létsz a szív elszorult, mit biztosnak hittem, eddig most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó, mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattam.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Globális oktatási válságot mutatnak a PISA eredmények. Ismét lesz teszed akció. Jégkorszaki medve koponyájára bukkantak a Tiszában. Villányi Eszter vagyok. Matematikából és természettudományból nagyjából az átlagnak megfelelően szövegértésből kicsit az alatt teljesítettek a magyar diákok a tavalyi PISA felmérésen. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter kifejtette, a 91 országban elvégzett vizsgálat adatai az oktatás globális válságát mutatják, ehhez illeszkednek a hazai számok is. A mérések kezdete, azaz 2000 óta most a legrosszabbak a 15 éves tanulók eredményei. Itthon egyébként mintegy 6400 diák töltötte ki a teszteket. Tarló és bozót tüzek pusztítottak több megyében is a szárazság miatt. A katasztrófa védelem közlése szerint Bács-Kiskunban, Kundacs közelében az ajnövényzet kapott lángra egy nagy erdős bokros területen. Csongrád csanádban Röszkénél gyulladt ki egy bozótos, mint egy másfél hektáron. Tolnában Szálkán 4 hektáron égett a tűz, és 30 méter hosszan az erdő alja is meggyulladt. A Veszprém megyei Homokbödögén egy erdősáv égett. Idén is lesz Teszed akció. Magyarország legnagyobb önkéntes szemétszedési programját október 12-e és 18-a között rendezik meg, jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Jelentkezni a www.szelektálok.hu oldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. Sok magyar turista választotta Horvátországot, a magyar vendégek és vendégészakák száma is 7%-kal emelkedett az év első 7 hónapjában. Mintegy 440 ezer magyar döntött úgy, hogy déli szomszédunknál pihen. A legdinamikusabb 8%-os növekedés júliusban volt. Idén is a Kvarneröblöt, az Isztriát és Zadar megyét választották legszívesebben a magyar utazók. Ősi állat feltételezhetően egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyája került elő a Tiszából. A leletet Szolnok és Kiskörek között találták a vízügy munkatársai vízitúrázás közben. Először azt hitték, hogy egy horgony áll ki a mederből, a maradvány nagy része a kavicságyban volt. A koponyát a szolnoki Damjanich János Múzeumba vitték, ott végzik el a pontos kor meghatározást. Ma még marad a meleg, de estére megérkezik a hideg front. Keleten egész nap derült napos idő lesz, a Dunántúlon viszont a délelőtti napos órák után nyugat felől felhők érkeznek, és délután a nyugati megyékben már előfordulhat zápor, zivatar. Estétől aztán a hideg front egyre nagyobb területre hoz esőt. A szél napközben élénk lesz, de később megerősödik, viharossá fokozódik. 30-35 fok között alakulnak a csúcsok, holnapra már jelentősen visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as.

és a 2000-es évekből. Legnagyobb sláger.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Kezdődik a Szent István vidékfejlesztési program. Idén is megtartják a Teszed akciót. 35 fok is lehet ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Indul a Szent István vidékfejlesztési program, 10 településenként 1 milliárd forint jut majd a közösségfejlesztésre. Egyebek mellett erről beszélt napi rendelőtti felszólalásában tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a keret felhasználásáról helyben közösen dönthetnek majd a kormánnyal együttműködve. Mindez először 10 térséget érint. A kezdeti szakasz értékelése után országosan jövő augusztus 20-a után vezetik majd be a programot, amely a tervek szerint csak nem 2200 vidéki települést, körülbelül 1.850.000 embert segíthet közvetlenül. Ismét megyék lesznek a vármegyék, és kormány megbízottak a főispánok. A parlament 134 igen és 52 nem szavazattal döntött az erről szóló törvényjavaslatról. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött szavazásával az országgyűlés. A fórum elnöke Bayer Judit lett. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Beigő Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
3: A tavalyi évhez hasonlóan elértük a 2 millió utas, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családi jegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt, Hunyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok, Szántódrév és Tihanyrév, itt kelnek át legtöbben. A kompok mellett a személyhajózásban a dobogó, a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fért fel.
2: Idén is lesz Teszed akció. Magyarország legnagyobb önkéntes szemétszedési programját október 12 és 18-a között rendezik meg. Jelentkezni a www.szelektálok.hu oldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. Napos idő várható ma is, akár 35 fok is lehet, a déli délkeleti szél napközben feltámadhat, estére azonban megérkezik a hidegfront, a Dunántúlon már eshet is. Holnap a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de már egyre kevesebb helyen várható eső, zápor. A szél továbbra is élénk marad, a maximumok már 30 fok alatt lesznek. Péntekre aztán tovább csökken a hőmérséklet, és inkább felhős, mint napos időnk lehet.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinform-tól tudjuk, hogy egy műszaki hibás pótkocsis teherautó akadályozza a forgalmat a 2-es főúton Szendehely és Rétság között. Az 50-es kilométernél útszűkületre kell számítani. Közben Borsod-Abaúj-Zemplén megyében csőtörés miatt lezárták a Sajó-Lád-Bőcs összekötő utat. Bőcs határában kerülni Gesztely felé lehet. Az M60-as autópályán az M6-os autópálya felé vezető oldalon a 6-os jelű Szederkény-Boly csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak. A 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a belső és a leálló sávot. Csak a külső sávon halad a forgalom. Vezessenek figyelmesen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: 6 óra 8, jó reggelt mindenkinek. Jó, tudom, hogy agrárszerda, tudjátok, ilyenkor mindig, amikor beköszönök 6 óra 8, elkezdem lapozni a naptárat a fejemben, milyen nap van. Szóval szerda, jó reggelt Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, neked is.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Jó reggelt. Na, hát kezdjük el, szerintem gyorsan az SMS-ek, annyi dolgunk van ma, ugye hát nagyon-nagyon keressük a zenekarokat, és kezd összeállni. Most már nagyjából ott tartunk, de ezt majd bővebben is kifejtem, hogy városonként van 3 zenekar, amire leszűkítettük az SMS-ek alapján, meg az alapján is, amiket mi itt ugye közben belehallgattunk. Van olyan zenekar, akik több dalát is meghallgattuk, tehát hogy mi komolyan dolgoztunk itt a háttérben.
2: Így van, néztük a tegnap előtti szimpátia reakciókat, ugye SMS-ben, hogy kire mi jött, mikor lejátszottuk. És akkor ez alapján állt össze városonként a 3 döntős.
0: Mert hogy indul a Rock City turné 21-én ebben a hónapban, ez egy hétfői nap, és akkor megyünk Miskolcra, kedden Szeged, szerda Pécs, csütörtök Székesfehérvár és Győrben leszünk pénteken.
2: És mindenhol fellép velünk egy helyi együttes, akit itt neveztek a hallgatók.
0: Pontosan. Ez a cél.
2: Egyébként meg az ország most el fog dönteni, hogy ki legyen az.
0: Ez a cél. Igen. Én teljesen elvesztettem egyébként ebben, vagy elvesztem ebben a rendszerben, de majd te felvilágosítasz.
2: Jó.
0: Nézzük az SMS-eket. Szép reggelt. Miskolcon több barátommal is ott leszünk. Köztük Jocival, a Bordillerrel. Már alig várjuk, hogy találkozunk veletek. Nagyon tetszettek, ezért természetesen egy nagy szavazat a zenemi együttesre. A helyszínekről lehet már tudni valamit. Nem a helyszínekről, mi se tudunk, de hát viszonylag logikus helyszínek lesznek ezek valamilyen központi helyen.
1: Igen.
0: Nem tudom pontosan, hogy most ez a tér vagy az az utca, még nem tudjuk, de elmondjuk, tehát időben, de hidd el, hogyha már ott vagy Miskolcon, és most kapnád meg a címet, akkor onnan 3 perc lenne autóval.
1: Tehát, hogy... Valószínű.
0: Mint ahogy Debrecenben is, ugye Fejes Tomi és Dombi Tibi mindig mondják, hogy Debrecenben minden 8 percre van. Tehát, hogy ennyi, nem kell kérdezni, milyen messze van, meg hol van, meg 8 perc.
2: De legkésőbb a jövő héten egyébként, mert pontosakat is fogunk tudni mondani.
0: Így van. Gabi bátyám, jó reggelt. 1552. szeptember 9. Ahmed és Ali Pasa egyesített seregei több 10 000 fővel megérkeztek Egervára alá, és elkezdték az ostromot a 2100 fővel védekező hős egriek ellen. Majd 38 nap elteltével visszavonulót fújtak. Ennek napra pontosan 474 éve. Csak gondoltam, megemlítem, és fejet hajtok a vár irányába. Köszönöm, ha beolvasod, a McLaren-es.
3: Ó, köszönjük szépen, én is olvastam reggel.
0: Te is olvastad reggel, mint hírt? Breaking news?
3: Nem, az évfordulók.
0: Elmentek a törökök?
3: Igen. De az évfordulókban én is olvastam. De nem írtam bele, mert majd beleírom neked akkor, amikor...
0: De most már megtörtént, nem kell beleírni. Jó, Morja, mindenkinek főni. Nem felejtetted el? Tegnaptól Fauda 5. évad. Jóci, a hajószigetelő Rotterdamból.
3: De biztos elfelejtetted.
0: Persze, hogy elfelejtettem. De most nem is vagyok ilyen faudás hangulatban, most más nézek, most ilyen gyenge romantikus limonádé filmeket.
2: Emily Párizsban, meg ilyenek?
0: Emily Párizsban én bírtam.
2: Nem rossz a hangulata egyébként. Én is egy-két évadot láttam belőle.
0: Pedig az olyan csajos. Nézzük Emily Párizsban. De nem olyan csajos sorozat.
1: Az teljesen csajos sorozat.
0: Honnan tudod, nincs tévéd?
1: De azért ez mindenről tudok. Mindent látok. Tudom, hogy mit néztek, vagy mit. Meg hát ugye, reggelinél hallok mindent. Hogy
0: de miért? Mert úszómestered Hazelhoff Dávid mondta, hogy...
1: Hazelhoff Dávidnak. Megtennéd, csak tényleg azért...
0: Hogy hívják? Nem Dávid?
1: De Dávid Hazelhoff. Csak tedd már meg, hogy nem a nevükön szólít a szegények, mert már 2 telibe találtatok itt.
0: Ahmed vagy más Gáspár. Hazelhoff Dávid.
2: Hazelhoff Dávidot mondta az úszodában, hogy de jó ez az Emily Párizsból.
1: Biztos.
0: Mert máshonnan nem tudhatod.
1: Nem tudhatom már, de én hozzám semmi nem jut el. Tényleg én...
0: Hát nincs tévéd, nincs barátod. Hogy?
1: De először is vannak barátaim, jó? Kezdjük innen, 2 van telefonom. Tehát én is azért néha pörgetem. Jön információ.
2: De ez
1: tehát...
2: a Netflixen van.
0: Végig pörgeted az Emily Párizsban.
1: Ez nem
0: egy TikTok poszt.
2: Itt bukott meg, ez azt hiszi TikTok csatorna.
0: Megvan Emily, ez a végül. Minden receptjét láttam.
2: Persze, követem a csatornát én is, hogy
0: nem. Emily Párizsban, gyönyörű. Jó reggelt, bocsi, a tegnapi állásinterjútok olyan volt, mint Beavis és Butthead akart volna úszodamester lenni, beszarás volt. Köszönjük szépen. Aztán jó reggelt a rádiózás isteneinek és istennőinek. Vendégek fogadására majdnem készen állunk, jelentem, szeretnék kérni egy háját, ha jól gondolom, egy kis kutatás után így kell írni helyesen. Nincs ennek leírat a hájának. A Portéga dolgozóinak, Mariannak és Janinak és Sanyinak, mert már titeket hallgatnak, Roberto a sütemény stylist üzeni ezt nekünk. Hát jó, hát akkor nekik egy...
4: Hájjá!
0: Igen. De nem, ez nem... Mi úgy írtuk, hogy na minden, nem mondom el. Mert nincs hát semmi, hát ez a kis kínai-amerikai komikusnak a nyögése. Ja, jó reggelt, üdv a tankcsapdás Pityu. Köszönjük szépen, Pityu, neked is jó reggelt. Jó, időjárás jelentés és évfordulók. Anett tollából azt mondja, lassan el kell engedni az idei nyár kezét. Ah, Anett, te milyen szépen fogalmazol.
3: Köszönöm szépen.
0: El kell engedni az idei nyár kezét. Én tegnap nem engedtem el, én úsztam egyet a medencében. Annyira jó volt.
3: Ma még
0: egyedül voltam, csináltam egy aperolt 4 órakor.
3: Ó, de jó.
2: Ez igen.
0: Edzésen voltam előtte, és utána egyből egy aperol, medence, be, és azt mondtam, hogy jó az élet.
3: Igen.
2: De jól is hangzik, jól is hangzik.
3: Igen, irigyellek is.
0: Mint te nem voltál medence közelben?
3: De.
0: Aperol véget? Ne. Mi véget irigyelsz?
3: Az aperol véget és medencébe. Teljesen más aspektusból voltam medencén. Igen.
0: Igen, igen. Na jó, én meg így. És ezzel csak azt akartam kifejezni, hogy nem engedtem el a nyár kezét.
3: Jól van.
0: És ez még tervben van.
3: Bízunk benne, hogy visszatér. Én most nagyon, nagyon fura és rémisztő infókat kaptam a folytatást illetően.
2: De még lesz vény az a szörnyöknyalás. Minden évben ilyenkor szoktam kérdezni, hogy nyugtassatok meg, hogy hát az még lesz.
3: Lehet, hogy lesz még, de most is azt mondják, hogy ez a vén.
0: Ez még nem az.
3: Még vén a szörnyöknyala október környéke.
0: Bár ma még 35 fok is lehet, estétől azonban egy hidegfront miatt már sok felé esed, holnaptól már bőven 30 fok alatt maradnak a maximumok. Ádám névnap van ma.
3: De van egy december, és az az igazi Ádám.
0: Ez milyen Ádám akkor?
3: Hát egy kósza.
0: Mint az Ádám Sandler? Mert hogy itt van
2: mind a 60, Hasselhoff, 60,
0: Dávid, Hasselhoff.
2: Ádám Sandler is.
0: Hasselhoff, nem?
2: Az Ádám Sandler is ott dolgozik a medencére?
3: Olyan nincs.
0: Na szóval mondom, jó?
3: Jó.
0: 44 éves ma Péter Szabó Szilvi.
3: Isten éltessen.
0: Isten éltessen. 41 éves Luka Modric.
3: Hoppa.
0: Ó, én pedig azt hittem, hogy a Péter Szabó Szilvi fiatalabb, mint Lukán Modric. Nem, mint hogyha egyszerre gondoltam volna vala a kettőjükre.
3: Hát én meg a Luka Modricról gondoltam, hogy idősebb, mert olyan az arc.
0: Ezt mondom. Én azt gondoltam, hogy Péter Szabó Szilvi fiatalabb.
3: Ja, tényleg ugyanazt mondtad.
0: Mert az arca, azért fejezd be a mondatot. Milyen Luka Modric arca olyan?
3: Hát, olyan megvisel, igen. Olyan
0: nem lehet, hogy csak egyszerűen horvát.
3: Gyötre meg kell tenni.
0: A horvátoknak megviselt az arcuk.
3: Igen.
0: Okkal. Hát ugye a délszláv háború azért,
2: bizony.
0: Azért megviseli az arcot.
3: Igen.
0: És Luka Modric akkor születhetett. Vagy ja nem, 40, nem. Nem, akkor már kicsi volt. Igen, ő már emlékezhet rá, így van, akkor ezért. Igen. Jó, 52 éves Hujber Ferenc. 60 éves Sandler Ádám. Nem Sandler. 69 éves lett Mucsi Zoltán. 66 éves Hugh Grant. 55 éve dobták piacra John Lennon Imagine című nagylemezét, ami azonnal a slágerista élére került. Ez egy fantasztikus lemezéjükét, azt mindenkinek ajánlom. Még a Lacika is bólogat, hogy bizony, az Imagine című lemez, az igen. Ugye?
4: Főleg az Imagine című szám.
0: Igen. Az a szám, az elképesztő. Gyuri, ezzel nem tud mit kezdeni, bocsássátok meg.
2: Végül csak Gimi nagy részében hallgattam, de semmit.
0: Hogy hallgattál, te semmit nem hallgattál.
2: Ezzel nehéz vitázni, igen, ezekkel az érvekkel.
3: De tudod miért?
0: Miért?
3: Tegnap sportoltál, úszással levezettél, és ma pedig már jó dobásod van.
2: Megtanulta kikerülni a fejed, szerintem.
0: Nem
2: a
0: lehet.
2: Stratégia.
0: Nem. Ez
3: lehet. Mondom... Hallottad? Nem lehet, de ki lehet.
0: Látod? Tudom, hogy ki lehet, de nem az. Tényleg, egyszer próbáljátok ki, nem tudom, hogy amikor helyettesítettél, akkor nem próbáltad, de a gal össze kell gyúrni a galacsint úgy, hogy minél tömörebb legyen, és akkor repül valamelyest a kedved szerint. Amúgy nem.
3: Igen.
0: Amúgy nem. Jó, időjárás jelentés Gyuritól. Tapolca. 16 fokos, most 30 lesz, és napsütés. Szentes, pont ugyanez. 16-30 nap. Calgary, 10 fokos, 24 lesz, és napsütés. Tényleg most mi, a Trump megint felidegesítette a kanadaiakat, hogy be akarja kebelezni?
2: Kicsit. Többek között őket.
0: Nem többek között az egész Karibi térséget, Kubát, Mexikót láttam, befestette ilyen.
2: Ez elég, egy kis Photoshop, meg egy poszt.
0: Kis Izland.
2: Van, igen.
3: Igen, úgy döntött, hogy megint sokkolja a világ. Hát,
0: gyerekek, nem akarok olyan mondatot mondani, ami veszélyesen hangzik, és...
3: És következménye.
0: Igen. Encs, 15 fokos, 31 lesz Encsen napsütéssel. Budapest ugyanez, mint Encs, 15-31 napsütés. Tök jó. Jó, na nézzük, hogy mivel foglalkozunk. Hát igen, említettem az előbb ugye a Rock City turnénkat, és az állomásait is megemlítettem. Ugye ez azt jelenti, hogy ellátogatunk Miskolcra, Szegedre, Pécsre, Székesfehérvár és Győrbe, és ezekre a városokra kértünk, hát a helyiektől főleg, mi nyilván ti ismeritek a helyi zenekarokat, javaslatokat arra, hogy melyik zenekar lépjen fel ott velünk élőben. És küldtetek egy csomó zenekarnevet, és nagyon sokszor, amikor több SMS-ben egyezik a név, akkor mi elkezdünk kutatni, és ugye így történt az, hogy összeállt egy lista, bemutattunk nektek egy csomó zenekar dalából részleteket, és az alapján akkor már mások is szavaztak, tehát a lényeg az, hogy összeállt most nagyjából városonként a három döntős.
2: Így van, és ezeket 7 óra után meg fogjuk mutatni, ez a tervünk, hogy mindenkinek úgy összeálljon a fejében, hogy miről is kell majd szavazni, mert innentől már élesbe megy a dolog, és együtt a hallgatókkal ki fogjuk választani, hogy ki legyen az, aki az adott városban, a turniállomáson fellép majd velünk.
0: És aztán jön a nagy feladat is, erre nem emlékszem egyébként 4 éve ezelőttről, hogy mi hogy kutattuk fel őket? Hát honnan például, mit?
2: Volt, aki
0: már... Megkerestük közt Gyuri.
2: Igen.
0: Hogy?
2: Én.
0: De honnan, akkor mondd már meg, hogy honnan tudod mondjuk a zenemi együttes basszusgitárosának a telefonszámát?
2: Én egy telefonszámot, ha találok, akár Facebookon felhívom, és akkor megkérdem.
0: Facebookon tőle. Emberek írják a telefonszámokat?
2: Bizony, együttesek, hát. Persze, akik szeretnének felhívni.
0: Ja, ez könnyű akkor, ez nem egy nagy szerkesztői munka.
2: Nem mondta senki. nem ezért kaptam médiadíjat, nem.
0: Kaptál médiadíjat?
2: Hát, mert együtt is kaptunk annak idején, még az előző rádióban.
0: De arra befizettünk.
2: Nem tudom. Nem tudom, te mit csináltál, én örültem
0: hát neki. Én úgy tudom, hogy befizettünk arra, hogy meg lehetett venni azt a díjat.
2: Tényleg? Akkor most összetörtél minden emlékemet.
3: Mindannyiunkat összetört.
2: Honnett is ezzel büszkélkedik.
0: Én azon a díjjal nem is büszkélkedem. Hát mert tudom, hogy meg volt véve.
3: Nekem ott van a szekrényemben.
0: Te is kaptál?
3: Igen.
0: Te mire, édesem?
3: Egyet is kaptam. Veletek
2: együtt
3: meg az online-ért is kaptam.
2: Tényleg ki volt fizetve, francba?
3: Szeretek nagytok.
1: De te akkor nem jöttél rá, Gyuri?
2: Nem, én örültem. Szaladgáltam ezzel az üvegplakettel. Többet is kaptam egyébként.
1: De milyen rendes főnök vagy, hogy vettél nekik díjat?
0: Nem én, semmi közöm nem volt.
2: Magának is vett.
0: Nem, mert én... De ez a Music FM-nél volt.
3: Persze.
1: Ja, az ottani főnök.
0: Igen. Persze.
3: Nagyon sok műsorral indultunk, és nagyon sok tök jó műsorunk volt, amit így.
0: Nem kell, nem volt olcsó.
3: Azt nem tudom, mert ezek szerint akkor pénzeket...
0: De Anett, most mi, te vagy a Music FM műsorainak a zászlóvívő zsándárkja? Hát milyen műsorban voltál?
2: Egyszerűen csak félti az emlékeit, most töröd össze az összes
0: szép. De te ilyen online szerkesztő voltál, neked nem is volt műsorod.
3: De hát én az online-ért is kaptam.
0: Azért is?
3: Igen.
2: Azért nem is. Nem, azért Serif csillagot adtak
3: egyébként. Igen.
0: Nem.
3: Jó, hát most húzzál le. Én büszke vagyok ezekre a díjaimra.
2: Igazad van, én is.
3: Köszönöm.
0: Jó. Köszönöd a zsűrinek, ugye, akik megszavazták.
1: A munkádat.
0: Elismerték. Istenem, hol tartottunk?
2: Hát ez az.
1: Onnan indult, hogy találod meg a zenekart.
0: Igen. Hogy találod meg a zenekart? Igen, de azt mondtad,
2: pár évvel ezelőtt már az is volt, hogy aki hallotta, hogy megnyert, ő már magától jelentkezett az együttes, szóval, hogy ez ilyen teljesen vegyes, de viszonylag gyorsan fel fogjuk velük venni a kapcsolatot a mai adás után.
0: Mi van?
4: Jancik, hát az, hogy, és te Isten, hogy találtad meg? És ja, így, de milyen gagyi vagy?
2: Mindig gondolom, elutaztam Szolnokra, és felkutattam őket lakcím szerint, vagy mire gondolt?
0: Na mindegy. Szóval akkor ez nem lesz egy nagyon nehéz dolog.
3: Majd kiderül.
0: De a lényeg az, hogy így kiválasztunk ma. Ma most akkor ma Miskolca, Szegedre, mind az 5 városra kiválasztjuk a...
2: Nem. Ma megmutatjuk, hogy mindenkinek összejön a fejében, hogy mi a 3-3 döntős, és aztán egyből elkezdjük.
0: Tehát megmutatjuk a miskolci csokrot, a szegedi csokrot.
2: Így van, Pécsit, Székesfehérvári, Győrit, és amikor ezt megmutattuk, a következő megszólalásban már az első várost elkezdjük szavaztatni.
0: Tehát az Miskolc lesz.
2: Az Miskolc, így van.
3: Igen.
2: És egy órájuk lesz a hallgatóknak. Ma
0: befinisejük mind az 5-öt?
2: Nem.
3: Nem.
2: A következő az Szeged lesz.
0: Ez ma
2: a 2-t fogjuk ma finiselni. Igen.
0: Miskolc és Szeged lesz befiniselve.
2: És aztán holnap érkezik Pécs és Székesfehérvár.
0: És előbb-utóbb ugye a győztesnek meg is hallgatjuk egyben a dalát. Ugye mindig csak részleteket hallottunk.
2: Bizony.
0: És akkor elkezdesz kutatni, ugye?
2: Igen.
0: Hogy ki a zenemi, vagy bárkinek a basszusgitárosának a telefonszáma.
2: Így van. Basszusgitáros szeretnél mindenképpen?
0: Nem, csak általában azoknak van telefonjuk.
2: Valakit fel fogunk hívni, és igen, jövő héten például adásban fel fogjuk hívni ezeket az együtteseket, akik nyertek, és fel fogjuk őket kérni. Igen.
0: Jó, tehát ez lesz ma, akkor látjátok, hogy én sem voltam teljesen felkészülve. Ez lesz ma, hogy ma bemutatjuk, elmeséljük mind a három, vagy mind az öt város három helyezetjét. Potenciális helyezetjét, és akkor abból ma eldől kettő, azaz Miskolc és Szeged.
2: Bizony.
0: Igen, nekem jönnek üzenetek.
1: Igen, szerintem felkelt a Dombi.
0: Vagy a Dombi Tibi, vagy a Fejes.
1: Dombi vagy szavaz. A 8 perces debreceni túrára.
2: Fejesek szavaznak már, biztos.
1: Ja, ja.
0: Ne, Fejes is itt van, igen. De nem, de más írt.
1: Ja,
0: jó, ez az egyik. A másik, azt mondjátok már meg, hogy ez a témához, honnan van ez az idézet, hogy továbbra is szeretnél, ha holnap egy varázsló mondjuk darázsá változtatna engem, ez honnan van?
2: Ezt én mondtam. Gyuri én magam mondtam neked tegnap. Hogy például ez egy klasszikus ilyen mondat, ami nagyon
0: helyes. Ezt hallottad?
2: Igen, filmben. De nagyon nehéz.
0: nagyon továbbra nehéz is szeretnél, ha holnap egy varázsló mondjuk darázsá változtatna engem.
2: Ez egy csaj tudja kérdezni egy pasitól, és képzeld el, milyen soha nehéz erre válaszolni.
1: Én nem is értem a kérdést.
0: Én értem a kérdést, ugyanis arról van szó, olvastunk egy cikket arról, hogy vannak nagyon ártatlannak tűnő kérdések egy párkapcsolatban, amitől a falra mászik a másik fél. Pedig nagyon ártatlannak tűnik, de ezeknek most egy picit mögé nézzünk ezeknek a kérdéseknek, és a Brit Times szedte ezeket össze, ezeket, és szerintem minden kérdés, vagy majdnem minden kérdés abszolút ismerős lesz.
1: Valaki már hallotta egy kapcsolatban, igen, az biztos.
0: És a Gyuri véletlenül ezt hallotta, hogy ha egy varázsló darázsá varázsolna engem, akkor is szeretné-e.
2: És ez egy nagyon nehezen megválaszolható.
0: Ez nagyon könnyen megválaszolható.
2: Mit mondasz?
0: Nem.
2: Hát akkor kezdődik a cirkusz. Akkor véged. Hát gondolj bele.
0: Nem gondolok. Hát belegondolok, hát nem, hát persze, hogy nem.
2: Erre te mit mondanál, Anett?
3: Hogy
2: nem, ha azt mondaná neked, hogy nem szeret, ha te darázs leszel.
3: Hát akkor nem szeretsz igazán.
1: Elképesztő beszélgetés mondom, lehet.
0: Igen, nem igazán.
3: Ez
0: igazán. Nem igazán. Nem, hát mit kezdjek veled? Hát így még el tudom kézni, mit kezdek veled. De ha darázs vagy, érted, ilyen kis izét, fekete-sárga csíkos popóval, amiben van egy tüske, hát hogy csináljak veled?
3: Hát mondjuk agyalj azon, hogy hogy tudsz visszaváltoztatni.
0: Agyaljak ezen? Hát biztos nem. Inkább elmegyek kábriózni.
2: Visszaváltozom, hogy magadtól?
0: Majd szólva visszaváltoztál. Hát ilyet. Hát hogy lehet ilyen kérdés? Ez hol hallott a Gyuri?
2: Nem tudom már. Valamilyen dilemmás filmben.
0: Dilemmás filmben.
2: Elgondolkodom.
0: Emily Párizsban.
2: Lehet, hogy abban volt. Nézd meg, Évi. Tanulni fogsz belőle.
1: Láttam, mikor pörgette.
0: Na jó. De lesznek ennél, hogy is mondjam, ártatlanabb kérdések. Tehát például ilyenek, hogy hazamehetnénk most már. Tehát amikor együtt vagytok valahol, és az egyik fél, majd megbeszéljük, hogy melyik féltől hangzik ez sűrűbben. Oh, nőktől férfiak felé, vagy férfiaktól nők felé. Hazamehetnénk most már?
3: Igen.
0: Oké, mindenki nyög. Vagy van, ez is nagyon ártatlanak tűnik. Miért szeretsz engem?
1: Ez egy nagyon jó kérdés.
0: Nagyon jó kérdés. De meg ne válaszoljátok.
2: Nagyon nagy súlya van. Bizony.
0: Iszonyat nehéz. Iszonyat nehéz már az is, hogy milyen gyorsan válaszolsz.
1: Így van. Mennyit gondolkozol?
0: Ha túl sokat gondolkozol, az már lehet, hogy nem. Ha nagyon gyorsan rávágod, az se jó. Nagyon veszélyes kérdés. Miért szeretsz engem? Anett, látom, imádod ezt a témát.
1: Hát ez ebből, én vagyok.
0: Ez mind a 10 kérdés te vagy.
1: Hát majd a brittek hívtak, nem?
0: Igen, pontosan. Aztán, na mindegy, nem akarom itt most lelőni ezeket a kérdéseket. Higgyétek el, mindenkinek ismerős lesz. Mi megbeszéljük azt, hogy ez általában nő irányból férfi felé, vagy férfi irányból nő felé, mi az, ami bennünket a baromira idegesít, mi a trükkje ezeknek a kérdéseknek, mi a jó, gonoszság benne.
2: Van-e jó válasz rá egyébként, vagy legalább olyan, amivel megúszhatjuk balhé nélkül?
0: Igen.
1: Hát ma kell valami tanácsot adni embereknek, mert ezeket a kérdéseket mindenki megkapta.
0: Hát egy tanácsunk van, hogy ne tegyetek fel ilyen kérdéseket. Tehát, hogy más nem tudsz. Mert amúgy meg vergődsz, mint a hal. Tehát, hogy egy-egy ilyen kérdéstől beleizzadsz.
1: Hát
0: de mondom, a Gyuri
1: jó
0: darás kérdését is feltehetjük még.
1: Igen, az egy nehéz kérdés.
0: Az egy nehéz kérdés. Jó, majd te is meg fogod válaszolni.
1: Én tudom.
0: Jó, akkor agrárszerdánk van. Ez bevallom, én elolvastam, hogy a Vokci mivel szeretne foglalkozni, és nem nagyon tudok ezzel ma mit kezdeni, talán mert nem értem.
2: Melyik részére gondolsz?
0: Az, hogy a macskák manipulálják az egereket, nem megölik. Tehát ez a...
2: De előtte képzeld el, hogy a székletükön keresztül képesek az egereket és a patkányokat úgy manipulálni, hogy azok szinte oda akarjanak hozzájuk menni. Nagyon durva. Egy olyan toxint bocsátanak ki a macskák, amivel ennyire meghipnotizálják idézőjelben az egereket meg a patkányokat. Uh-huh. Ez egy nagyon izgalmas felfedezés.
0: Ez a macska széklet, oda csalogatja az egeret vagy a patkányt, a macska meg elkapja.
2: Így van. Barátkozni akarnak a macskával miatta.
0: Wow!
2: Nagyon durva.
0: Ez egy baromság. Hát a Tom és Jerry, te láttad?
2: Láttam.
1: És? Hát ott nem volt széklet.
3: Igen.
2: Hát ez az, ott nem volt. Ott nem tudom, hogy hogy reagált volna rá.
0: És még egy problémája van a vakcinak Agrárszerdában, hogy a gyilkos galóca állítólag egyre erősebb, gondolom a mérge, ugye? A mérgező bizony képessége.
2: Így van, és azt gondolja János, hogy jó egy picit erről a gomba történetről újra beszélni, hogy hogyan ne essünk ilyen bajba és csapdába.
0: Hát erre egyszerű a válasz, hogy ne szedjél gombát.
2: Én nem csinálom amúgy.
1: Te mindig mindent úgy leegyszerűsítesz. Nagyon, igen. Tehát, hogy te neked nincsenek ilyen körített válaszaid. Igen vagy nem, és ennyi.
2: Neki nincsenek körített válaszai?
1: Hát nem, én most látod. Hát most ez is, ne szedjél. Ajaj.
0: Jó, ajaj. Gyerekek, mindegy is. Majd ezt megvitatjuk akkor. Évi. A tegnapi nap legjobbjai.
1: Igen, Anett egy állásinterjús történettel jött, és mi tegnap ebből egy témát csináltunk, mégpedig Bocsit és Gyurit elvittem egy állásinterjúra.
5: Az előző rész tartalmából.
0: Anett mesélte egy pár nappal ezelőtt, hogy egy ismerősének folyamatos küzdelem az, hogy megfelelő munkaerőt találjon, és ugye ez egy szupermarketje van.
3: Igen,
0: és
3: igen.
0: Oda keresett munkavállalót vagy.
3: Oda keres ugye folyamatosan munkavállalókat, és pont elmeséltem múlt héten nektek, hogy a legutóbbi két állásinterjú, az mi már röhögünk rajta, de nem vicces, de annyira szürreális volt például. Képzeljétek el, volt egy jelentkező, aki ugye ilyen kötetlen beszélgetéssel indul az interjú. Uh-huh. És akkor érezte a munkáltató, hogy valami nem stimmel a hölgyel, és akkor megkérdezte, hogy van esetleg kérdésed, zavar valami, és akkor így mondja neki, hogy nem igazán tudja, hogy mondja, de neki mennyire kell itt számolni.
0: És akkor... Számolni, tehát számokkal dolgozni, igen. Számolni, igen.
3: És akkor így mondta neki az ismerősöm, hogy hát annyira, hogy ez egy élelmiszer volt. És hogy itt vannak, van kassa.
0: Van kassa, vannak súlyok, van valamit össze, igen, kell adni, ki kell vonni.
2: Vannak mennyiségek.
0: Van lehet. 5 krumpli, meg 7 krumpli.
3: Igen, és hogy azért kell számolni. Hát jó, akkor lehet, hogy ez nem az ő munkahelye, és így kérdezte tőle, hogy de te tudtad, hogy mire jelentkezel? Jó, hát azért megpróbáltam, ez volt rá a válasz.
0: Évi, te ugye főnök vagy, te szoktál felvételiztetni, vagy állásinterjúztatni?
1: Igen, szoktunk állásinterjúztatni. Hát mondom, milyen körök vannak nálunk munkakörök. Takarító, úszómester, úszóoktató, vízilabdaedző, pénztáros. Tehát
0: ezekre lehet jelentkezni.
1: Ezekre lehet jelentkezni. És
0: Évi, te összeszedted nekünk azokat a kérdéseket, amelyeket leggyakrabban feltesznek állásinterjún, és ugye azt szokták mondani, hogy az állásinterjún ki lehet következtetni a kérdésből, hogy mi a helyes válasz. Tehát, hogyha valaki egy picit gondolkodó ember, akkor azt nagyjából tudja, de vannak olyan kérdések, amiből fogalmam sincs, hogy mit akar.
2: Igen.
1: Így van.
2: Igen. Csak valami kreativitást, vagy ilyenek, és az lenne a stratégia ilyenkor szerintem, hogy ez a tudod, hogy a sorok között akar olvasni, mint igen, amit az Évi mondott most, és erre kell figyelni.
0: Hogy nézzük már meg ezeket a kérdéseket, Évi, te összeszedted, hogy a Gyuri meg én, akik jelentkezünk egy álláson nálad, ezekre a gyakran feltett kérdésekre, amiket nem ismerek most, miket mondanánk, jó?
1: Jó, ha reggel azt látod, hogy a medence vízminősége nincs rendben, mi az első 5 dolog, amit ellenőrzöl?
2: 5.
1: Itt kiderül, hogy mennyire vagytok tisztában az uszodákkal. Tehát ugye mivel ti uszoda üzemeltetés, uszoda management, franchise-al foglalkoztok, tehát mit teszel?
0: Ha a vízminősége nincs rendben?
1: Igen, reggel.
0: Hát én Tájföldön láttam egy pool guide-t, aki szájába vette a vizet, így meglögybölte, mint a borkóstolón.
2: Aha.
0: Kiköpte, és akkor öntött hozzá egy kis klort.
2: És visszaköpte a medencébe?
0: Akár.
1: És hogy öntött?
2: ez Münchenben nagyon jó lesz.
1: és hogy öntötte bele a klort? Gondolom hordóval.
0: Hát Hát ilyen flakonból. Hát ez egy házi medence volt, nem akarom, te tiéd.
2: Hát nem pohárból. Nem,
0: de akkor... Szóval, hogy én azt gondolom, hogy a nyelv és a garat az egy nagyon-nagyon-nagyon jó ittülő, tehát ez egy nagyon jó műszer.
2: Igen, lugosságot, savasságot, mindent tudsz mérni. Minden. Jogos.
0: És a Gyuri szomeljé volt, még fiatal korában, tehát ő aztán még azt egy citrusosságot is vél benne majd. Mm.
2: Feri, gyere, mert ez nagyon citrusos.
0: Következő kérdés.
3: Jó, akkor mondom, ebből semmit nem tudtatok megcsinálni. Na, figyeljetek, válsághelyzet alakul ki. Szombat délelőtt tele van az úszoda, a gépészet hibát jelez. A vízminőség elkezd romlani.
0: Megint a vízminőség?
3: Hát már most nyilván ez. De romlani. De nem tudja a gépész, mi a probléma. Igen. Teli van az úszoda. Mit teszel?
0: Kiürítetem a...
2: Nem, csendben, nem teszünk semmit.
3: Hát de várjál, kell de a bevétel.
0: De vészen, hogy romlik a vízminőség, látszik, vagy csak tudjuk?
3: Hát te még csak egyelőre mit tudod.
2: De jön valaki, csíp a szemembe, vagy mi történik?
3: Kezd romlani, kezd a helyzet...
0: De ezt csak a műszerek mutatják, vagy látszik az embereken is.
2: Kicsit folytosak, piroskások.
3: Még egyszer elmondom. A helyzet romlik, de az első dolog, tehát te nem tudod, hogy mi lesz.
2: Hámlik a bőrük, hámlik?
3: Nem tudod, hogy eljutunk-e oda, hogy csípje a szemüket, megfulladnak, belehalnak.
0: De ezt akarom kérdezni, honnan tudjuk, hogy romlik?
3: Ennyire onnan
0: romlik?
3: Hogy a gépész elkezdte jelezni, hogy baj van, és a műszerek elkezdtek rossz adatokat küldeni. Hát. Ebből lehet bármi.
2: Baj van, főnök, fél óra múlva meghalnak a medencében.
3: És te tudod, hogy óriási bevételed van ezen a napon. Mit teszel?
2: Hát ez beugratós megint.
3: Nem, ez nem beugratós, ez válsághelyzet.
0: Tudod, mit teszünk? De már fizettek, akik benn vannak azok.
3: Hát persze.
2: Semmit nem teszünk, semmit.
0: Teljesen egyetértek. Hát a gépész alkalmatlan. Én egy öltönyös menedzser vagyok, akik ott fennülök abban az üveg izébe, ugye? Olyan a te irodád is.
2: Üvegtorony.
0: Ilyen üvegtorony van neked is, ugye? Én ott ülök a bőrfotalomban. Mit tudok tenni? Hát semmit az égvilágon.
2: Kinézel az üvegtoronyból, látod, hogy vidám a lubickolnak, semmi gond. Ennyi.
3: De oké. És hogyha elkezd odáig menni, hogy szólnak, hogy csípi a szemüket a víz szemüvegen keresztül?
2: Hát akkor a Decathlonba elküldöm őket, hogy nem vettek jót.
3: Hát figyeljetek, válságon...
0: Ki kell ürítetni az úszodát, nincs mese. Kiürítettem az úszodát, mindenki menjen haza, és a hangos bemondó bemondja, hogy sajnos a belépője járát nem tudjuk visszatéríteni.
2: Jó.
0: Ennyi?
2: Jó, ez jó.
3: Jó, utolsó kérdés. Jön egy nyugdíjas néni, akinek bérlete van, és egy bikinis csaj. Összekapnak, mert
0: neki,
3: csak...
0: Neki milyen van? Neki nem csak, mindegy, nem mindegy, a törzs vendége.
3: Nem, ő most csak egyszer
0: napi
3: van.
0: Napi egyes.
3: Napi egyes, ezáltal ráveheted, hogy bérletes legyen. Uh-huh. Csak egy darab pálya van, a hármas pálya szabadon. És mindketten használni szeretnék, de nálunk az a szabály, ugye? Megbeszéltük már legelején, hogy mindenki csak egy pályán egy ember úszhat. Mit teszel?
0: Mit tegyek? Hát a bikin is úszik.
2: Természetesen. Nekünk biznisz szempontjából az a lényeg, hogy legyenek új bérletesek.
0: Hát nekünk ugye az kell, hogy a napi egyes elégedetten úszkáljon a hármas pályán. A bérletes öregasszony úgy is visszajön, hiszen bérlete van, érted? Ami ingyen van, az úgy is kihasználja.
2: És évek óta minden nap úszik.
0: Minden nap jön, minden nap a hármasra megy. Már én unom föntről látni az üvegtoronyból. Érted? És olyan lassan, hogy beszarok.
2: Hiába a vízminőség, csak csinálja.
0: Ehhez képest ott van a Pamela Anderson és a napi jegyével is nem úszhat. Nem kérdés, és, hogy Pamela úszik.
2: És adok neki egy ajándékbérletet is utána.
3: Jó, nézzétek, mindenki szíve joga eldönteni, hogy alkalmas erre a munkára vagy sem.
0: Döntsd el te!
3: Hát szerintem totál alkalmatlanok vagytok.
0: De ez nem igaz. Hát kit vennél fel?
2: Kit vennél fel,
0: aki ért a klórhoz, komolyan. Nem olyat, aki így menedzsel egy ilyen intézményt mindig. De...
2: Szerintem mindent megoldottuk, és még feljebb is vittük az ázsióját.
3: Ne vicceljél már! Hát lerohadt az emberek bőre, és még te ott hagytad őket a vízbe.
0: Nem, akkor már kivittem. Amikor már rohadt, akkor kivittem.
2: Addig, amíg nem csípte a szemüket, addig maradtak csak ott.
3: Jó.
2: És szereztünk új bérleteseket.
3: A saját érdeketekben nem kinézet alapján veszünk, és nézzük a lakosokat, vagy a vendégeket, hanem az alapján, hogy milyen rendszeresen jár.
0: Nyilvánvalóan igazgató azt, hogy nyilvánvalóan igaza van, de ha egymás között vagyunk, ugye a bizniszt nézzük. Nem?
3: Hát és
0: tehát ebbe... nyilvánvalóan megkülönböztetünk, kiküldünk, kiközösítünk, megalázunk. Tehát, hogy nem? Tehát,
2: mindent,
0: hogy...
2: amire épül a biznisz.
0: Így működik egy jó úszoda.
2: Klórozunk, savazunk, glugozunk.
0: Megszégyenítünk.
3: Igen, én kívánom.
0: Kívánom én is.
3: Igen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Több száz dínyárust ellenőriztek fának ütközött, és kisiklott egy vonat tegnap Baranyában. Ma még nyárias időnk lesz, de jön a változás. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, Lannert Judit szerint. Az oktatási és gyermekügyi miniszter kifejtette, a hazai adatok belesimulnak ebbe a tendenciába. A magyar tanulók a matematika és a természettudomány területén átlagos szinten, a szövegértés terén viszont kicsit az alatt teljesítettek. A felmérés egyebek mellett azt vizsgálja, hogy a 15 éves tanulók hogyan tudják használni megszerzett tudásukat gyakorlati problémák megoldására. 2025-ben minden eddiginél több, 91 ország vett részt a kutatásban. Magyarországon 273 intézmény, mintegy 6400 tanulója töltötte ki a teszteket. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dínyárusokat idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az idei ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
3: A dínnek minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer, maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
2: Idén is keresik a kerékpáros barát településeket, munkahelyeket és közintézményeket. Az érintettek tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel pályázhatnak október végéig elektronikus úton. Az eredményeket novemberben hirdetik ki. Kisiklott egy vonat Baranyában, miután a vasúti pályára dőlt fának ütközött. A MÁV Inform közlése szerint a bajáról Dombóvára tartó vonaton senki sem sérült meg. Várhatóan több napig pótlóbusz közlekedik majd az érintett szakaszon. Napos idő várható ma is, akár 35 fok is lehet, a déli délkeleti szél napközben feltámadhat, estére azonban megérkezik a hidegfront, a Dunántúlon már eshet is. Holnap a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de már egyre kevesebb helyen várható eső, zápor. A szél továbbra is élénk marad, a maximumok már 30 fok alatt lesznek. Péntekre aztán tovább csökken a hőmérséklet, és inkább felhős, mint napos időnk lehet.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Továbbra is egy műszaki hibás pótkocsis teherautó akadályozza a forgalmat a 2-es főúton Szendehely és Rétság között. Az 50-es kilométernél útszűkületre kell számítani. Olvasható az útinform.hu-n. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között. Több szakaszon is útépítők dolgoznak ma is. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell készülni. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésénél pedig új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét irányban torlódásra kell számítani ott is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3-7 elmúlt pontosan 2 perccel, és hát itt... Az SMS-ekből már itt indul a szavazás egyébként a zenekarokat illetően. Rock Me Lady, csúcsa zene, tegnap egész nap az ő zenéiket hallgattam. Köszönöm, hogy megismertem a bandát. Hála nektek, az Ideges Üveges. Ez csak azért jó, mert pont ez a lényeg, hogy így olyan zenekarokat megismertek, akikről egyébként nem is hallottatok, mert ők máshol laktak, laktok csak ott a környéken lépegetnek fel.
2: Igen, de ez nekünk is egy nagyon hálás dolog, mert hányszor rácsodálkoztunk már eddig is a héten, hogy miért nem hallottunk egy ilyen színvonalú együttesről, és több pontosan. Is van a listánkban most.
1: Aztán üzenik, talán neked Gyuri, hogy a zenemi basszusgitárosa a Bíbor Szél gitáros, a könnyű lesz felhívni.
2: Köszönöm a tippet.
1: És azt mondja valaki, mi van, hogyha a kiválasztott banda valami miatt nem tudja vállalni a fellépést? Hát tök egyszerű, akkor a következő. Igen. Tehát, hogy más nem tudunk csinálni, nagy sajnálattal ugyan, de akkor a következő jön.
3: Hát azért próbáljon mindenki úgy egyeztetni az idejét, mert azért nagy a nyeremény. Tehát azért mondjuk el, hogy aki ezt majd megnyeri, annak a zenét egy hónapig játssza a Retro Rádió.
1: Pontosan. Én azt gondolom, hogy ez tök. Ennek mindenki nagyon örült a múltkorinál is, és aztán mi lett komolyan tényleg a Gipó cirkusz dalából?
2: Tehát 17 milliós megtekintés ne jár, a YouTube-on tegnap néztem.
1: És hát ugye más rádiók is átvették a dalt, bizony. Tehát hogy ez egy nagyon nagy siker volt. Jó, ennyit erről egyenlőre. Évi, te mit találtál?
3: Tegnap találtam ezt a hírt, és beszéljünk róla, mert szerintem nagyon érdekes. Képzeljétek el, hogy megint Olaszországot hozom. Olyan fura, hogy Olaszországban úgy mernek döntéseket hozni, egyre jobban azt látom. Tehát ugye beszéltünk múltkor Kómóról, ahol az elektromos bicikliket, rollereket kitiltották, mert a polgármestert elütötték. És most a következő, ami szerintem nagyon-nagyon sok magyart érinteni fog. Képzeljétek el, október 1-től az észak-olaszországi nagyvárosokból kitiltják hétköznaponkon

0: a dízeles autókat, amelyek ugye úgy vannak kategorizálva, hogy Euro 2, 3, 4, 5, 6, tehát hogy így számokkal vannak kategorizálva, és képzeljétek el, az Euro 5-ös autókat kitiltják október 1-től.
1: 5-ös és lejjebb.
0: 5-ös és lejjebb. Uh-huh. Az úgy néz ki, hogy 7.30-tól 19 óráig nem mehetsz be, mondjuk Milánó, Brescia, és 100 000 fős városoknál nagyobba, ami azt jelenti, hogy ugye beszélgettünk erről, hogy ezt hogy fogják ellenőrizni, teljesen ki van találva a rendszer, mert hogy ez már évekkel előtte más városokban az Euró 4-ösökkel.
1: Azért azt hadd mondjuk el, tehát hogy az Euró 5-ös dízel, amely ugye már ebbe benne van ebben a tiltásban, az nem egy olyan elavult, régi, kormoló dízelmotor. Ezt most csak onnan tudom, mert hogy én most vettem egy 2012-es egyébként Mercedes, egyébként dízelmotorral kinti használatra, és az autó az nagyon egyben van. Nagyon rendben van, egy nagyon halkan duruzsoló, nem kormoló dízel. És megnéztük tegnap ugye a hír hallatán, Euro 5-ös. Tehát gyakorlatilag én, most amikor meg ki fogom vinni Spanyolországba október vége felé, akkor én nem mehetek oda.
0: Nem mehetsz oda, tehát akkor úgy kell már tervezned a szállásodat, hogy ugye október 1 és április 30 között van ez a rendeletük, hogy nem mehetsz be a városba, de egyébként 19 óra után bemehetsz, de hát ki tudja meghatározni, hogy 19...
1: Mikor érkezem,
0: és igen. Hogy 7.30-kor hagyd el, mert különben...
1: 8.30-at mondtál.
0: Ja, 8.30, nem, 7.30 van már.
1: Ne, az úgy.
0: Nem tudok. 7.30. És figyelj, ami nagyon durva, hogy nem csak a te Mercit, de csak mondok példákat. 2013-as Passat TDI. 2015-es Volvo.
1: Korszerű autók.
0: Igen.
2: 10 tehát, éves autó. Igen.
0: 10-15 éves autókat érint, és...
1: Ez nagyon furcsa egyébként. Nyilvánvalóan az Európai Unió mindig újra és újra szigorít az előírásokon, hogy főleg ugye a dízel autók ne szennyezzék annyira a levegőt. Egyébként saját magukat lőtték lábon ezzel, mert ezért volt az, hogy nem tudom, 10 évvel ezelőtt, vagy 5 évvel ezelőtt, már nem tudom, mikor volt a dízelbotrány. Talán kettő között. Ugye elkezdtek az autógyártók csalni.
0: Így van.
1: És mert hogy teljesíthetetlen volt az akkor, amit az Európai Unió követelt az autógyártóktól. Tehát ezek megint csak íróasztalnál eldöntött számok, amelyek nem biztos, hogy bármilyen szinten befolyásolják egyébként a légszennyezést, és mi van, ha Bressán ki, megkerülöm Bressát. Érted?
0: Azt mehet.
1: Azt tudom, hogy mehet, de hát ugyanúgy pufog ki a kipufogom.
0: De nem mindegy, hogy a városban állsz és úgy pufogsz, és reggel Lacikának ezt magyarázta.
1: Azt a kipufogót bele lehet inhalálni. Tehát komolyan mondom, tehát egészségesebb, mint a vép.
0: Nem.
1: Gyere le, most nem azzal vagyok.
0: Nem szeretném a kipufogót, csöledet... Nem szeretném.
1: Én nem szeretnéd szádba venni, értem.
0: De. Igen, de nekem... De várjál
1: is. Meg forró.
0: Hát igen, azért csak.
1: De értem, meg értem azt, hogy környezetvédelem, de az a baj, nem ez a baj, mert akkor én még nem vagyok probléma, akkor kikerülöm Bressát. Elmentem, valószínűleg többet nem is megyek Olaszországba, azzal az autóval. Igen. De azok az olaszok, akik egyébként, és ez ugyanúgy vonatkozik rájuk, mint ránk, akik egyébként egy tök jól fenntartott, megtartott, állagában megőrzött autóval járkálnak, mint ahogy mondjátok, egy ilyen 12 éves Passattal, vagy Mercedes-szel, vagy Opel-el, teljesen mindegy. És hirtelen ez az autó ez el kell dobniuk, érted?
0: Igen, de azért hagyj menjek után, ez nem olyan hirtelen döntések, tehát évek alatt ezt ugye már egy évvel ezelőtt megszavazták, csak nem hozták be, tehát felkészülhettek az emberek is, ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat Olaszországban. Mert ugye én utána néztem, hogy oké, de hát nagyon sok tranzitot látok, tudod, ilyen furgonokat. Azokra például nem vonatkozik, tehát azok működhetnek, meg ugye nyilván a gazdaságnak kell működnie.
2: Tehát felkészülhettek de, az emberek, ez igen. Nagyjából anyagi kérdés. Tehát
1: ez erről beszélek, nem lehet az emberekre ilyen anyagi terhet róni így.
2: Még Olaszországban is szerintem az autóknak egy nagy százaléka van egy 8-10 éves kor körül. Tehát azok most, mi a lakosok nagy része most akkor ennyi?
0: Jó, de most akkor kérdezem. Oké, itthon élünk Magyarországon, bevezetik Budapesten ezt a szabályt október 1-től.
1: Gergely megint?
0: Hát most Éva. Ma Éva lesz, jó? Bevezetjük ezt a szabályt, hogy 7.30 és, vagy legyen 8 és 19 óra, jó? Ezt mindenki érti. 8 és 19 óra között dízel autóval ilyen Euro 5-össel nem jöhetsz be. Uh-huh. És azt mondom, hogy ez 2027. október 1-től vezetem be.
1: Szerintem rengeteg magyar érint. Hát magyar amúgy is előszeretettel vett dízelautót. Ugye tudjuk, hogy az autópark Magyarországon nagyon előregedett az EU átlaghoz képest, tehát ez rengeteg embert érintene.
0: Oké, de mit tennénk? Tehát most nyilván más, mindenki más anyagi helyzetben van, meg a hallgatók is. De van egy ilyen szabály, és tudod, hogy a munkát Budapestre szólítod.
1: Nem tudom, mit tennék. De van egy az emberek.
0: De van egy éved végig.
1: Mit tudsz tenni? Eladod a szegedieknek?
0: Például.
1: Most komolyan, mit tudsz tenni? Hát nem veszi. Hát azonnal, ugyanis a probléma az, meg el is adhatod meg, és veszel egy benzines, de nem, hiszen értéktelenedik az autód.
0: Ez így van.
1: Érted? Abban a pillanatban, amikor jön egy ilyen rendelet, az autód nem ér semmit.
2: Ugye Magyarországon, most megnéztem a mesterséges intelligenciában, 70-75% az autóknak 10 évnél idősebb.
1: Igen.
0: Oké, de még mindig azt mondom, hogy ha van egy évünk felkészülni, és a munkánkat...
1: Akkor mondd el te, mit csinálnál? Én... Abban a pillanatban, hogy bejelenti valamelyik zseni, hogy 10 évnél idősebb autó nem léphet be Budapestre, mondjuk. Akkor szerinted mi történik az autóárakkal?
0: Hát nyilván lemegy az ára. A dízelautóknak felmegy
1: az ára. Mit csinál az ember, akinek ez az élete befektetése volt, valószínűleg törlesztette a leasing részleteket baromi hosszan, és ez az autó hirtelen annyit sem ér, mint amennyit ér tegnap.
2: Tönkre megy. Tehát, hogy ez a
1: gombokért. És abból, igen, hogy azt eladja, kell vennie valami mást. Hogy?
0: Hát így.
1: Én kérdezem most.
0: Hát én azt csinálnám, amikor tudom ezt, meg nyilván hamarabb fogom tudni, mert valahogy eljut hozzám hamarabb a hír, mint megenne a törvény, én azonnal eladnám az autót, és azonnal kicserélném még mielőtt minden. Tehát, hogy tudod, hogy lesz egy ilyen, és már felkészülök rá, vagy kitalálom, hogy tudok egy kis benzinest venni, de nem az, tehát, hogy érted, nem az... lejjebb adok az igényemből, hogy be tudjak járni dolgozni. Én biztos, hogy így oldanám.
1: Hát nézd, a kényszer persze. Tehát, hogyha így van az embereknek, elveszed a járművét. Tehát lehet menni egészen Fennyanig. Fennyan ez egy olyan város, ahol nagyon sok koreai él, egyébként észak-koreai, és gyalog járnak meg tömegközlekedéssel. Igen. Miért? Mert nincs autójuk. Tehát lehet ezt, érted? Csak azt úgy hívják Fennyan.
0: Nem, szóval szerint...
2: Azt is megnéztem, 16,5 év az átlag most, amilyen idősek az autók.
1: A Magyarországon. Igen, ezt mondom.
2: Tehát ezt egyrészt nem jó kedvükből csinálják így a magyarok, másrészt meg nagyon-nagyon messze van a 10 év alattól. Tehát, hogy óriási befektetés jelentene ezeknek az embereknek valami.
1: Igen, csak az Évi egyet nem ért. Hogyha nekem van egy, nem tudom, Opel Astra, mondjuk 14 éves. Jön a rendelet, egy év múlva fogják bevezetni. Hát a hír hallatán már az autó nem ér semmit. Kinek adom el?
0: Biztos, hogy valakinek el lehet adni.
1: Biztos, hogy valakinek tömegesen? Ugyanis minden magyar el akarja adni az autóját.
0: De mondjuk ez csak Budapestet érinti.
1: Jó, akkor Szegedre adjuk
0: de,
1: el.
0: De miért? Hát ez a rendelet, amitől most beszélek, Észak-Olaszországot érinti.
1: Így van.
0: Tehát Rómát nem érinti, Firenzét nem érinti.
2: De ilyenkor mindig, ha egy való elkezdődik, akkor ők is számítanak rá, hogy előbb-utóbb náluk is lesz. Tehát, hogy ha mondjuk Budapest elkezdeni, előbb-utóbb minden nagyváros elkezdeni.
0: Igen, de például azért azt tudjátok-e is, Lacika, nekem elmondta, hogy mi a baj ezekkel az autókkal. Mondd el, hogy a 10-15 éves autóknak a kibocsátása már nem olyan, mint amikor megvették.
3: Igen, a legtöbb ilyen korban lévő autó azért már elindult.
0: Tehát, hogy miért hozták ezt a
3: lejtőn, tehát már ki van a, mit tudom én, az EGR kapcsolva, akkor mindegy, a részecske szűrő már terített, azt is már kiütötték, már ezt, azt izéltek, már megcsippelgették, tehát hogy már nem a gyári
1: értékeket. Jó, ez most a te káposztás megyeri is túli garázsod, érted?
3: Dehogyis, nem, ez az átlag 16 éves autó.
1: Dehogyis.
3: Dehogy nem.
1: Nem, vannak nagyon tisztességes autók egyébként 16 éves de korban.
3: Egyébként az, hogy a dízelek nem, de az milyen, hogy mondjuk egy 30 éves benzines, az viszont simán bemehet a városba.
1: Mert más a kibocsátás, hát ugye a dízelnek vannak talán ezek a kis koromrészecskék, amiket így szűrni kell, az nincs a benzines.
3: Hát itt a megoldás, venni kell egy nagyon pici, kis városi benzinest.
0: Hát Laci, úgy ezt mondja, amit én.
3: Hát, amit...
2: Én de értem, nem a monopoli, hogy venni kell. Tehát az a baj, hogy milliókkal dobálóztok.
1: Én pont ezt akarom, tehát egy picit akarok mindenkit érzékenyíteni erre. Hát én meg tudom tenni. Én simán eladom, vagy eldobom. Érted? Nem erről szól. Hát az emberek többsége nem hülyeségből tart 16 éves autót, mert annyira szereti, hanem mert nem tudja megengedni magának az újabbat. Azt rákényszerített, hogy áron alul adja el az autóját, majd vegyen abból a pénzből valamit, amivel bejöhet. Ez egy nonsense. Tehát megint csak azt mondom, hogy gazdaságilag nem tartunk ott, amit már fejben előre eldöntöttünk. Ez olyan, mint az EU-nak a dízel követelményei, amit minden autógyár megszegett lassan. Csak azért mondom, hogy
3: Hála Istennek ez az olaszoknál van, tehát nálunk azért...
1: A realitás talaján kéne maradni. Igen, hát azért mondom, nem is kellett volna áthozni ezt ide Budapestre, ezt a dolgot, meg ugye a nagyfőnök hallgat engem rendszeresen, tehát ne adjál ötletet, hanem hogy ez egy olasz téma, nem a miénk, hála a jó égnek.
0: Oké, de ahogy elkezdik, ugye minden ötletet hozunk és veszünk el másoktól, ha valaki észreveszi. Ezt csak azért mondom, hogy nagyon érdekes. Tehát mindenki figyeljen oda, aki mostanában Milánó, Brescia és az
1: Bocs, sokkal inkább, igen, meg csak azért szakítalak fel, mert halad az idő. De hogy állapítják meg? Tehát én, mint turista, igen, az autómra nincs semmi ráírva. Nincs ráírva, hogy D, vagy izé, hanem egy AMG, az van ráírva.
0: Igen, na most...
1: Hogy állapítja meg a bressai, nem tudom, rendőr, hogy ez milyen autó, ha nem állít le?
0: Biztos, hogy itthon is látta, de ott már ki vannak telepítve a városba bemenő összes útra kamerarendszer. Uh-huh. A kamerarendszer felismeri a rendszámokat. Nyilván az olaszokat könnyen felismeri, mert az
1: ő rendszerekben benne van, igen. Van.
0: És elviekben azt is írták, tehát a külföldieknek is a rendszám alapján le tudják kérni az autójuk adatait.
1: Magyarországról,
0: illetve bármelyik ország, ami ilyen Európai Uniós országokból.
1: Letudnák, de ez így, nagyon.
0: Elviekben így írják. A másik része, hogy azt is írták, hogy olasz autókat nem állítanak meg a városban, de a külföldieknél sok esetben van, hogy megállítják és ellenőrzik, tehát hogy személyesen a rendőrök ott vannak, mert hogy úgy több idejük van lekérni az adatokat. De elviekben nekik olyan kamerarendszerük van kiépítve, amivel ellenőrizni tudnak mindent. Ezt írják. Tehát, hogy ők felkészültek erre, hogy ez jön nekik.
1: Jó, köszönjük szépen. Érdekes téma egyébként, tényleg. De mindegy,
0: hát egyelőre
1: bennünket
0: nem érint.
1: Így van. Jövünk vissza nem sokára a Bocskor Rock City turnénak a potenciális zenekaraival. Ugye indulunk 21-én, kezdünk Miskolccal, aztán megyünk Szegedre, Pécsre, Székesfehérvárra és Győrbe, és minden városban egy-egy zenekart szeretnénk ott élőben bemutatni nektek. Majd, hogy mi lesz a vége, azt elmondom később, de most már ott tartunk zenekarválogatásban, hogy minden városra van 3 potenciális zenekarunk.
2: Így van, ők a döntősök.
1: Ők a döntősök, és a hírek után bemutatjuk, hogy kik azok Miskolcra, Szegedre, Pécsre, Fehérvárra és Győrre vonatkozóan, és aztán elindul majd a szavazás ma Miskolcra és Szegedre.
2: Bizony.
1: Jó? És akkor elmondjuk, hogy melyik 3 zenekar városonként, bemutatjuk a daloknak a részleteit újra, csak azért, hogy azok is szavazzanak, sőt, főleg azok szavazzanak, akik nem feltétlenül miskolciak, szavazzatok a miskolci zenekar, nektek melyik tetszik a legjobban, mert lehet, hogy a miskolciak elfogultak.
2: Így van, itt lesz nálunk élő adásban az együttes, az egész ország fogja hallani, tehát itt ne csak Miskolc vagy Szeged gondolkodjon, hanem mindenki.
1: Így van, tehát az első 3-at mutatjuk be minden városból a hírek után.
4: Ne csak hallgass, nézd is a Bocskort élőben minden reggel a videán is. Videó.hu per Retro Rádió. Bocskor! Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
2: Jön a Bocskor!
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
3: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
4: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márneval támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
3: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: Megérkezett a Reprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
2: Kun, több mint munkagépek. Megoldások a modern mezőgazdaság minden területére. Kun, a növénytermesztés és az állattartás megbízható partnere. Kun.co.hu.
3: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség. A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi-lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos. Napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából. Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
5: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
6: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
7: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz és hívd meg ismerős. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuabban.
8: DJ Bobo október 3-án az MVM Dome-ban. Már több mint 10 000 jegy elkelt. DJ Bobo eddig soha nem látott show-val érkezik az MVM Dome-ba. Jegyek fankód.hu. Jegyek fankód.hu.
9: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
10: Anya, kapar a torkom!
11: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
12: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a gála piros alma kilója csak 399 forint, a hazai sárgarépa kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
15: A reklám után.
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: Kezdődik a Szent István vidékfejlesztési program. Értékes festményeket loptak el egy francia múzeumból. Még ma is nyárias időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Indul a Szent István vidékfejlesztési program, 10 településenként 1 milliárd forint jut majd a közösség fejlesztésre. Egyebek mellett erről beszélt napi rendelőti felszólalásában tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a keret felhasználásáról helyben közösen dönthetnek majd a kormánnyal együttműködve. Mindez először 10 térséget érint. A kezdeti szakasz értékelése után országosan jövő augusztus 20-a után vezetik majd be a programot, amely a tervek szerint csak nem 2200 vidéki települést, körülbelül 1 millió 850 ezer embert segíthet közvetlenül. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Weigl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
18: A tavalyi évhez hasonlóan elértük a 2 millió utast, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családi jegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt, Honyód és Badacsony, illetve Siopok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok, Szántódrév és Tihanyrév, itt kelnek át legtöbben, a kompok mellett a személyhajózásban a dobogó, a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fért fel.
17: Kisiklott egy vonat Baranyában, miután a vasúti pályára dőlt fának ütközött. A MÁV Inform közlése szerint a Bajáról Dombóvára tartó vonaton senki sem sérült meg. Várhatóan több napig pótlóbusz közlekedik majd az érintett szakaszon. Újabb múzeumba törtek be Franciaországban, ezúttal az ország déli részén fosztogattak a tolvajok. Hiába értek a rendőrök perceken belül a helyszínre. Renoir három festménye akkora már eltűnt. A két betörő eredetileg 4 műalkotást vitt magával, menekülés közben azonban egyet elejtettek. A festmények mintegy 9 millió eurót érhetnek. Napos idő várható ma is, akár 35 fok is lehet, a déli-dél-keleti szél napközben feltámadhat, estére azonban megérkezik a hidegfront, a Dunántúlon már eshet is. Holnap a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de már egyre kevesebb helyen várható eső, zápor. A szél továbbra is élénk marad, a maximumok már 30 fok alatt lesznek. Péntekre aztán tovább csökken a hőmérséklet, és inkább felhős, mint napos időnk lehet.
16: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Az útinformtól tudjuk, hogy az M0-as autóúton az M3-as autópálya és az M2-es autóúti csomópont között a Megyeri híd felé vezető oldalon. A 70-es és a 71-es kilométer között burkolatjelfestés miatt lezárták a külső és a középső sávokat. A forgalmat a belső sávba terelik. Közben az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajos Mizse között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható.
19: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 7 óra 15 perc, pont 48 van. Jó reggelt, izgalmas pillanatok. Jó reggelt, szia Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Hanet, szia, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Izgalmas, mert most fogjuk eldönteni a turnénkra. Ki az a három zenekar, amelyet most szavazásra bocsátunk. Ők kapták a legtöbbet, a legtöbbször róluk írtatok, hogy hallgassuk meg. De előtte, Évi, az előző témára nagyon sokan, csak azért, mert ez egy érzékeny téma, amit te bedobtál, és picit félvárról vetted. Itt nagyon jól írják a hallgatók. Budapest lakossága, vagy Budapest az a lakosság 20%-a, egy ötöde. Az nem kevés. Az euró 5 motoros ára bezuhan, és eladja Szegedre mondjuk 49% bukóval. De ugyanitt benzines, meg az euró 6-os megugrik a kereslet miatt, és azzal az átlag fizetéssel, ami az emberek többségének van, nem tud mit csinálni. De Gabi épp most vezeti le, köszi. Az az én voltam.
2: Igen. Tehát jó. Ez tényleg az, hogy integet az autózásnak úgy, ahogy van, és többet nincs.
0: Az abszolút. Tehát, hogy nem, bezuhan az ára, és a másiknak fölmegy. Tehát ez ott van, és ez az átlagember, de írják többen is. Giuseppe, a kis zöldségese biztos, hogy le tudja cserélni a 12 éves Fiat Ducatóját.
1: De azokra nem vonatkozik, személyautókra vonatkozik.
0: A személyautó.
1: A Ducató nem? Szerintem az nem az a kis
0: furgonka.
1: Lehet. Azoknak be lehet menni, mert nyilván a gazdaságot nem. De ez csak, mondom, azért hoztam példának, mert Olaszországban már megteszik. Nehogy az legyen, hogy egyszer valakinek itt
0: hát ez még nem mondta, nehogy ott.
1: De most
0: te itt ünnepelted ezt az ötletet. Évi, ez nem életszerű, 2012-es Octavian van. Tökéletes a CO, valóban ki van írva, nem füstöl. Nem tudok venni újat. 2 éves gyerek van, most kezdi a bölit. Feleségem valószínűleg sokat lesz vele állományban, új autónál kötelező szerviz 100 alatt nincs. Üzeni a kamionos Laci. Gyerekek, rengeteg, tényleg. Kedves Éva, van egy majdnem 30 éves autóm. Keresek 300 ezret. Tudnál tanácsot adni, hogy cseréljem le egy új autóra? Szép napot nektek, Éva!
1: Hát majd gazdasági tanácsok, nekem is lesznek ilyen rovataim, mint a...
0: Sziasztok, 16 éves Fiat Scudom van, kisvállalkozó vagyok. Részecske szűrő, katalizátor kiütve. Éhen halnék az autó nélkül. Többe került volna megcsináltatni, mint másikat venni. Ez a magyar valóság. Üzeni Laci.
1: Ez a kiütés, Lacika mondta, hogy egyébként ez működik.
0: Igen, de most hallod, és ez nem csak ennyi SMS volt, jóval több.
1: Persze.
0: Hogy azért a mi lakosaink, a mi állampolgáraink pontosan érzik azt, amit én mondtam ezzel kapcsolatban, hogy ez hol bajos.
1: Én ezt teljesen értem, és félre ne értsetek. Én csak felhívtam a figyelmet, hogy Észak-Olaszország, ami elég nagy, ott már ezt bevezették, és már évek óta kezdik bevezetni a nagyvárosokba, 30 ezeres városokba.
0: Nem, te felhívtad a Budapest rombolónak a figyelmét, felhívtad arra, hogy ez milyen jó lenne ide. Ez a nagy baj. Ja. Na jó, gyerekek, készülődünk a Bocskor Rock City turnéra. És szeptember 21-én indulunk útnak. Ez azt jelenti, hogy 21-től, ami hétfő, minden nap egy másik városban leszünk. Most már szerintem fejből tudjátok ti is. Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár és Győr. Így lesz hétfőtől péntekig. És ugye keressük a zenekarokat, mert szeretnénk, ha minden állomáson egy helyi zenekar megmutatná magát az egész országnak. Hiszen miután mi országos rádió vagyunk, ez egy baromi jó lehetőség, és aztán majd ötük közül lesz egy nyertes, aki azt az ajándékot vagy díjat kapja, hogy a Retro Rádió egy hónapig játssza azt a dalt.
2: Igen, ugye pár éve már csináltunk egy hasonló turnét, 4 vagy 5 éve azt hiszem, és nekem nagyon nagy meglepetés, hogy olyan együttesekkel, meg olyan nevekkel találkozunk, akikkel akkor egyáltalán nem. Tehát, és nagyon jó minőségű együttesek, nagyon jó zenéket játszanak, úgyhogy én annyira lelkes vagyok ebben, hogy olyat tudunk mutatni most az országnak, amire mi is rácsodálkozunk, hogy wow.
0: Szerintem ezért is volt egy jó ötlet, mert tényleg vannak nagyon jó zenekarok, akiknek valami miatt, ki tudja miért, ez menedzsmenti, vagy ötlet, vagy valami miatt a lehetőségük nem volt meg, nem tudnak megmutatkozni, bemutatkozni országszerte.
1: Így van, és most van egy
0: és hetünk. És tényleg jók.
1: Van egy hetünk, vagy volt egy hetünk is, amikor bemutathatunk minden városban egy-egy zenekart, és adunk is lehetőséget, és az, hogy a lehetőséggel ki hogyan fog élni, az meg már nyilván.
0: Itt folyamatosan jönnek az SMS-ek, hogy itt ezt, ott azt, ott amazt a zenekart. Most azt csináljuk, hogy megmutatunk, amennyit tudunk itt a következő 10 percben, dal részletekkel, de azután mai nap folyamán csak Miskolc és Szeged fog eldőlni. A többi az még nyitott marad.
2: Így jó? Van. Ők is megfelelő elosztásban, de először hallgassuk meg minden városból a 3 döntőst.
0: Így van, a 3 döntős, tehát Miskolcról, akik benne vannak a potenciális hárommal, az első a zenemi és a kedves egészség.

0: Szóval Miskolc és a zenemi és a kedves egészség egy picit nekem tudjátok, mire emlékeztetett? Maneskinre. Ahogy van elindult
1: benne,
0: az egész.
1: Ugye, tényleg ezen gondolkodtam, hogy valamire nagyon hasonlít, de azt éreztem végig, hogy így teljesen felpesdíti a világ.
0: Baromi jó, és egyébként szellemes a szövege. Minden rendben van. Ezzel a zenekarral minden rendben van. Ők tehát a zenemi, csak jegyezzétek meg, főleg azok, akik nem miskolciak. Tőletek várjuk a szavazatokat, mi Miskolci is megszavazza, ismeri, meg benfentes, meg mit tudom én, de tényleg figyeljétek, hogy például te, mint győri, vagy mint szombathelyi, vagy tök mindegy, melyik Miskolci tartod a legjobbnak, jó? Akik aztán ott lesznek velünk. A következő, nagyon sokan javasolták őt is, László Evelin, teljesen más stílus, és a májosi eső.

0: László Evelin tehát, és a májusi eső Miskolc.
1: Nagyon profin hangzik egyébként, nagyon jól énekel, tényleg.
0: Igen, és a harmadik, amely Miskolcon bekerült itt a mi kis válogatásunkba, a Hírviár. És Őrzöm az álmod, ez a dal címe, rengetegen írtátok a Hírviárt. Most akkor hallgassátok meg, és mondom, ne csak miskolciak szavazzanak.

0: Ez tehát a Hírviár és az Őrzöm, az Álmod, Miskolcról, ezt a hármat tudtuk megmutatni nektek.
1: Nagyon kemény.
0: Nagyon jó.
1: Tehát, hogy nagyon nehéz a választás.
0: Így van, és most tényleg csak Miskolcra kezdjetek el írni, és közben mutatom nektek Szegedet, jó? Tehát Zenemi, vagy László Evelin, vagy Hírviár. Oké? Okay. Jó, jöjjön Szeged, gyerekek. Itt van Gyurinak talán a... Szerintem a Gyuri kedvence.
2: Igen, nem akarná befolyásolni a közönséget, de igen, én nekem hozzánőtt a szívemhez ez az együttes.
0: Ők a Hűvös zenekar együttes, nem tudom, hogy hívják magukat, a Hűvös, és a dal címe a Hátsó ülés.

0: Tehát Gyuri kedvenc zenekar a Szegedről, a hátsó ülés a Hűvöstől. Így van. Ez volt ez. Látom közben itt a miskolci helyzetet. Nagyon-nagyon szoros László Everin és Zenemi között.
1: Aha, aha.
0: Igen, nagyon szoros.
1: Okay, adunk még erre időt egyébként, tehát ez nem most ezekben a percekben dől
0: el. Nem most ezekben a percekben dől el. Mutatjuk a következő Szegedit. Nem ezért fizettem, ez a banda neve. És bármerre jársz a dal címen.

0: tehát a Nem ezért fizettem és a Bármerre jár Szegedről. Folytatjuk Szegedet, nagyon-nagyon szoros egyébként Miskolcon, Zenemi és László Everin között a harc. De Szegedre visszatérve, én például őket bírom, csak mondom, Gyuri.
1: Én is őket is bírom.
0: Az imágó, ja nem ezért fizettem, meg volt hátsó, és meg volt, akkor az imágó Mondi.
1: Így van, igen. És a káosz.
0: És a káosz.

0: Ó, Lacika már szívecskét mutat az Imago Mundinak. Én is Imago Mundis vagyok.
1: Nagyon jó. Nagyon jó.
2: Ha hűvöst hallgatom, akkor ők. Ha őket, akkor az Imago Mundit, akkor ők. Tehát, hogy nagyon nehéz nekem eldönteni a kettőjük között.
0: Így van. Na jó, közben az történik, hogy ugye szoros a harc László Evelin és a zenei között, viszont itt beindultak valami eszméletlen erővel, de ugyanarról a számról, jó páran László Evelinér. És ezeket tehát most bombázom ki őket, tehát ez így nem. Egy szám egy szavazatot ér, és ezeket mi látjuk.
2: Igen, tehát, nem fog működni, ha két ember dönti el sok dominóról.
0: Pontosan. Pontosan. Tehát ez azonnal így törlése is kerül, mi látjuk, hogy ezek azonos számról érkeztek. Egy csomó, tehát ez most ilyen dömpingszerűen, mert az összszavazatok már a két együttesre 300 felettiek, tehát az valami elképesztő. Jó, ez nem sokára. Most mi legyen, Gyuri, 7:30 van, és megmutathatnánk a többieket is, vagy most hagyjuk Miskolcot és Szegedet versengeni, vagy mi történjen fél után?
2: Hát szerintem hagyjuk őket versengeni, és nézzük meg fél után, hogy hogyan alakulnak az SMS-ek. És akkor majd folytatjuk a többi együttesek később.
0: Fél után?
2: Igen.
0: Jó. Oké, de akkor azokra már nem lehet szavazni, ma csak Miskolcra és Szegedre lehet szavazni.
2: Bizony, így van.
0: Érteni akarom saját játékom.
2: Ez az, jól csinálod.
1: De jól érted, ügyes vagy. Jól
2: csinálod.
1: Igen.
0: Na jó, akkor folytatjuk mindjárt.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Sprinter modellek már nettó 8.649.000 forinttól lehetnek az öné. Praktikus kialakítás, hatékonyság és megbízható teljesítmény. Minden munkára tervezve. További részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
6: Kun, több mint munkagépek. Megoldások a modern mezőgazdaság minden területére. Kun, a növénytermesztés és az állattartás megbízható partnere. Kun.co.hu.
7: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt. Ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvelyi hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
8: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
10: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
11: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
12: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
13: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
15: Igen.
14: És ez?
15: Igen.
16: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 100 ml-es kézkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
15: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: Az OS nővérek vettek.
15: Boszorkányok már pedig vannak.
18: Mindenki, akit szeretünk, meghal.
15: És végre visszatérnek.
18: Nem a legjobb tinderes bemutatkozás.
15: Sandra Bullock, Nicole Kidman, Átkozott boszorkák 2.
19: Készen álltok?
15: A mozikban.
20: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
21: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
22: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
23: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
24: És a finom görög ízekre?
23: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
24: Az ég kék, a füstli greek. Master good.
25: A reklám után.
26: Hírek a Retro Rádióban.
27: Idén is megtartják a Teszed akciót. Több száz dínyárust ellenőriztek. Már úton a lehűlés. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, Lannert Judit szerint. Az oktatási és gyermekügyi miniszter kifejtette, a hazai adatok belesimulnak ebbe a tendenciába. A magyar tanulók a matematika és a természettudomány területén átlagos szinten, a szövegértés terén viszont kicsit az alatt teljesítettek. A felmérés egyebek mellett azt vizsgálja, hogy a 15 éves tanulók hogyan tudják használni megszerzett tudásukat gyakorlati problémák megoldására. 2025-ben minden eddiginél több, 91 ország vett részt a kutatásban. Magyarországon 273 intézmény, mintegy 6400 tanulója töltötte ki a teszteket. Idén is lesz Teszed akció. Magyarország legnagyobb önkéntes szemétszedési programját október 12 és 18-a között rendezik meg. Jelentkezni a www.szelektálok.hu oldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. Idén is keresik a kerékpáros barát településeket, munkahelyeket és közintézményeket. Az érintettek tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel pályázhatnak október végéig elektronikus úton. Az eredményeket novemberben hirdetik ki. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dínyárusokat idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az idei ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
28: A dínnek minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer, maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
27: Napos idő várható ma is, akár 35 fok is lehet, a déli délkeleti szél napközben feltámadhat, estére azonban megérkezik a hidegfront, a Dunántúlon már eshet is. Holnap a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de már egyre kevesebb helyen várható eső, zápor. A szél továbbra is élénk marad, a maximumok már 30 fok alatt lesznek. Péntekre aztán tovább csökken a hőmérséklet, és inkább felhős, mint napos időnk lehet.
26: Retro Rádió közlekedési hírek.
27: Már erős a reggeli forgalom a Budapest környéki utakon, több helyen is lassulásra, torlódásra kell számítani a főváros felé. Például az M1-es autópályán a Tatabánya és Budaörs közötti kiépített terelésben, az M2-es autóúton Dunakeszitől, az M3-as autópályán Gödöllő előtt és a bevezető szakaszon, valamint az M7-es autópályán Érttől is. Nem jobb a helyzet a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Mende és Maglód tér, valamint az 51-es főúton Dunaharasztinál sem. Olvasható az útinform.hu-n.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 3:48 lesz 4 perc múlva. Hát gyerekek, óriási verseny van, tehát itt ugye most első körben Miskolc tekintetében. Ugye három... mondjuk azt, hogy előadás. Három zenét mutattunk be. Az egyik ugye volt a zenemi.

0: Igen, ők is nagyon-nagyon jók, de nagyon jó. Versenyben nem voltak a másik kettő szereplővel szemben az SMS-eket illetően. Kár, hogy azok nem értették, akik egy számról is voltatok jó néhányan, valami ezer László Evelin SMS-t küldtetek, mert nem tudjuk figyelembe venni. Tehát az...
1: Igen, pörög a feltöltős dominókártya, de csak egy SMS-t tudunk ilyenkor nézőpontba venni.
0: És én azt gondolom, hogy egyébként nyugodtan hirdessünk Miskolcon eredményt, és így, hogyha ezeket leszámítjuk, akkor teljesen objektíven a Zenemi az, akik bejutottak. Na, én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rájuk, Gyuri, innentől jön a nagy szerkesztői feladat, amiért lehet, hogy még díjat is kapsz, hogy megkeresni a basszusgitáros telefonszámát.
1: Kifejezetten az övét fogom.
0: Nem az övét, tehát bárkiét a Zenemitől. Keresd meg őket, és akkor beszéljünk adásban, hogy ezt vállalják-e, úgyhogy egy fillért nem kapnak.
1: Bizony.
0: Egy dalt kell eljátszani, nem játszhatnak kettőt, de ezt a dalt is el kell játszaniuk, és nem kapnak egy fillért sem, ugyanakkor a lehetőséget, hogy akár egy hónapig játssza a Retro Rádió oldalukat.
1: Így van, hát remélem, hogy vállalni fogják, és akkor megkezdődik a technikai egyeztetés, majd a részletekkel megjövök.
0: Így van. Az összes három számról érkező László Evelin SMS most gyorsan hihetetlen. A 7387-es végű, tehát hogy nem szégyeled magad? Elmondtam. Tényleg.
2: De nem biztos, hogy értette.

0: Tök jó, Istenem. Ez az imágó mondni, gyerekek. Jó, egyébként a szegediekkel kapcsolatban is hadd mondjam el, hogy hűvös hajrá. Te, aki a... Várjál? Ja nem, bocsánat. Oké, mégsem, nem szólaltam meg. Azt hittem, hogy ugyanaz a szám, de nem ugyanaz. Okay.
1: Lehet, hogy Szegeden már értik.
0: Lehet, hogy Szegeden már értik, így van. Tehát a hűvös vagy az imágó mondi, vagy a nem ezért fizettem. Jó? Erre szavazatok most SMS-ben, nem mondom az SMS számomat, mert akkor már nem tudom kezelni.
2: Csak azt szavazzon, aki tudja fejből.
0: Viszont, hogyha közben játszunk egyet, méghozzá egy hangeri másint, ők meg hívhatnak.
2: Így van, ők telefonon játszanak, úgyhogy nincs telefon, gáz.
0: Így van, nincs gáz, nincsen összeakadás. Akkor, ha szeretne valaki játszani egy hangeri másint, az hívjon most, ne írjon, hívjon 0620 22 22 122.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul a Hungary Machine.
1: Igen, tehát el kellett itt menni ezzel az NSYNC-kel a francba, mert... Bocsánat, aki nagyon szereti, ezt én csináltam, mert hogy csomó dolgunk van, gyerekek, tudunk eredményt hirdetni egyértelműen Szegedre.
2: Komolyan?
1: Egyértelműen. Tehát, hogy szoros volt a verseny, és szoros volt a hűvös és az imágomunk.

0: ti között.
1: Amit mi is éreztünk, tehát én is úgy voltam vele, hogy na ez e között, a kettő között nem nagyon tudnék választani.
0: Igen, egyébként teljesen más stílus, tehát igen, ezért nehéz, igen, és mind a kettő jó.
1: Mind a kettő profi.
0: Mind a két, igen, banda nagyon jó, de elsöprő győzelemmel Szegeden nyert az Imago Mundi.

0: Nekem még ez a sor is tetszik, hogy nem szégyen a könycsepp a káoszban.
1: Nagyon jó az egész.
0: Jó!
1: Olyan letisztult, olyan rendben van.
0: Néha annyira jó örülni egy jó szövegnek, mert hogy a szövegek többnyire szarok. Ez minden városra érvényes. Tehát, hogy...
2: Igen.
0: A közhelyek, a fogom a kezed, meg ne engedj el, meg ezért, tehát, hogy felhőben is, a lelkemben is, te és ki és be. Tehát, hogy az nem is volt, mert az legalább szexi lenne.
1: De az elmúlt...
0: Bocsánat.
2: Nagyon jó dalszövegíró lenne.
0: Tudom. Egyébként az vagyok.
1: Elmúlt két napban pár ilyet azért végighallgattunk, ilyen felhők, meg ki és be, meg minden.
0: Felhők, ki és be, igen. Jó, gyerekek, gratulálunk Szegednek, imágó Mondi. Ők lesznek velünk, ha elvállalják. Gyuri, majd keresd meg őket.
3: Jó.
0: Is. Jó. Velünk van most, és játszik a Robi. Hello, Robi, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Szia, Robi, honnan hívsz?
3: Én Rácsamásról csörgök.
0: Aha, oké. Okay. Volt-e neked most bárki, aki tetszett, így a zenekarok felhozatából?
3: Persze, szavaztam is a Miskolcon, a Zenemi az nagyon jó.
0: Zenemi, ugye?
3: Ismertem őket, de az a szám, amit bejátszottatok, az tök jó, majd rá is keresek YouTube-on.
0: De ezért mondom, ezért van értelme ennek az egésznek, és ezért örülök ennek nagyon, hogy te nem Miskolci vagy, rá csodálkoztál jó értelemben a zenekarra, rákeresel, megismeritek őket, és most tényleg mi is, akkor őket, ha vállalják, akkor be fogjuk tudni mutatni országosan. Jó.
3: Így van, arra leszek kíváncsi, hogy Fehérváron kik lesznek, mert az a terv, hogy oda megyünk a turnéra.
0: Hogy akkor jönnétek, jó.
3: Hát, Fehérvár vagy Szeged között megy még a vacila, de majd eldöntjük valamit.
0: Fehérváron nem tudom, hogy mennyire vagy ott ismerős zenei életben, úgy értem.
3: Semennyire.
0: Jó. Mert ott
3: azért vagyok kíváncsi.
0: Ja, most nem mondom még el, még nem mondom el ki a három.
1: Így van, majd fél kilenckor.
0: Fél kilenckor elmondom, jó. Oké, na akkor most eredményt hirdettünk Szegedre is, és akkor Robi, most veled játszunk, és neked pedig ez a dalszöveg. Figyelj!
4: Most figyelj, kis barátom, örülj, ha valaki megvereg.
0: Bocs, ez be van rekedve, ez az AI hang?
2: Igen. Már ilyen beteg formátumban is használhatom.
0: Yeah.
4: Most figyelj, kis barátom, örülj, ha valaki megveregeti a hátad, ne gondold túl. A hit a kulcs, hogy legyen sok pénzed és elég nő.
0: Sok pénz is elég nő, szerintem ez a...
3: Ez sokat mondó, de most így nagyon messze vagyok.
0: Nem vagy messze. Sok pénz, legyen sok pénz is elég nő. Annyira jellegzetes.
2: Igen.
3: Hú, lehet, hogy az ez a rekett hangzavart.
0: Ja, bocsánat.
3: Vírust kapott, de...
0: Elnézést,
3: lehet,
0: igen.
3: Lehetne még egyszer. Igen. Igen.
0: Tessék.
4: Most figyelj, kis barátom, örülj, ha valaki megveregeti a hátad, ne gondold túl. A hit a kulcs, hogy legyen sok pénzed és elég nő.
3: Hú, nem lejött, kerültem közelebb. Nem mai zenekar talán.
0: Nem, és ezt talán a dalszövegből jól következteted. Melyik évtizedre satszolod?
3: Hát talán a 80-as, 90-es évek.
0: Jól satszolod, 90-eshez szerintem. És akkor nagyon fiatal volt az az előadó, aki ma valamelyikkorú.
2: Ó, ez nagy segítség.
3: Esetleg a keresztneve Béla?
0: Nem.
1: Hát nem.
3: Nem.
0: Nem is ismerek, tehát Radics Bélán kívül nem ismerek magyar előadót, aki...
3: Hát én most az egy másikra gondoltam, de akkor ezek szerint rosszul. Veled egykorú.
0: Velem egykorú, és
3: akkor... Neki is volt ilyen előadása, amint neked a 6X.
1: Igen.
3: Jó, akkor megvagyunk, akkor ez Gesztinek valamelyik formációja. Nem?
0: De ez még nem nyert így. Mert hogy valamelyik formációja.
3: Közelítünk
0: így van.
3: Hát akkor ez a repülők. Ez az, igen.
2: Szuper vagy, gratuláltunk. Jó. Gratulálunk, nyertél egy bocsizacsit, benne pedig egy bögrét és egy baseball sapkát. 10 után Anett hívni fog.
3: Rendben, köszönöm szépen a lehetőséget, meg az ajándékokat.
2: És köszi,
0: Robi.
2: Majd.
0: Így van, remélem, hogy találkozunk.
3: Bízom benne, Szegeden vagy Fehérváron, de biztos, hogy ott lesz.
0: Oké, okay. Köszönjük szépen.
3: Köszönöm.
0: Szia.
3: Sziasztok.
0: Hello. Jó, jövünk vissza, ez egy nagyon érdekes téma. Egyébként a brit melyik lap?
2: A Times.
0: A Times szedte össze azokat a kérdéseket, amelyek egy párkapcsolatban rendszerint elhangzanak, és iszonyatosan idegesíti az egyik vagy a másik felet, tehát vagy a férfit, vagy a nőt. Egyébként pont a kérdések alapján is szerintem ki lehet következtetni azt, hogy ezt vajon férfi tette fel, vagy nő tette fel.
1: Igen, ezt még lehet, hogy ki lehet következtetni, de annál nehezebb erre szerintem ezekre a kérdésekre jó választ adni, amivel elkerülöd a szakadékot, elkerülöd a balhét, a további kérdéseket.
0: Pontosan. És azért fogjuk ezeket most itt szépen ledarálni nektek, mert szerintem minden kérdés ismerős lesz, aki párkapcsolatban él vagy volt, az már hallotta ezeket. És a nehézség ebben az, hogy hogy válaszolsz jól.
2: És általában nem tudsz jól válaszolni rá, mert mindig megsértődik a másik fél.
0: Igen, például egy ilyen ártatlan kérdés, ezek mind ártatlanok, majdnem mind ártatlan kérdés. Például egy ilyen, hogy miért szeretsz engem?
1: Hát ez a legdurvább. Ez
2: egy nagyon jó kérdés.
0: És ez fekete öves, és általában nők szokták feltenni, ugye? Ez jól mondom?
1: Általában nők, akkor ha el akarják rontani az estét.
2: Gyuri!
0: Ez így van! Ez így van. Ezeket a kérdéseket veszük végig. Anett, teljesen elemedben leszel, hiszen valószínűleg te minden kérdést elsütöttél már.
5: Majdnem. Ennyit mondok, majdnem.
0: Majdnem. Évi, te is mondd el, hogy ezekkel van-e baj, vagy nincs, illetve hogy mi hogyan válaszolnánk erre, ha életben akarunk maradni a párkapcsolatban.
2: Ez nagy baj.
0: Miért?
2: Hát nem életben kell maradni, tudni kell rá válaszolni.
1: Vannak helyzetek, amikor az életben maradás a lényeg.
2: Segítünk majd ma nektek.
0: Jó, hogyha hogy van ez a varázslós?
2: Az a darazsas? Az a Gyuri időszövege.
0: Továbbra is szeretnél, ha holnap egy varázsló mondjuk darázsá változtatna engem?
1: Na, ez a fogós kérdés.
0: Elvileg olyan cukinak tűnik, nem? Aha. Milyen cuki gyilkos kérdés.
5: De gyilkos kérdés.
0: Ez egy nagyon-nagyon gyilkos kérdés. Erre is választ adunk mindannyian. Ez egy idióta kérdés, nem tudom, Gyuri honnan szedte.
1: Á, tudod, hogy ilyenekből sok van nekem.
0: Igen, jó. Jövünk vissza azokkal a kérdésekkel, amelyek az őrületbe kergetik az egyik vagy a másik felet egy pár kapcsolatban.
6: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor! Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
2: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: érkezett a Repro Up Kentucky stílusú csirkemell a Marnevaltó.
1: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
2: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
3: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
2: Mit is mondott? Artrevin?
3: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
2: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
3: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
4: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk! És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe!
5: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
6: Anya, arra gondoltam, rendet
7: raksz a szobádban.
6: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
7: Ezt bízd csak rám, már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
8: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
9: Rúzsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
10: Sajgó testrészek. Válassza új innovatív gyógynövénykrémünket, a tanúsított Annatúr összetételű Biomed Flexamed krémet extra magas 20% fekete nadáltőgyökér kivonattal és kellemesen hűsítő mentollal. Biomed Flexamed krém. Mozgásszervi problémák időszakában természetesen.
11: Keresse az új Flexamed krémet a gyógyszertárakban, gyógynövényszaküzletekben és bioboltokban. Biomed Flexamed krém. Flexibilis mozgás, könnyed hétköznapok.
12: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
13: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
14: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
15: A Protexin kell.
16: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
17: A hidratálás jövője megérkezett. Próbáld ki a tablettába zárt funkcionális italokat. Aqua Boost. A víz többé nem unalmas.
18: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
19: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
20: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
21: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
22: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrész ellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
23: Omoda, Gyéko, a jövő választása.
24: Vásárolj okosan és tudatosan! Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
25: Ha elment messze a kedvesed, és elrontotta a kedvedet, mondd le!
26: Demién koncert az Arénában december 30-án. Köszöntsük együtt a 80 éves legendát. Támogató MVM, TV2 csoport, Szerencsejáték ZRT, Retro Rádió.
27: A reklám után...
28: Hírek a Retro Rádióban.
0: Idén is sok magyar választotta Horvátországot, jégkorszaki medvekoponyájára bukkantak a Tiszában. Esővel érkezik a hideg front. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Szövegértés, matematika, természettudományok, mindháromból van még mit javítani. Volt, amiből az átlag alatt teljesítettek ugyanis a diákok a PISA felmérésen. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a 2025-ös eredményekkel kapcsolatban megjegyezte. A tehetséggondozás teljes átalakításán és egy átfogó olvasás népszerűsítési kampányon is dolgoznak. A miniszter azt mondta, nem túlzás azt állítani, hogy globális válságban van az oktatás. Idén is sok magyar nyaralt Horvátországban, a magyar vendégek és vendégészakák száma is 7%-kal emelkedett az év első 7 hónapjában. Mintegy 440 ezer honfitársunk döntött úgy, hogy déli szomszédunknál pihen. Ebben az évben is az Isztriát és Zadar megyét választották legszívesebben a magyar utazók. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra középiskolák és felsőoktatásban tanulók nevezhetnek, legfeljebb 10 perces alkotásokkal. A legjobb filmeket a Székesfehérvári Filmfesztiválon is bemutatják, amelyet október 8 és 10-e között rendeznek meg a Kodolányi János Egyetemen. Mondta a rádiónknak Sejben Csilla, a FEDOK marketing vezetője.
1: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a beérkező alkotásokat 5 tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a FEDOK oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
0: Valószínűleg egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyája került elő a Tiszából. A leletet Szolnok és Kisköre között találták a vízügy munkatársai vízitúrázás közben. Először azt hitték, hogy egy horgony áll ki a mederből. A maradvány nagy része a kavicságyban volt. A koponyát a szolnoki Damjanich János Múzeumba vitték. Ott végzik el a pontos kor meghatározást. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre számíthatunk ma és a következő napokban. Napos idő várható ma is, akár 35 fok is lehet, a déli délkeleti szél napközben feltámadhat, estére azonban megérkezik a hidegfront, a Dunántúlon már eshet is. Holnap a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de már egyre kevesebb helyen várható eső, zápor. A szél továbbra is élénk marad, a maximumok már 30 fok alatt lesznek. Péntekre aztán tovább csökken a hőmérséklet, és inkább felhős, mint napos időnk lehet.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Már erős a reggeli forgalom a Budapest környéki utakon, több helyen is lassulásra, torlódásra kell számítani a főváros felé. Például az M1-es autópályán a Tatabánya és Budaörs közötti kiépített terelésben, az M2-es autóúton Dunakeszitől, az M3-as autópályán Gödöllő előtt és a bevezető szakaszon, valamint az M7-es autópályán Érttől is. Nem jobb a helyzet a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Mende és Maglód tér, valamint az 51-es főúton Dunaharasztinál sem. Olvasható az útinform.hu-n.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 8 óra 11 perc van, jó reggelt mindenkinek, szevasztok! Hello Évi, jó reggelt!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hello Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: És Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Én egyébként baromira bírom, amikor az egész szokásos napi rend egy picit felborul. Például egy ilyen miatt, ugye, hogy zenekarokat keresünk arra a turnéra, ahol majd őket szeretnénk bemutatni élőben is. Nézzük egyébként őket, mármint akik már nyertek, hogy van amelyiküknek komoly fellépéseik vannak már, tehát hogy biztos, hogy ismerik őket sokan, valahol ilyen-olyan fesztiválon felléptek, de szerintem még tudunk ennek egy löketet adni.
2: Így van, de eddig szerintem mindjárt nevében mondhatom, hogy nagyon elégedettek vagyunk az eredményekkel.
0: Igen.
2: Tök jó.
0: Na, kedves Gábor, Évának nagy szüksége lenne egy érzékenyítési kurzusra. Nagyon sokat küzdünk azzal, hogy nem olyan támogató családba születtünk. Nem egyszerű minden segítség nélkül életben maradni, egyről a kettőre jutni. Egy kis önvizsgálat sokat segítene neki is. Mi lenne, ha mindent teljesen egyedül kellett volna megteremtenie? Szerencsés, hogy támogatták a szülei mindenben, gondolom a mai napig. Ennek örüljön. Szép napot nektek, Krisztina.
1: Kedves Krisztina, tájékoztatnálok.
0: Akarsz reagálni?
1: De reagálok, mert semmiben nem segítenek a szüleim. 20 éves korom óta egyedül élek, egyedül tartom el magamat, egyedül mentem át minden nehézségen, azon kívül, hogy az édesanyám szeretett, semmi más nem adott soha az életemben. Úgyhogy az önvizsgálatom teljesen rendben van, és azért, mert én mondok valamiről egy véleményt, az még nem azt jelenti, hogy te elkezdjél engem kritizálni. Úgyhogy ha érdekel, akkor nagyon szívesen adok tanácsot, hogy hogy kell egyedül életben maradni.
0: Jó vagy, Évi.
2: Itt vagyunk veled, Évi, mert nem kell ilyen keménynek lenni.
1: Tanultam a mestertől. Ő ugye magasabb szintekre űzi ezt, én most még csak itt tartok.
0: Nem baj. De nem, nagyon, én nem is értem, hogy ez a felvetés ez honnan adódott. Tehát, hogy ez amikor tényleg hallgató, vagy nem hallgató, de veszi a bátorságot, hogy ő belénk lát, hogy ő látja a lelkünket, hogy ő ismer bennünket. Tehát ez a legpofátlanabb és legbátrabb, nem tudom, elképzelés. Tehát ez elképesztő.
2: És mennyi rossz indulat és mocskosság van benne egyébként.
0: Ebben szerinted rossz indulat volt, vagy valami ilyen felsőbbrendű...
3: Ilyen kioktatás
2: inkább az,
3: volt.
2: Inkább az ilyen felsőbbrendű.
1: Engem kioktathat bárki.
0: Na jó. Évinek gratulálok az olimpiai teljesítményéhez. Gábor úgy szuper, ahogy van. A lányok aranyosak, tündériek. Király vagy, Bocskor Gábor. Ilyen SMS is jött. Ez. Nem, ez cuki. Hát ez,
1: jó. Kriszti, ebből tanulj.
0: Nagyon jók vagytok. A hovány önfényezését hogy bírjátok? Én először is ismerem Marcit. Mármint hovány Marcit. És az a baj, hogy én nem tartom önfényezésnek azt, hogyha valaki azt mondja magáról, ami igaz. Tehát, hogy amiket ő elmond, az teljesen így van. És én szerintem ő az egyik legnagyobb ebben az iparban, most nem mondom el, melyik iparban, hogy reklámnak tűnjön a dolog, de Marci a legnagyobb. Tehát, hogy bírom? Úgy, hogy ismerem személyesen, és igaza van.
1: Köszönöm, de ez is egy tény.
0: Ennyi.
1: Igen, és ez is egy tény.
0: Így van.
1: Igen, az eredményeket nem kell, azokra legyünk büszkék.
0: Legyünk büszkék, így van. És hogyha ő például vesz ennél a rádiónál reklámidőt, és ő elmondja azt, és ő úgy gondolja, hogy azért tud szólni a potenciális vevőkhöz azzal, hogy ő elmondja az élettörténetét, hogy elmondja, hogy ő, mint autókereskedő, mire büszke, akkor én szerintem ez egy nagyon jó és hatásos dolog tud lenni. Bocs, csak hadd védjen meg őt. Jó, ennyit erről, és most valami teljes, egy cikket olvastunk tegnap, ennyi az egész. Nagyon ártatlannak tűnő kérdéseknek volt ez a gyűjteménye, és itt arról szól ez a cikk lényegében, hogy ezek az ártatlannak tűnő kérdések igen komoly kihívást jelenthetnek, amikor egy párkapcsolatban vagyunk, és a párunktól halljuk ezt. Pedig ezek ártatlan kérdések.
2: Igen, ártatlanok, de sokszor akár egy ilyen jó veszekedés előszobája is tud lenni, mert nem biztos, hogy olyan választ tud ráadni a másik fél, ami nem további kérdéseket eredményez.
0: Tehát elhangzik a kérdés, olyan tök ártatlan, tehát mint a Anett tenné fel.
2: Igen.
0: És tuti, hogy valami brutál veszekedéshez vezet.
2: Igen, hoppá, már egyből egy ilyen kihallgatásban találod magad.
0: Így van. És itt a Gyuri hozott egy példát saját életéből. Egy ilyen kérdés, ez nem szerepel még ebben a brit cikkben. Továbbra is szeretnél, ha holnap egy varázsló mondjuk darázsá változtatna engem? Még mielőtt válaszolnátok erre, ez olyan cukinak tűnő kérdés, nem? Igen. Tehát ezt véletlenül nő kérdezi, aki egy aranyos nő, egy szép nő, és valahogy nagyon-nagyon meg akarja tudni azt, hogy a férfi mennyire szereti őt, és ezért egy extrém példát válasz, jön a varázsló, darázsá változtatja, és egyszer csak ott van a férfi karján, mint egy darázs, és tudja a férfi, hogy ez ő, ez az a nő, akit szerettem, akivel tegnap együtt voltam az ágyban, De most darázs.
2: Igen.
0: Szeretnél-e továbbra is, hiszen a lényem ugyanaz.
2: Cukinak tűnik, de mégis egy CIA és kihallgató tiszt pszichológiája van benne.
3: Hát igen, mert arra kíváncsi, hogy ha valami őrült nagy változáson megy, mit tudom én, ha felszed 10 kilót, vagy lead 15-öt.
0: Ez a lead.
3: Igen.
1: Darázs.
3: Vagy bármi változik az életében és a külsejében, vagy bármi, hogy akkor is számíthat-e rá. És csak ilyen cuki módon teszi fel a kérdést. Aranyos ez, nem jutna eszembe, de köszi Gyuri.
2: Próbáld ki.
0: Szóval, igen, és egy ilyen kérdés, erre hogy válaszolsz jól? Ugye többnyire férfiaknak kell ilyen kérdésekre válaszolniuk. Erre hogy válaszolsz jól?
1: Hát nyilván az a célja, hogy azt kell válaszolnod rá, tehát kell, hogy tőlem darázs lehetsz, ember, virág, akkor is téged szeretlek a világon a legjobban. Igen. Ezt várjuk el, igazából. Tehát nem a darázson kell majd leaghatni.
2: Nem, itt ez nem az őszinteség pillanata. Tehát nem mondhatod el, hogy nem bírom a darazsakat.
0: Hallottad vagy... az Évi, hogy fogalmazott? Kell.
2: Kell.
0: Tehát már ez egy nyomásgyakorlás. Cuki bombomba, szaloncukorba csomagolt bomba. Bomba. Ez egy férfi ölő kérdés.
2: Teljesen.
0: És az én válaszom erre az, hogy nem szeretnélek. Tehát én nem akarok darazsat.
1: A lakásban.
0: A lakásban eleve, 3 szprém is van rá.
2: Aha. Hát akkor szerintem nem csak a ma estédet, de az egész hetedet buktad.
1: Igen.
2: Mindenféle testi szempontból.
0: Sőt, még megszégyeníteném, hogy tudsz ilyen kérdést egyáltalán megfogalmazni.
2: Jó.
0: Hogy ez olyan primitív, hogy az, tehát én akkor tényleg vagy darázsírtó, vagy a számmal.
2: Jó, hip-hop elviszed a szakításig a dolgot.
0: Nem, mert bosszantó. Ez a kérdés, ez több, mint bosszantó, ez primitív.
3: Köszönj Gyurinak.
0: Te vagy ebben a kérdésbe szerelmes. A Gyuri elszenvedője maximum.
2: Te kapcsolatodat fogja veszélybe sodorni még ma este szerintem.
0: Mi a helyes válasz erre?
1: Azt, persze, bárhogy szeretlek, bármivé változtat egy gonosz boszorkány, én mindig melletted leszek.
2: És nagyon fontos az is, hogy nem habozhat. Gyorsan kell rávágni, hogy persze.
0: Jó, ez még nem a 10 kérdés, ez most jön, gyerekek. Ez a Gyuri nagyon bonyolult is, ráadásul el kell képzelni a dolgokat, meg minden. Sokkal egyszerűbbek vannak. Na, beszéljük meg ezt a listát, és beszéljük meg azt is, hogy egyébként melyik irányból hangzik el ez legtöbbször. Férfi teszi fel nőnek, vagy nő teszi fel férfinak, többnyire. Van egy ilyen kérdés, hazamehetnénk most már? Ugye ez az a helyzet, amikor együtt vannak valahol a két fél, egy buliban, vagy, és az egyik elfárad, vagy elkezd unatkozni, és nagyon menne már haza.
3: Igen.
1: Ez szerintem nő.
2: Ez tipikusan akkor, amikor te legjobban érzed magad, a buli a tetőfokán van, akkor trappoloda hozzád valaki.
0: Uh-huh. Trappolza hozzád valaki.
2: Jön ezzel a kérdéssel, és látod, hogy ellentmondás nem tűr, és ő már szinte a kabátját is felvette.
0: És ez ugye nagyon sokszor odáig is vezethet, aminek szintén nem lesz jó vége, hogy külön mentek haza.
3: Igen. Volt is már rá példa.
0: Nyilván nálad múlt héten, de...
3: Nem, de a nyáron egyszer, igen. És még soha nem hangzott el ez a mondat a Csabi szájából, ellenben az enyémből, elég sűrűn.
0: Igen, na, erről beszélünk, hogy ez vélhetően és legtöbbször nők száját hagyja el, ugye?
1: Így van, mert általában ti sokkal jobban érzitek magatokat.
0: Hát az életben, igen.
1: Nem.
0: A bőrünkben.
1: Nem, a buliban, tehát hogy ti el tudtok lenni egy pár itallal, és elbeszélgetni, nem tudom, pár dologról, és mi egy idő után ezt megunjuk. És mi már nem bírjuk ezt az unalmat.
3: Tehát, hogy egy bizonyos, mit tudom én, 11 után én már álmos vagyok, én már nem akarok ott dekolni, leülni egy asztalhoz és hallgatni, amikor bambulok. Tehát nem, akkor én már...
0: Mi az elvárás egyébként? Hogy akkor elindul veled, mert te azt mondod?
3: Igen, szeretném, hogy elinduljon.
2: Uh-huh. Ez az őszinte elvárás, mondjuk. És nagyon beugratós, mert hogyha felmerül ez a jó, akkor majd jössz utánam.
0: Aj, ne!
2: Nem.
0: Ne,
2: abban sose szabad belemenni, az akkora csapda, Anett, mesélj róla, mekkora csapda.
3: Hát mi 2 napig nem beszéltünk, ez akkora csapda volt.
0: És akkor mi történt?
3: Én mondtam neki, hogy hazamegyek.
0: Jössz utánam.
3: Hogy jössz velem? Nem, ma, még egy 10 perc, mondom, hazamegyek, még egy 10 perc. Na jó, beültem a kocsiba, és hazajöttem. És mondom, majd akkor a haverjait hazahoznak. Ez volt az utolsó mondatom. És én hazamentem, lefeküdtem, majd csörög a telefon, hogy én merre vagyok. Ez eltelt egy fél óra, tehát ő tovább szórakozott.
0: Persze, hát azért van ott. Azért van ott, hát
3: majd,
0: mondta is.
3: Majd tudatosult benne, hogy sehol nem lát, nem látja a sofőrjét.
0: Tehát nem vette komolyan, hogy te hazamész.
3: Nem vette komolyan.
0: És utána elkezdte szidni a...
3: Hát, hogy én ezt mégis hogy képzeltem, hogy most ő hogy fog hazajutni, nem az, hogy én fáradt vagyok, vagy bánni, hogy fog ő hazajutni.
0: De igen, csak egy pár kapcsolatban ez nem lényegtelen. Együtt megyünk, együtt jövünk.
1: Hát ez rátok is vonatkozik.
3: Hát igen. És
0: hát ránk én a párom mindig megkérdezi, hogy és együtt jövünk haza. Minden, amikor elmegyünk otthon, együtt jövünk haza, igen. Mert akkor ő is hoz kulcsot, ha nem.
2: Így, pontosan, ezt így
3: igen,
2: kell, igen.
3: Igen. Hát én nyitva hagytam az ajtót.
0: Ennyi.
3: És utána lefeküdtem. Majd másnap reggel úgy éreztem, hogy talán nem hozom fel ezt a témát, mert nem volt olyan az arca.
0: Tehát dühös volt rá.
3: Igen.
0: Veszekedésé fajult.
3: Uh-huh. És igen.
0: Megérte?
3: Nem.
0: Ez az. Most tanultál. Következő kérdés. Igen. Ez megint ez a picit ilyen bombon papírba csomagolt. Miért szeretsz engem?
2: És még a hanglejtést is eltalált.
0: Tudom. Miért szeretsz engem?
1: Ezt mi kérdezzük tőletek? Ezt titeket igen. Egyáltalán nem érdekel.
0: De nagyon idegesít a kérdés.
1: Oké, de gondolhatod, ha valakivel együtt vagyunk, akkor nekünk fontos az, hogy tudjuk, hogy miért szeretsz.
0: Ez nem igaz.
2: Hogy van az, hogy mi tudjuk egy kapcsolatban, és általában ti nem tudjátok. Nektek újra és újra meg kell ezt kérdezni. Mi miért tudjuk?
3: Mert mi nők vagyunk.
0: De Gyuri, ez nem egy valós kérdés. Ez egy álkérdés. Ez a kérdés, ez gyakorlatilag egy kihallgatás. És vagy egy vallatás. Ugyanis nem arról szól, hogy megtud, hogy miért szeretsz, melyik tulajdonságodban szerelmesebb, igen. Vagy kevésbé, vagy mit tudom én, hanem felméred a csávót. Túl sokat gondolkodik? Az a baj. Azonnal rávágja? Az a baj. Mert nem meggyőző. Mennyire akarsz részletekbe menni? Mennyire mondhatunk testiségeket? Tehát, hogy például szeretem a feneked, a cicid, a izéd, vagy csak olyan csodálatos tündéri személyiségbéli tulajdonságokat szabad felsorolnunk, amitől ti elájultok.
2: Tehát, és ezt a sok kérdést nincs egy másodpercünk végig gondolni.
0: Nincs hát.
1: Igen, ezt nagyon jól látod. Tehát ne a testiséggel kezdjétek a választ. Igen. Tehát, hogy most jól nézzük.
0: Várjál, a kérdés akkor nem őszinte, ugye?
1: De hogy mert, a
0: miért szeretsz engem, ugye az a te részed. Az én részem elmondani, hogy miért szeretlek. Igen. De nem mondhatom el azt, amit akarok, ugye?
1: Igen.
0: Oho. Uh-huh.
1: Tehát azért nem mondhatod el, mert okay. Elkezded a testiséget mondani, akkor ugye jön ez az...
2: Miért nem örülsz? Hát
1: nem örülök, de nem ezt szeretnénk hallani, nem? Tehát az, hogy szeretnénk azt,
0: akkor
1: hogy...
0: ezért mondom, hogy nem őszinte a kérdés, Évi. Te nem de akarod megtudni, hogy miért szeret a Gyuri, vagy én?
1: Hát azt nem. De egyébként...
0: De most több mindegy a párod. Nem akarod megtudni, hanem azt akarod hallani, amit te magadról gondolsz, hogy te szerethető vagy.
1: Így van, de hát ha te nem ismered föl azt, amiért én szerethető vagyok...
0: Akkor nem így kell feltenni a kérdés. Akkor úgy kell feltenni a kérdés, hogy szerinted én miért szeretem magam a legjobban, amiért te is kéne, hogy szeress?
3: De ez már egy... Nem biztos, hogy megérti egy fasi.
2: Ó, biztos, egy pasi biztos nem érti.
0: Nem biztos, hogy egy nő meg tudja így fogalmazni.
1: Az is fölmerült.
3: Igen.
1: Nehéz, egyébként nehéz. De tényleg nekünk kell, tehát hogy a szerelemben, a párkapcsolatban nekünk szükségünk van arra, hogy kifejezzétek és elmondjátok. Nem elég csak az, hogy otthon ülünk.
0: Hidd el, a Gyuri meg én, mi fel vagyunk készülve az ilyen kérdésekre. Tehát mi pontosan tudjuk. Szeretem a humorod. Szeretem, hogy annyira intelligensen állsz dolgokhoz.
3: Jaj,
0: szeretem a konfliktus megoldó képességedet. Szeretem, ahogy szeretsz, ahogy közeledsz. Szeretem az érintésedet. Soroljam? Megvan az összes sablon.
2: Ezt magamról is el tudnám kiindítani.
1: És képzeld, de én elkezdtem így mosolyogni, nem? Mert
3: igen, mert nekem is nagyon tetszett.
1: Úgyhogy egyébként Gyurira néztél, és körülbelül így mi, Anetta, mindenkinek.
0: Hát mert a Gyurival ezeket tudjuk. Igen. De ez kinek jó ez a kérdés
3: nekünk,
0: akkor?
3: Néha nekünk.
1: Ezt mondd el minden nap nekem, és sokkal jobban érzem magam, meg Anetnek.
2: De nem őszintét akarnak, csak szorongás enyhítést. Tehát ugyanazokat szerintem a sablonokat újra és újra.
1: De nem mindegy. Nem, és akkor nincs konfliktus. Ha ezt a választ adod, arról beszélünk, most segítünk nektek. Ezt a választ adod, boldogok vagyunk, és mehetünk tovább.
0: Nem láttad a kulcsom? Ez egy párkapcsolatban nehéz megítélni, hogy ezt férfi teszi fel nőnek többször, vagy nő teszi fel férfinek a többször. A lényeg az, hogy minden kapcsolatban van egy hivatalos kereső szolgáltató.
1: Én szerintem egyébként a férfi kérdezi a nőtől.
3: A legtöbbször.
0: A férfi a trehányabb, ő az elhagyósabb?
3: Igen.
2: Talán ez lehet, hogy igaz.
0: Ez lehet egyébként, igen.
1: Tehát, hogy én szerintem egy párkapcsolatban, vagy egy együttélésben a nő sokkal jobban tudja, hogy otthon mi van, mint egy férfi. Kivéve a garázsban,
0: igen,
1: vagy a
0: szerszámosban. Igen, de ez az én elhagyok valamit, és akkor a másik gyakorlatilag az én kereső kutyám. És... Ugye?
1: Igen.
0: Ez egy ilyen szereposztás. Nem láttad a kulcsom? Az azt jelenti, hogy keresd meg a kulcsom.
2: Keresd meg a kulcsom, igen.
1: Igen.
2: És ezt szívesen és csináljátok örömmel?
3: Nem, nem csináljuk szívesen, de valakinek meg kell csinálni.
1: Igen, meg különben otthon maradtok kulcs nélkül.
0: Jó, következő. Miért álmodtam azt, hogy megcsaltál valakivel? És ugye én meséltem egy ilyen sztorit, és én az álmaimban nem csalatkoztam még soha, tette hozzá az illető.
2: Hát ezzel meg nem tud mit kezdeni. Tehát
0: és akkor, akkor hirtelen kiderül, hogy az álom az tény.
2: Így van.
1: Igen, egyébként ezzel is így vagyunk sajnos.
0: Kitől? Bocsánat, még ki sem mondtuk. Ó, kitől hangzik el ez többnyire?
3: Tőlünk. Ezek? Sajnos szerintem a nők jönnek elő ilyenek, ilyen, ez idiótaság. És ez kivételesen ilyennel én még nem álltam elő.
0: Oké, kivételesen álltam elő, igen. Jó, Gyuri, te voltál ilyen helyzetben?
2: Nem, hál' Istennek. Ezt azért könnyű komikussá tenni szerintem, hogy a másik is elnevesse magát, nem?
0: Hát gyerekek, egyébként ez többnyire, hogy a reggel kapja meg a férfi, és gyakorlatilag reggelizés helyett egy álom miatt kell magyarázkodnod.
1: Igen, de gondolj bele abba, hogy mondjuk történik egy ilyen eset. Ha reggel fel kell, és elmondja, hogy ezt álmodtam, akkor neked erre van egy válasznak kellene, hogy jaj, mert ne gondolj bele ilyeneket az életem. Tudod, hogy itt vagyok, veled feküdtem le este, veled kent, tehát meg kell magyaráznod, és utána átmegy ezen a hídon, és elfelejti. Csak megint ugyanazt kell elmondani, a miért szeretsz.
0: Nem, de nagyon sokszor ugye az én esetemben is olyan volt, hogy az a személy, akit ő említett, hogy az álmában én megcsaltam vele, az egy valós személy volt. Tehát ez azt jelenti, hogy az ő fejében már van egy gyanú azzal a személlyel kapcsolatban, aki lehet egy munkatársad, vagy valami.
2: Az feljött csak álmában igazából, igen.
0: Igen. Tehát te gyakorlatilag neked már azzal kapcsolatban kell magyaráznod, ami nem történt meg soha, de egy olyan személy, aki ott van a környezetetekben.
1: De megtörténhet.
0: És akkor most az álom kapcsán mit mondjak?
1: Hát azt mondd el, hogy ugyanazt, amit miért szeretsz. Kezd, dobd be azt.
2: Ugyanazt a magnót indítsd el, amit a miért szeretsz.
0: Nagyon intelligens van, nagyon jó a humorod. Nagyon jól oldod meg a konfliktusokat.
1: Igen, és veled vagyok, és ez csak egy álom. Tudod, hogy ő csak a barátod, vagy barátnő, tehát, hogy, de hogy, és így el kell hitetni vele, hogy téged
3: ezeket
1: nem
3: a rossz dolgokat. Igen.
2: Tehát tulajdonképpen már a második körnél szólítanak fel minket nyomatékosan arra, hogy hazudjatok a szemünkbe,
0: hazudjatok a szemünkbe. Jön a harmadik, most kíváncsi, ez is hazudjatok a szemünkbe. Ebben a nadrágban nem nagy a fenekem? Először is...
3: Itt nagyon hazudjatok.
0: Ki szokta ezt feltenni, ezt a kérdést?
1: Anett.
3: Én felszoktam, igen.
0: Tényleg, Anett, a feneked akkora, amekkora. Ugye tudjuk, látjuk minden nap. Uh-huh. Felszoktad-e tenni a kérdést a fenekeddel kapcsolatban?
3: Hát például most a hétvégén rajtam volt egy olyan nadrág, felhúztam, és kérdeztem a Csabitól, hogy ebben milyen a fenekem. Így tettem.
0: Mit mondott? Na, kíváncsi vagyok.
3: Ez, hogy jó neki.
0: Jó nekem. Nekem jó.
3: De az úgy csinos.
2: Ide ászárra, szuper.
3: Nem. De nem lehúzott, hanem ő csinosnak tartott ebben a nadrágban. Igen.
0: Jó, ez a férfi dolga. Hát nem hazudott, ezt most tegyük, hagyjuk itt lebegni ezt a mondatot.
3: Te gonosz vagy.
1: Jó, de akkor tessék, most hogy kérdezzük meg, mi feltesszük ezt a kérdést, megint ugye önbizalom.
0: Te is fel akarod tenni?
1: Én bevállalom a gondolat.
0: Két Gyuri bajban vagyunk.
2: Nagyon nagy bajban.
0: Lacika, tedd föl te inkább. Na mondjad.
1: Nem, de hogy akkor mit válaszoltok? Tehát párkapcsolatban vagytok, és tudod, hogy a nő ezt várja, hogy...
0: Na mit válaszoljunk? Mert két válasz van. Nem, drágám, csodálatos a feneked, tudod, hogy így imádlak. És vagy az, hogy figyelj, te is tudod, hogy nagy a feneked. Tehát most kérdezheted ezt két hét múlva is, vagy lefogsz, vagy ez nem változik. Tehát ezt is lehet válaszolni.
2: Ajaj,
1: hát ezt ne válaszolj már.
2: Ez durva lesz.
1: Ez volt az én seggemre a válasz.
2: Akkor ezt...
0: Ezt hagyjuk lebegni, ezt a választ itt a levegőben.
2: Vegye le az, aki szeretni.
1: Tedd az a nyílt vízi mellé. Na, de mi a válasz?
0: Mire most?
1: Nem az enyémre. Ne, az enyémre. De látjátok, hogy nekünk kell a visszaigazolás?
3: Persze, mert nektek
0: de a hazug visszaigazolás kell.
1: Nem mindegy.
2: Nem mindegy.
0: Neked jó, ha hazug visszaigazolást kapsz?
1: Én nagyon szeretem, ha hazudnak.
0: És te nem tudod, hogy hazudnak?
1: De, hogy nem, szerinted nincs tükröm?
0: Nem, most nem. De nem.
1: De most te, hogy ne? Hát azért kérdezem, mert kell a kicsit a megerősítés, és nem örülnék, ha azt mondanád, hogy egyébként én egy nagyon buta lány vagyok, és hát akkor összeomlanék.
0: Gyerekek, sok kérdés van, még egyet még.
3: Jaj, ne csak egyet.
0: Egyet
3: nem.
0: Vagy kettőt, na jó. Kettőt. Ez kiteszi fel ezt a kérdést. Tulajdonképpen kicsoda a... És akkor jön egy név. Hát. Tulajdonképpen kicsoda a...
3: Na, ki is az a csaj, tudod, aki melletted állt a múltkor, és beszélt hozzád.
2: Hát megvan, kiteszi fel.
3: Én is.
0: Többnyire kik teszik fel ezt a kérdést?
1: Mi?
0: Megint mi csak nők? A nők. Igen. Miért?
1: Mert féltékenyek vagyunk.
0: Oké, mit válsz válaszként?
3: Az őszinte választ, hogy kicsoda.
0: A szeretőm.
2: Most őszintességet.
0: A szeretőm titkárnőként dolgozik a cégnél, de egyébként minden szerdán fölmegyek hozzá, és egy picit tolunk.
3: Inkább hazudj.
1: Nem, jó a válasz.
0: Ne, mit akartok?
3: Nem, mert nyilván.
1: Őszintén.
3: Hát, hogy ki, igen.
0: De az is lehet, hogy egyébként titkárnő a cégnél, pont.
1: Igen,
0: és ennyi.
2: És nem hazudsz.
0: És nem hazudsz.
1: Oké, de nekünk nőknek van megérzésünk.
0: Tehát mi álmaitok pont... is van.
1: Oké, csak mi megérezzük, ha ebben nem csak egy ilyen baráti kapcsolat van, hanem például szerető is, és mi innentől tesszük fel ezeket a kérdéseket.
0: De miből gondolod a válaszomból, hogy a szeretőm is?
1: Azt érezzük mi nők. De ezt nem értheted, mert nem vagy nő. Nekünk van.
0: Jó, ilyen... de hogy tudok jól válaszolni? Tulajdonképpen kicsoda, kérdezd meg, az Evelyn.
1: Kicsoda az Evelyn?
0: Az Evelyn a titkárnőnk. Most ebből te mit vontál le?
1: Hozzáteszem,
0: hogy... Én küldöm Evelynt, vagy nem? A válaszomból.
1: A válaszodból még semmit, de előtte láttam a beszélgetést.
2: Ha nem küldöd Evelynt is, már a gyanúsítottak padján vagy abban a pillanatban.
0: Tudom, hát azért de teszi fel
3: nyilván,
0: a kérdést.
3: Nyilván pontosan ezért kérdezzük meg, mert látjuk, hogy hogy csevegsz vele, és ő hogy cseveg veled, és akkor már elindul így a fantázia.
0: De akkor mit tudok megnyugtató választ adni? Nem. Most akarok megfelelni neked, Évi. Hogy tudok megnyugtató választ adni Evelynnek?
1: Hát ha én felismerem azt a tényt, hogy Evelynnel több van, és én ezzel
0: akkor mindegy, mit válaszolok, nem?
1: Hát nem, akkor mondd el, hogy egyébként vagy megkérdez, tehát tulajdonképpen kicsoda Evelyn, elmondott, hogy titkárnő. Mondom, figyelj, ez az Evelyn furán néz rá, többet akar. Észre se vettem, ezt fogod mondani.
0: Észre se vettem.
1: De elmondom neked, észrevetted.
2: Észrevetted, és már tűri fel az ingét.
0: Igen, de most meg fogsz ütni, látom.
1: Nem. De érted, amit mondok? Tehát mi tudjuk.
0: Tehát, hogy nekünk nincs választásunk. Evelyn a szeretőm, akármi van.
1: Nem.
0: Nincs választásom, Évi, most előadtad.
1: Akkor kérdezem meg.
0: Ha már tudod, hogy akármi van.
1: Ha már gyanúsítva vagy.
0: Téged nem az érdekel, hogy ki Evelyn, hanem gyanúsítva vagyok.
1: Így van, engem nem érdekel Evelyn.
2: Azt a pontot várja, ahol levághat egy sallett.
1: De nem akarom megütni. Hát elhagyni akarom, ha megcsalt. Na?
0: Nem tudom, mit válaszoljak Evelynről.
3: De nagyon hosszú ideig gondolkodol, az se jó.
1: Buktam.
0: Hát az se jó. Te tettél már fel ilyen kérdést? Tulajdonképpen ki az a...
3: Szerintem igen. Igen. Nem sűrűn, de...
0: És tudtad, hogy ki az a?
3: De én is, amit az Émi mond, tehát ilyenkor érzi egy nő, hogy nem is biztos, hogy van köztük valami, de hogy a csajnak a megnyilvánulásában, meg ahogy a pasi reagál rá, hogy még akár lehet is. És azt akkor, hogyha felteszel ezt a kérdést,
0: akkor ezzel megakadályoztad?
3: Utána már résen leszel.
2: De mi pasik is azonnal érezzük, hogy ez mire megy ki, és akkor el tudjuk indítani ugyanazt a magnóta. De jól oldod meg a konfliktusokat, de kedves vagy, de szép a szemed.
1: Hagyd védjen meg az Anettet, ti imádjátok, ha valaki istenít titeket, ti imádjátok, ha vibrál valami köztetek, és ti nem veszitek
0: észre. Igen, és ezt szoktam én is mondani otthon, hogy hagyd már meg nekem a macsóságomat. Tehát ezt én szeretem kiélni. Hadd éljem ki a macsóságomat.
1: De nem lehetne, hogy csak
0: nem lehetne, tehát nem szólunk bele, hogy milyen a macsóságom. A macsóságom olyan, amilyen én vagyok. Azt én csinálom, azt én kreáltam. Jó? Ezt hadd tartsam meg. Van még más?
1: Nincsen. Nem érted. Tehát, értem, tartsd meg a macsóságodat. Tartsd meg akkor, amikor nem vagyok. Amikor vagyok, akkor meg otthon macsóskodjál.
0: De hát ti mondtátok azt, hogy körbe lengenek bennünket ezek a különböző hölgyek, és mi a hiúságunknak nagyon jót tesz, hogy ők istenítenek, meg ajnároznak. Erre mondtam, hogy hagyd meg, ez nekünk jó.
3: Ez
0: egy visszajelzés.
2: Nem szokták volna fordított esetben mondani, hogy hagyd meg azt, hogyha bókolnak nekem, akkor ez nekem jó lesz.
3: Igen, de mi mindig tudjuk, hogy hol a határ.
0: Ó. És miért csinálsz ilyen nagy gesztusokat is hozzá? Hol a határ? És itt széthozza a levegőt maga előtt.
3: Itt a határ. És mi, igen.
0: De mi
3: és
0: nem.
3: És mi megáll. De biztos ti is. Csak azért jó, hogyha tudjátok, hogy résen vagyunk.
0: Fú, de kellemetlen egy párkapcsolat veletek. Tényleg.
1: Na hát, mert veletek könnyebb.
0: De boldog vagyok, én nem ilyenben vagyok.
2: Igen.
3: Jaj, imádunk.
0: Istenem. Nagyon-nagyon rosszul érzem magam most a beszélgetés után, lányok.
3: Jól van, mindjárt kapsz majd jó néhány megerősítő üzenet.
1: Így van, hogy te vagy a legjobb, maradj ilyen, ezeket a lányokat küld el valahova.
0: Haj, köszönöm, bárcsak ilyeneket írnának.
1: Mindjárt jönnek.
0: Jó, jövünk vissza nem sokára, és folytatjuk a Bocskor Rock City turné további állomásainak a fellépő jelöltjeit, és ugye ma már szavazni nem lehet, de azért akarjuk mutatni, hogy kik vannak még, ugye Pécs, Fehérvár és Győr van még hátra, de a többiekre majd holnap szavazunk. Ezekre holnap szavazunk majd.
2: Így van.
0: Jó? Tehát újra bemutatjuk azt, hogy ki az a három, nem újra, hanem bemutatjuk, hogy ki az a három Fehérváron, aki maradt, Győrben, illetve Pécsre. Uh-huh. Jövünk a hírek után.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 g-os Pikok kabanoszti kolbász 33% kedvezménnyel csak 429 forint, az 1 literes Solevita narancslé 30% kedvezménnyel pedig csak 699 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
7: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
8: Hány óra?
9: Hajnal 2.
8: Megint nem alszol?
9: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
8: Próbáld ki te is a Sedakurt.
10: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
8: Alszol.
10: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Amikor a pillanat és az önbizalom tökéletes összhangba kerül, a te sikered, a mi diszkréciunk. Potemix.hu. Étrend kiegészítő férfiaknak.
12: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
13: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
14: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
15: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
16: Omoda Gyéko, a jövő választása.
17: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
18: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
19: Sziasztok! Kökény Attila vagyok, én pedig Rakoncai Viktor. Szeretettel várunk benneteket a Tutto Bello nagy koncertünkre. 2027. március 5. MVM Dome.
20: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
21: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
22: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
21: Cicatridina Retina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
20: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod, elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a gála piros alma kilója csak 399 forint, a hazai sárgarépa kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
22: A reklám után.
23: Hírek a Retro Rádióban.
24: Kevesebben hajóztak, de többen komposztak a Balatonon. Műkincs tolvajok csaptak le Franciaországban. 35 fok is lehet ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Indul a Szent István vidékfejlesztési program. 10 településenként 1 milliárd forint jut majd a közösségfejlesztésre. Egyebek mellett erről beszélt napirend előtti felszólalásában tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a keret felhasználásáról helyben közösen dönthetnek majd a kormánnyal együttműködve. Mindez először 10 térséget érint. A kezdeti szakasz értékelése után országosan jövő augusztus 20-a után vezetik majd be a programot, amely a tervek szerint csak nem 2200 vidéki települést, körülbelül 1.850.000 embert segíthet közvetlenül. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Vejgül Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
25: A tavalyi évhez hasonlóan, de elértük a 2 millió utast, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családjegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, mikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Ponyód és Badacsony, illetve Siopok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok, Szántódrév és Tihanyrév, itt kelnek át legtöbben. A kompok mellett a személyhajózásban a dobogóra a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fért fel.
24: Idén is lesz Teszed akció. Magyarország legnagyobb önkéntes szemétszedési programját október 12 és 18-a között rendezik meg. Jelentkezni a www.szelektálok.hu oldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. Újabb múzeumba törtek be Franciaországban, ezúttal az ország déli részén fosztogattak a tolvajok. Hiába értek a rendőrök perceken belül a helyszínre. Renoir három festménye akkora már eltűnt. A két betörő eredetileg 4 műalkotást vitt magával, menekülés közben azonban egyet elejtettek. A festmények mintegy 9 millió eurót érhetnek. Napos idő várható ma is, akár 35 fok is lehet, a déli délkeleti szél napközben feltámadhat, estére azonban megérkezik a hidegfront, a Dunántúlon már eshet is. Holnap a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de már egyre kevesebb helyen várható eső, zápor. A szél továbbra is élénk marad, a maximumok már 30 fok alatt lesznek. Péntekre aztán tovább csökken a hőmérséklet, és inkább felhős, mint napos időnk lehet.
23: Retro Rádió közlekedési hírek.
24: Baleset történt az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Kecskemét térségében.

0: legjobb a helyzet a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve az 51-es főúton Dunaharasztinál sem. Tájékoztat az úti inform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:49 elmúlt 4 perccel. Hát az előző témára nagyon sokan írtatok. Elég eltérő üzenetek. Jók a lányok, mert megmutatják, hogy milyen egy korlátolt és nem jó párkapcsolat, ahol a férfi fél őszinte lenni. Ezt mutattátok meg.
2: Ezt egy férfi írta, ugye?
1: Nem írta alá.
3: Ne zárjuk ki, hogy nő volt.
1: Igen, ne zárjuk ki. Sziasztok, erre azt tudom mondani, hogy mindenki magából indul ki. Asszony meggyanúsított, hogy megcsalom. El akart zavarni otthonról. Aztán az derült ki, hogy ő csalt meg az unokatesommal. Ennyit arról, hogy a csajok tudják, hol a határ. Bocsi, neked van igazad, maradj ilyen, Pali. Hát igen. Szegény Pali.
3: És ez csak egy történet a sok közül.
1: Igen. A két nő, ezek ti vagytok, a két nő az teljesen tök. Szellemileg a cipő talpáig nem érnek fel főni. Egyszer majd lehet megértik, fecó.
3: Fecó, nagyon durva voltál, fecó.
1: Fecó kifejezte, amit érez.

0: Igen.
1: Igen. Bocsi Gyuri, ti is olyan szok vagytok, mint kivétel nélkül az összes pasi. És nem vagyok egy szatlan vén nő.
2: Na ezt nő írta, Évi.
3: Én már erre nem reagálok.
1: De biztos, hogy nem vagy. Jó reggelt! Én nőként is ilyen vagyok, imádom az izzó helyzeteket. Azt sem zavarra a párom viselkedik így, mert biztos vagyok magunkban, tudom, hogy mit adok neki.
3: Na tessék.
1: Na erre vagytok ti képtelenek.
3: Így van, mi erre is képtelenek vagyunk.
1: Csak mondom.
3: Jó, mondja, tehát erősítsd meg.
1: Nézd, nekünk ez egy munkahely, neked az életiskolája.
3: Értem. És akkor most mit kell csinálnom?
1: Semmi, tanulni.
3: Ja.
1: Az élet téged igazol, bocsi, bármit mondanak, ölellek titeket. Na jó, minden, azért mondom, hogy nagyon szertágazók a vélemények. Gyerekek, azért jöttünk most össze, mert szeretnénk a Bocskor Rock City turnénknak a következő állomásainak csak bemutatni a szereplőit, a potenciális szereplőit, mert háromra redukáltuk ugye a zenekarokat, és most tartunk Pécsnél, Székesfehérvárnál, és esetleg még Győr is belefér, de most nem kell szavazni, ezekre majd holnap szavazunk.
2: Így van, csak megmutatjuk, hogy mindenkinek úgy jól összeálljon a fejében, hogy kik a döntősök.
1: Így van, tehát ha holnap szeretnétek szavazni, akkor Pécset három zenekarra lehet, mint ahol mindenhol, és az első a Bogázs, és a daluk címe Balaton.

Na, Pécsről ez volt a Bogázs és a Balaton. A Balaton nem tudom, hol került elő, de lehet, hogy ez egy hangulat, lehet, amit ő visszaidéz ebben a dalban. Aztán Pécsről még itt van a G-Master és a You Can Fly.

0: Fly a Game Mastertől, vagy G-Master, nem tudom, hogy ejtik ők, és Pécsről a harmadik választási lehetőség a Díz Pécs Őrz. Dispatchers, Dispatchers, és mínusz 18 ez a dal címe tényleg?
1: Plusz-minusz.
2: Plusz-minusz.
0: Plusz-minusz 18?
2: Aha.

0: feltételezzem, hogy ez így megy tovább.
1: Igen, igen.
0: Igen, igen. Ez volt a Pécsi Díz Pagers. Nem kell most szavazni, ezt most csak azért, hogy holnap mire készüljetek. Jön Székesfehérvár, ott ugyanez a három megoldás. Itt van a Suzy and the Pilz és az Élettelen.

0: Susie and the Pills és az élettelen. Gyurinak azt mondta, ez nagyon jó, amikor részegen fekszem a testeden, vagy valami ilyesmi volt. Azt mondta, ez nagyon jó.
1: Az a rész tetszett. Akkor egymás szemében néztünk, ott éreztem, hogy te is megjöttél.
0: Igen. Aztán Székesfehérvár szintén a Faded Life és az Árnyékvilág.

0: Ez volt a Fairy Life és az Árnyékvilág.
1: Oké.
2: Okay. Nagyon jó.
1: Igen. Meg volt a hangulat.
0: És igen, meg volt a hangulat, és az End of Paradise, és a Hol van, ők is fehérváriak.

0: Szóval, az End of Paradise is a hol van. Gyorsan, bár 9 óra van, de most már 3 Győrit mutassuk meg.
1: Jó, nyomjuk le, igen.
0: És Győr ígéretesnek tűnik, ugyanis ott van a Hoppári, ez tőlük a Teleszel.

0: első dal, amire az Évi bólogat.
1: Igen, igen, de ez... Ez egy picit olyan, mint egy rajzfilmnek a főcímdala. Na, szóval ez a belvárosi betyárók is, jön a traktor, és nekem a másik favoritom jön most. Ők a Rock Me Lady és a Neked Adtam Mindent. Teszem hozzá, itt két lány van, ugye előleg gitáros csaj és énekel, és ugye van egy basszus gitáros csaj. És a többiek meg fiúk.
2: Igen.
1: Rock Me Lady.

0: egyszer.
1: Ha megszavazzák őket a hallgatók, akkor dumálunk.
0: Neked nem kellett semmi, csak hagytál elmenni. Na jó. Nem akarok egyelőre beleszólni, mert nem tudjuk. A hallgatók úgysem ma, holnap szavazzanak, itt mindenki jön, hogy Miskolc zene, mi már lekéstél. Pécs nagyon gyenge, tegyünk be egy Győrit. Pécsen elég gyenge a felhozatal, szerintem a sörük miatt van, az is gyenge.
1: Gyenge nem, Pécs kell, is... nem kell sértegetni se Pécset, se a zenészeket, ez nem erről szól, abból kell szavazni, ami döntős.
0: Jó, igazad van, egyébként teljesen igazad van. Szóval, és amúgy sem ma. Tehát ezekre ez a három város még városonként három szereplővel holnapi versenyben.
2: Így van.
0: Jó. Jön Vokci, beszél a macskákról, hogy miért vonza a macskaszéklet az egereket, teljesen érdekes felvetés, és hogy a gyilkos galócák sokkal erősebb mérgűek, mint volt régen-régen, még eltér egy kilóval, most már alig-alig.
1: Egy harapásban is baj lesz.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
2: Jön a Bocskor!
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
3: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
4: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
3: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
7: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel.
8: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
9: Pihenj egy kicsit.
10: Gondolkodj pozitívan.
9: Menj el sétálni. Szedd össze magad.
11: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
12: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
14: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
13: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
14: Szállás.hu.
13: Úgy is tett.
15: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
16: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.

0: Csatozik!
1: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiál szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiál. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiál orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
3: Jó reggelt. Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
4: Szia drágám. Na na, Istenél aludtam ma is.
3: De jó neked. Mi a titkod?
4: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
3: Sedacur Forte.
4: És a koncentrációt nem befolyásolja.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
7: A szív útjai kifürkészhetetlenek. A tejszív viszont mindig a megbízható, hazai termékekhez vezet téged bevásárláskor. Keresd a csomagoláson a tejszív vagy sajtszív védjegyet. Így biztos lehetsz benne, hogy kizárólag magyar tejből készült, kiváló minőségű termék kerül a kosaradba, amivel a hazai tejipart és gazdálkodókat is támogatod.
8: A reklám után...
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: Idén is sok magyar választotta Horvátországot. Több száz dinnyárust ellenőriztek. Már úton a lehűlés. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Szövegértés, matematika, természettudományok, mindháromból van még mit javítani. Volt, amiből az átlag alatt teljesítettek ugyanis a diákok a PISA felmérésen. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a 2025-ös eredményekkel kapcsolatban megjegyezte. A tehetséggondozás teljes átalakításán és egy átfogó olvasás népszerűsítési kampányon is dolgoznak. A miniszter azt mondta, nem túlzás azt állítani, hogy globális válságban van az oktatás. Idén is sok magyar nyaralt Horvátországban, a magyar vendégek és vendégészakák száma is 7%-kal emelkedett az év első 7 hónapjában. Mintegy 440 ezer honfitársunk döntött úgy, hogy déli szomszédunknál pihen. Ebben az évben is az Isztriát és Zadar megyét választották legszívesebben a magyar utazók. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnyárusokat idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az idei ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
11: A dinnyék minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer, maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
10: Valószínűleg egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyája került elő a Tiszából. A leletet Szolnok és Kisköre között találták a vízügy munkatársai vízitúrázás közben. Először azt hitték, hogy egy horgony áll ki a mederből. A maradvány nagy része a kavicságyban volt. A koponyát a szolnoki Damjanich János Múzeumba vitték. Ott végzik el a pontos kor meghatározást. Napos idő várható ma is, akár 35 fok is lehet, a déli dél-keleti szél napközben feltámadhat, estére azonban megérkezik a hidegfront, a Dunántúlon már eshet is. Holnap a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de már egyre kevesebb helyen várható eső, zápor. A szél továbbra is élénk marad, a maximumok már 30 fok alatt lesznek. Péntekre aztán tovább csökken a hőmérséklet, és inkább felhős, mint napos időnk lehet.
9: Retro Rádió közlekedési hírek.
10: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Tatabányától kiépített terelésben a 60-as és a 20-as kilométer között az erős forgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani a külső sávban. Annak, aki személyautóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Baleset történt az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon, Kecskemét térségében. A 84-es kilométernél az átterelt belső sávot lezárták. Torlódik a forgalom. Már erős a forgalom az M2-es autóúton Dunakeszitől az M3-as autópályán Gödöllő előtt és a bevezető szakaszon is, valamint az M7-es autópályán Érttől.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 9 óra 16 perc, jó reggelt megint, szevasztok. Hello, drága hallgatók, hello, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: És Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Szia, Anett.
3: Jó reggelt.
0: Na, Kati vagyok Győrből, még sose hallottam a belvárosi betyárókról, tegnap megnéztem őket YouTube-on, el sem akartam hinni, hogy egy gyermek dalokat játszó zenekar. Ha nem őket szavazzák be, a gyerekes szülők és nagyik biztos nyertek velük. Köszönöm, hogy megismerhettem. Tehát ők gyerek dalokat játszó zenekar, olyan, mint a drága Farkasházi Réka?
2: Lehet, lehet. Ez lehet. Új info nekünk, de köszönjük.
0: Fehérvár, Győr. Nem lehet kettő? Mm. Nagyon jók. Most Győrről gondolom, ezt többen írtátok, hogy Győrben nem lehetne mind a kettő? Még nem mondtátok, hogy melyik kettő. Ezt a győri fekete vonatot nem lehetne átdobni Pécsi Gruppéba? Pécs gyász, üzeni valaki. Gyerekek, ne szidjuk egymás városait. Ezek jöttek, ezeket a hallgatók javasolták, a helyi hallgatók. Ezeket a zenekarokat abból a merítésből merítettünk, és választottunk. Tehát ez van, ez a felhozatal. De úgyis a leges-leges legvégén egy nyertes lesz, aki ugye azt kapja, hogy a Retro Rádió egy hónapig játsza a dalát, tehát majd meglátjuk, hogy ki lesz az. A többiek fellépési lehetőséget ott velünk. Úgy tudom, hogy két dal erejéig, ugye?
2: Így van, legalább két dal.
0: Bizony. Legalább két dal. Oké, jó. Ennyit, erről jöjjön a vokci.
4: A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit?
0: Hello, Vokci, jó
5: reggelt! Hello, boldog jó reggelt nektek is, sziasztok!
0: Neked is, Vokcikám!
5: Toxoplazmózis.
0: Az macska, igen. Macska.
5: Hallottatok róla?
3: Hát ugye a kismamák.
5: Általában mindig úgy említik, hogy hát a homokozóban talált macska ürülék, milyen veszélyes, meg ilyen mindenféle dolgokat lehet kapni tőle, annyira nem vészes, tényleg ritka esetben elég komoly dolgok is jöhetnek szóba. De!
3: Hát...
5: Az érdekesség benne az, hogy ez egy, hogy is mondjam, egy evolúciós viselkedés manipulációs mechanizmus, ami valami csodára késztetett engem. Tehát a következő történik. A macska kakál egyet, az egér vagy a patkány találkozik ezzel a kakával, elkapja tőle a toxoplazmózist, a toxoplazma gondi nevű, úgyis mondjam, kórokozó gyakorlatilag megfertőzi, nem tudja gyakorlatilag ez a szervezet feldolgozni ezt, ugyanis az, ez a toxoplazma, ez csak a macskában tud szaporodni, a többi állatban, képzeljétek, az agyában cisztákat képez, jaj, és módosítja a tudatát, vagyis mi történik, amit eddig veszélyesnek tartott az egér meg a patkány, azt ettől kezdve kezdi keresni.
0: Bocsánat, tehát a ez a toxoplazma, ez mi? Ez egy baktérium, ez egy vírus, ez mi?
5: Ez tulajdonképpen egy féregszerű valami.
0: Egy féreg. És ezt a macska, minden macskámnak van ilyen toxója?
5: Hogy a fenében, ne persze.
0: Tehát amikor egy macska szarik, párova is, abban van toxó.
5: De az ember, de az emberre nem olyan nagyon veszélyes.
3: Hát terhes nőkre, de a kismamákra.
5: Terhes nőkre, igen, meg a gyerekekre, itt ott, meg stb. Meg
0: csak az emberek várják, ugye?
5: Igen, igen. De hát jó, de egy kismama, az miért, egy kismama nem szokott zsonglőködni három macska kakával, érted? Szóval,
0: de azért az nem így van, mert ugye...
5: Ja, hát néha igen, tudod, látom egy-kettőt.
0: De hát a macska egy nagyon hajlékony állat. Te is nagyon jól tudod, neked is volt macska, nekem is. Nincs az a hely, ahol egy macska magát nem tudja megnyalni. Ugye? És hogyha valaki magát meg tudja nyalni, ahol akarja, meg is fogja. Ugye? Jól mondom?
5: Hát nekem mondod. Tornász voltam.
0: Úgy hívtam, macska gerinc. Igen.
5: Ez az.
0: Szóval, igen? És ugye az, hogy a macska, amely ugye állandóan tisztálkodik, és ezt a nyelvével teszi, és tényleg mindenhol megnyalja magát, ott azért ez valószínűleg oda kerülhet rá, és akkor bemegy hozzád, és kér egy viszkázt, és a teres mama megsimogatja, megnyalja a kezét, ő közben itt olyan lenyalja a csuk. Tehát, hogy...
5: Jó, oké.
0: Okay. Tud ez összejönni így.
5: Tud összejönni, jó.
0: Igen.
5: De...
0: Jó, de ne erről beszéljünk, arról beszéljünk, hogy a patkányok...
5: Mi esetünkben ez most nem fontos, itt most a csodáról beszélünk.
0: Így van, tehát, beszéljünk arról.
5: Ugyan az egér, ugye nem tudja, ugye benne nem tud szaporodni, ez az agyában befészkelődik, ugye, és tudatot módosít. Ezáltal ugye kialakul a halálos macska vonzalom. Ezért az egér meg a patkány mit csinál? Kezdi keresni a macska társaságát. A macska mit csinál? Elkapja, megeszi, visszakerül a szervezetébe a toxoplazma, mit tud csinálni vele? Szaporodni tud benne, mert ő a köztes gazda, és kezdődik erről a folyamat, és így a macskának gyakorlatilag állandóan teljes ellátásban részesül, ugye, mert mindig jönnek oda hozzá.
0: Ez tök szép ez az elmélet, valaki látott már ilyet? Hogy egy szerelmes egér oda megy, és bújik a kis cicamicához. Tehát, hogy azért én még soha, én láttam, nekem volt macskám, hozott haza egeret, az az egér nem akart vele lenni. Láttam a vadászatot.
5: Hát nem mindegyik egér találkozik macska ürülékkel az Isten szerelmére, nem mindegyik egér fertőzött. Én csak azt mondom, hogy ez segíti a macska táplálkozását. Nem beszélve arról, hogy bizonyos patkányok
0: mennyi
5: ráadásul...
0: Mennyi idő alatt üt be? Tehát a Tom és Jerry, melyik az egér?
3: A Jerry.
0: A Jerry. Jerry megeszi Tom szarját. Mennyi idő alatt lesz szerelmes Tomba?
5: A rajzfilmben azonnal.
0: Most az életben. Mennyi idő kell ahhoz?
5: Hát figyelj, annyi idő kell, míg az agyába ugye cisztákat képez.
0: Ez mennyi idő? Ez kérdez, 5 perc vagy 5 nap?
5: Mit tudom én, a franc tudja. Hát nyilván van ennek egy átfutása. Hát egy biztos, hogy napokba beletelik. Tehát,
0: jó, csak hogyha mit tudom, hogy gombás vagy azt a szamszerdom.
5: Tudsz kísérletezni, igen, hogy veszel egy egeret és macskaszarra letetett, persze, és nézed, hogy szeretek egymást. De tudom, hova akarsz kiukadni.
0: Sehova nem akarok kiukadni, csak azt mondom, hogy nem tudom, milyen gyorsan hat, mert egy gombát eszel Amsterdamba, az 5 perc múlva hat.
5: Tehát, hogy... Az biztos. Igen. Hát, ha jót veszel, persze.
0: Tehát ezért kérdezem, hogy ez a szer, ami ugye a macskaszar, ez esetben, hogy ez milyen gyorsan hat. Jó, tehát, hogy találkozhat-e még a gazdájával a szerelmes egér?
5: Igen. Nos, a helyzet aztán a következő, igen, de szóval az, hogy az agynak olyan központját, olyan részét támadja meg, ami a szexuális vonzalomért felelős.
0: Hú! Tehát,
5: azért az nem semmi.
0: Nem, nem.
5: Az egér megcsinálja a macskát.
0: Nem semmi. Moc, ilyen nincs.
5: De új kutat, elvécskedj már. Én most már nem hazudozok, mert
0: most már nem.
5: Hozzá. Hát persze, hát öreg vagyok, hát érted, most már bármikor lebukok, utána nem tudom kimagyarázni magam, mert holnap lehet, hogy mit tudom, én már nem vagyok. Na, a lényeg az, hogy ez a tudósokat nagyon felpiszkálta, ugyanis gondolj bele, hogy ez hasznosítható lenne emberrel kapcsolatban is, ugye? Például
0: ki próbálja ezt
3: ki?
5: Hadipar, ne hülyéskedj már.
0: Hadipar?
5: Félelem nélküli katonákat akarnak ugye képezni ezekkel a szerekkel. Bocsánat, tehát, hogy a félelem mondjuk azért nem árt, ha van, mert ugye a felismerés szempontjából, hogy a rohadt helyzetben vagyok a háborúban, azért az nem baj, ha tudom, hogy ide most nem menjek, mert itt több ott halában oknázva minden eset. De a félelem felismerése után viszont már ne agyaljak, meg ne legyenek problémáim, ha tudom, hogy kell megoldani. Tehát tudatmódosítás szempontjából tök jó, mármint úgy tök jó, hanem próbálnak kísérletezni ezzel, hogy hogyan tudnának ilyen szuperkatonákat, hogy is mondjam, akik betörnek az ellenséghez, ezt a jókat rögtük tegnap a Gyurival ezen, hogy és az összes macskát megcsinálják az ellenséget. Egyébként ebben is van valami, hogy a macska termel valami olyasmit, amitől beleszeretünk, tehát valamit kibocsájt magából.
0: Gondolod, hogy ez valami kémiai dolog? Tehát nem igen, sokkal igen, inkább az arca, a puhasága, a hangja, a szeme, igen, tekintete. Szerintem ezek
5: váltják. Megeszed azt a csokit, amit előtte összeizét, csúnyázott, stb. És akkor szintén toxoplazmusz is.
0: Összecsúnyázott.
5: Okay. Na, szóval kísérleteznek vele, hogy hogyan lehetne az embernek a félelmeit és a veszélyérzetét szabályozni. Azért az nem lenne rossz dolog, nem? Mert képzeld el, hogy bizonyos, hogy is mondjam, extrém helyzetekben azért gyakran előfordul, az ember lebénul pontosan a félelem miatt, és cselekvőképtelenné válik. Na most egy ilyen cuccal azért nem lenne hülyeség.
0: Hát ha tisztában tudsz gondolkodni, veszélyes helyzetben, az nyilván jó. De az, hogy a félelem érzetedet eveszted, vagy az nagyon-nagyon csökken, az azért hát nem jó. Nem. Hát ahogy te mondtad, tehát ez egy, a védekezésünknek a egyik alappillére az, hogy valamitől tartunk, pontosan, félünk, és a menekülés az legalább olyan jó, mint a támadás. A támadásnak van, akkor van értelme, ha felméred, és van esélyed.
5: Így van. Tehát így van, és gyakorlatilag le tudod vezetni magadban, mi lenne a jó megoldás.
0: Így van.
5: Na, de hát azért láttunk ennek ellenkezett. Én nekem a legnagyobb trauma életemben láttam egy videót, hogy egy nőt ugye fölemeltek, bungee jumpinghoz lehajították a vízről, és nem kötözték ki előtte. Na képzeld el, hogy ez valami iszonyatos, és semmi félelem érzete nem volt a csajnak, gondolj bele, hogy így ez. Tehát egy ilyet megcsinálni, hogy az milyen állapotban lehetett, hogy eszébe sem jutott, hogy esetleg ott valami probléma lehet vele.
0: Nem is. Ezért nem tudjuk az utolsó métereken mi jutott eszébe, tehát hogy nem tudom, hogy...
5: Jó, hosszú ez a kötél a szentségit.
0: Igen, szóval, hogy...
3: Ott szerintem a csaj nem tudta, hogy nem kötötték be.
0: Nem tudta?
3: Hanem ott, azok az emberek nem kötötték be, tehát akik tartották.
0: Persze, nyilvánvalóan ezt tudjuk, csak hogy a droga azt mondja, hogy a csajban semmilyen félelmi érzet nem volt, hiszen nem tudta.
3: Hiszen nem
2: tudta. Mert mielőtt felemelik az embert, vagy mielőtt kiáll a szélére ennek a kosárnak, azelőtt már megtörténik ez a becsatolás. Tehát nem úgy van, hogy ez a remélem, hogy eszükbe jut az utolsó pillanatban. Szóval itt mindenhogy gáz.
3: Igen.
5: Na, szóval azért engem ez érdekelne, egy ilyen cucc.
0: Félelem nélkül a halálba, vagy mi?
5: Hát például.
0: Hát szerintem azért erre vannak ilyen pszichedelikus szerek, amelyek... Sajnos ezeknek a drogoknak olykor ilyen következményei is vannak, hogy minden gond nélkül valaki kiugrik az ablakon.
5: De nem akarok olyan tudatmodosított állapotba kerülni, ahol tényleg hülye vagyok, és abszolút nem tudok magamról, meg mit tudom én.
0: Hát ki tudja, hogy az a patkány mit érez?
5: Vonzalmat, szerelmet, hát ne hülyeskedj már. Nem szívesebben mennél a halálba, hogy egy macskáról ábrándul.
0: Nem, egyébként sokkal vonzóbb lenne, vagy érdekesebb lenne az emberiség számára, ha lenne egy ilyen szérum, ami szerelmet okoz. Hát hány ember kétségbe esetten szerelmes valakibe, aki nem viszonozza ezt? Nem, hát Anett, hogyha neked lenne szerelem szérumod, hallasz engem?
3: Igen.
0: Lenne nálad szerelem szérum, beadnád a Csabinak?
3: De a Csabi szerelmes belém.
0: Ezt akartam kérdezni.
5: Azért beoltanád én jelente, nem?
2: Az a biztos, legyen maximum.
5: Biztos, ami biztos.
0: Tényleg, adnál egy cseppet a teájába, vagy nem?
3: Hát ha lenne, akkor elraknám arra az esetre, amikor már...
0: Kezd ki szeretni?
3: Igen,
0: és akkor... értem.
3: De hát most még nincs erről szó.
0: Nincs erről szó.
3: Meg hát az én is igyekszem.
0: Évi, neked azért... van olyan, akinek belecsöppentenéd a kis kólájába, hogyha lenne ilyen szered?
3: Biztos lenne.
0: Tehát a láthatáron van olyan?
3: Találnék olyat.
0: Találnál olyat?
3: Hát biztos.
0: Gyuri?
2: A csajoknak a pincé... Itt, amikor Évi jönne be, és tudjuk, hogy nála van ez a szered.
3: Jó, van már, Gyuri! Ne csináljátok már megint egy olyan képet, ami nincs. Hogy én itt jövök, és a poharatokat majd így fogjátok fogni. Figyelj! Torlaszolod, hagyjad már magadat.
5: Évi, marmonkannában hozdád be toxoplazma felirattal az izét. 10 literes műanyagkannában.
3: 4 órát töltök velük. De egy...
5: Nem. Hát éppen azért.
0: Tessék,
5: kipróbált, hogy milyen az, amikor szeretnek is, képzeld
3: el.
0: Egy hallgatónk azt írja, hogy régen a túrós kapros sütibe a leányok szerelmi kötés gyanánt belevágták a kapor mellé a nemi szőrzetük egy részét. Kapor mellé, nem helyett.
3: Nem
2: áll. Így már oké.
5: Van olyan is, amikor a fanszerzet már zöld.
2: Jézusom.
0: Foga. Nem, de ez nyilván egy antropológiai kutatás eredményeként, tehát nem blöffölt a hallgató.
5: Persze.
3: Pusztán
5: tudományos célra.
0: Ez kultúrtörténelem.
5: Hogy, de persze. Én meg is szoktam pörkölni előtt.
0: Bokci, elbúcsúzzunk. Úgyis letelt az idő, a legjobbkor, igen.
5: Ki gondoljátok, jól.
0: Jó. Csőkutya.
5: Csőkutya.
0: Hello. Jó, ezt nem akartam.
2: Amikor képbe kerül, és a János egyszerűen megvadul, mint egy vadmusztánk elkezd vágtatni.
0: Egy vadszőrös musztánk.
3: Nem, abba hagyom. Tényleg, hagyd már abba. Na hát ezért nem történik semmit az italatokban.
0: Istenem, drága jó bokci. Jó,
2: nem fogadunk el kapros túros süteményt, ez biztos.
3: Jaj, nem.
1: Ez mi?
3: Hát, hanem hallott, hogy mi?
2: A szőrös musztánk vágtat.
3: Jaj, vágtat. Na jó, még kimegyek. De tényleg. Nem tudom, jön vágó piros, hogy hol tartunk. Nem jön még?
0: Ó, sokan írnak erre. Na mindegy.
3: Ne, jó,
0: a mai nap legjobb pillanata, Évi, mi lesz?
3: Így van. Mindenki tudja, hogy a párkapcsolatok teli vannak idegesítő kérdéssel. Ezeket összeszedtük és véleményeztettük. Izzott a levegő.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Maradjon lendületben ősszel is a Jépi Autóval. Mercedes-Benz Evito Base Edition 90 kWh modellek már nettó 10.882.500 forinttól lehetnek az öné. Fedezze fel az elektromos vezetés és a hatékonyság tökéletes összhangját. További részletek a Jépi Autó márka kereskedéseiben és a jepiauto.hu oldalon.
1: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Pluszt?
6: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Pluszt mondtál?
1: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor könnyedén. Remifemin Plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 13-áig fél kiló prémium műzli 33% kedvezménnyel csak 999, 100 g fürdővészelet 37% kedvezménnyel csak 285 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
8: Mi vagyunk a Grunt, jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dome, december 4, jegyek eventim.hu.
9: Kulcs, telefon, cipő, hol a... Jó, most már jöhet a nap.
10: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
11: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékes tető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a szauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
12: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a sztrók kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
13: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30 ezer forint értékben, és nyerj akár 1 millió forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakitól akár 150 ezer forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker, meg tudod csinálni.
14: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
15: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
16: A kávé ugyanaz. A reggel ugyanaz. A kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
17: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
18: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Vény nélkül kapható Orbánz fű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
19: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8 millió 390 ezer forinttól.
4: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:10 lesz, 5 perc múlva. Van egy a pécsi Game Master, az egyetlen, amelyikről egyértelműen hallatszik, hogy élő zene. A többi legalábbis több, mint kétséges, hogy AI által kreáltak, egy zenész. Én is nyögök. Szóval egyrészt drága zenész. Ha ott lettél volna azon a bulin, ahol a Voga is ott volt, és mutatott egy pár zenét, amit csak AI kreált, meg nem mondtad volna, hogy az AI által van kreálva. Ez az egyik. A másik azért, mert egyik másik hangszer, mondjuk szintetikusan szól, lehet az a dob elektromos, lehet az akár dobgép, lehet, az még nem AI. Három, a Game Masterrel pont az az egy probléma van, amit én hallottam, hogy a dobja az nagyjából úgy szólt, mint hogyha valaki egy telefonnal fölvette volna a mint egy ilyen nagy fémdarab úgy hallatszott a cintányér. Tehát annak nem volt szép kevert hangja a cintányéroknak. Tehát véletlenül tényleg élő volt, élő hangszerekkel feljátszva, de nem szólt egyáltalán szépen.
2: De egyszerűen csak, hogyha tetszik, írd meg nyugodtan, hogy neked ők tetszenek, nem kell ez a duma.
1: Ez a fontoskodás, nem kell, igen, hogy ez AI. Láttuk ezeket a csajokat, több más, például hogy hívják, a Rock Me Lady-t, több más klipben, meg felvételen, sőt a Csajszé játszott különböző klasszikusokat is gitáron.
3: Igen.
1: Az abszolút ő játsza.
3: Tehát hát ő játsza, meg tehát, hogy tényleg a klipekben is azt mutatják, hogy ők képesek erre.
1: Igen, de a zenész, az egy zenész, az most kétségbe vonta.
3: Jó, nem...
1: Nem kell foglalkozni
3: ezzel. De tényleg, majd szavazzál, amikor kell, aztán meg gyere el és hallgass meg, és utána menj haza, és nem tudom.
1: Így van, ezek a zenekarok élőben fel fognak lépni. Jó. Ez van egyelőre, a mai nap legjobb pillanatai jönnek most, Évi.
3: Így van, mindenki tudja, hogy a párkapcsolatok teli vannak idegesítő kérdéssel. Ezekből válogattunk és véleményeztük, izzott a levegő a stúdióban.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Egy cikket olvastunk tegnap, ennyi az egész. Nagyon ártatlannak tűnő kérdéseknek volt ez a gyűjteménye, és itt arról szól ez a cikk lényegében, hogy ezek az ártatlannak tűnő kérdések igen komoly kihívást jelenthetnek, amikor egy párkapcsolatban vagyunk, és a párunktól halljuk ezt. Pedig ezek ártatlan kérdések.
2: Igen, ártatlanok, de sokszor akár egy ilyen jó veszekedés előszobája is tud lenni, mert nem biztos, hogy olyan választ tud ráadni a másik fél, ami nem további kérdéseket eredményez.
1: Tehát elhangzik a kérdés, olyan tök ártatlan, tehát mint a Anett tenné fel.
2: Igen.
1: És tuti, hogy valami brutál veszekedéshez vezet.
2: Igen, hoppá, már egyből egy ilyen kihallgatásban találod magad.
1: Így van. És itt a Gyuri hozott egy példát saját életéből. Egy ilyen kérdés, ez nem szerepel még ebben a brit cikkben. Továbbra is szeretnél, ha holnap egy varázsló mondjuk darázsá változtatna engem? Még mielőtt válaszolnátok erre, ez olyan cukinak tűnő kérdés, nem? Tehát ezt véletlenül egy nő kérdezi, aki egy aranyos nő, egy szép nő, és valahogy nagyon-nagyon meg akarja tudni azt, hogy a férfi mennyire szereti őt, és ezért egy extrém példát válasz, jön a varázsló, darázsá változtatja, és egyszer csak ott van a férfi karján, mint egy darázs, és tudja a férfi, hogy ez az a nő, akit szerettem, akivel tegnap együtt voltam az ágyban. De most darázs.
2: Igen.
1: Szeretnél-e továbbra is, hiszen a lényem ugyanaz?
2: Cukinak tűnik, de mégis egy CIA és kihallgató tiszt pszichológiája van benne.
3: Nem a darázszon kell majd leagadni.
2: Nem, itt ez nem az őszinteség pillanata. Tehát nem mondhatod el, hogy nem bírom a darazsakat.
1: Hallottad az Évi, hogy fogalmazott kell?
2: Kell.
1: Tehát már ez egy nyomásgyakorlás. Cuki bombomba, szaloncukorba csomagolt bomba. Bomba. Ez egy férfi ölő kérdés.
2: Teljesen.
1: És az én válaszom erre az, hogy nem. Nem szeretnélek. Tehát én nem akarok darazsat.
3: A lakásban.
1: A lakásban eleve. 3 sprém is van rá.
2: Aha. Hát akkor szerintem nem csak a ma estédet, de az egész hetedet buktad.
3: Igen.
2: Mindenféle testi szempontból.
1: Sőt, még megszégyeníteném, hogy tudsz ilyen kérdést egyáltalán megfogalmazni.
2: Jó.
1: Hogy ez olyan primitív, hogy az, tehát én akkor tényleg vagy darázsírtó, vagy a számmal.
2: Jó, hip-hop elviszed a szakításig a dolgot.
1: A nem, mert bosszantó. Ez a kérdés, ez több, mint bosszantó, ez primitív.
3: Hát köszön Gyurinak.
1: Te vagy ebben a kérdésben szerelmes. A Gyuri elszenvedője maximum.
2: Te kapcsolatodat fogja veszélybe sodorni még ma este szerintem.
1: Mi a helyes válasz erre?
3: Azt, persze, bárhogy szeretlek, bármivé változtat egy gonosz boszorkány, én mindig melletted leszek.
2: És nagyon fontos az is, hogy nem habozhat. Gyorsan kell rávágni, hogy persze.
1: Jó, ez még nem a 10 kérdés, ez most jön, gyerekek. Ez a Gyuri nagyon bonyolult is, ráadásul el kell képzelni a dolgokat, meg minden. Sokkal egyszerűbbek vannak. Na, beszéljük meg ezt a listát, és beszéljük meg azt, hogy azt is, hogy

0: kabátját is felvette.
1: És ez ugye nagyon sokszor odáig is vezethet, aminek szintén nem lesz jó vége, hogy külön mentek haza.
2: Igen, igen. Volt is már rá példa.
1: Nyilván nálad múlt héten, de...
2: Nem, de a nyáron egyszer, igen. És még soha nem hangzott el ez a mondat a Csabi szájából, ellenben az enyémből, elég sűrűn.
1: Igen, na, erről beszélünk, ez vélhetően és legtöbbször nők száját hagyja el, ugye?
3: Így van, mert általában ti sokkal jobban érzitek magatokat.
1: Ez az életben, igen.
3: Nem.
1: A bőrünkben.
3: Nem, a buliban, tehát hogy ti el tudtok lenni egy pár itallal, és elbeszélgetni, nem tudom, pár dologról. És mi egy idő után ezt megunjuk.
1: Mi az elvárás egyébként? Hogy akkor elindul veled, mert te azt mondod?
2: Igen, szeretném, hogy elinduljon. Uh-huh.
0: Ez az őszinte elvárás, mondjuk. És nagyon beugratós, mert hogyha ha felmerül ez a jó, akkor majd jössz utánam.
1: Aj, ne!
0: Nem.
1: Ne,
0: abban sose szabad belemenni, az akkora csapda, Anett, mesélj róla, mekkora csapda.
2: Hát mi két napig nem beszéltünk, ez akkora csapda volt.
1: És akkor mi történt?
2: Én mondtam neki, hogy hazamegyek.
1: Jössz utánam.
2: Hogy jössz velem? Nem, ma, még egy 10 perc, mondom, hazamegyek, még egy 10 perc. Na jó, beültem a kocsiba, és hazajöttem. És mondom, majd akkor a haverjait hazahoznak. Ez volt az utolsó mondatom. Mm-hmm. És én hazamentem, lefeküdtem, majd csörög a telefon, hogy én merre vagyok. Ez eltelt egy fél óra, tehát ő tovább szórakozott.
1: Persze, hát azért van ott. Azért van ott, hát mondta is.
2: Majd tudatosult benne, hogy sehol nem lát, nem látja a sofőrjét.
1: Tehát nem vette komolyan, hogy te hazamész.
2: Nem vette komolyan.
1: És utána elkezdte szidni a...
2: Hát, hogy én ezt mégis hogy képzeltem, hogy most ő hogy fog hazajutni, nem az, hogy én fáradt vagyok, vagy bánni, hogy fog ő hazajutni.
1: De igen, csak egy pár kapcsolatban ez nem lényegtelen. Együtt megyünk, együtt jövünk.
3: Hát ez rátok is vonatkozik.
2: Hát igen. És
1: hát ránk igapáról mindig megkérdezi, hogy és együtt jövünk haza. Minden, amikor elmegyünk otthon, együtt jövünk haza, mert akkor ő is hoz kulcsot, ha nem.
0: Igen, pontosan, ezt így
2: igen,
0: kell.
2: Igen. Hát én nyitva hagytam az ajtót.
1: Ennyi.
2: Ennyi. És utána lefeküdtem. Majd másnap reggel úgy éreztem, hogy talán nem hozom fel ezt a témát, mert nem volt olyan az arca.
1: Tehát dühös volt rá.
2: Igen.
1: Veszekedésé fajult.
2: Uh-huh. És igen.
1: Megérte?
2: Nem.
1: Ez az. Most tanultál. Következő kérdés. Igen. Ez megint ez a picit ilyen bombon papírba csomagolt. Miért szeretsz engem?
0: És még a hanglejtést is eltalált.
1: Tudom. Miért szeretsz engem?
3: Ezt mi kérdezzük tőletek. Ezt titeket egyáltalán nem érdekel.
1: De nagyon idegesít a kérdés.
3: Oké, de gondolhatod, ha valakivel együtt vagyunk, akkor nekünk fontos az, hogy tudjuk, hogy miért szeretsz
0: engem. Ez nem igaz. Hogy van az, hogy mi tudjuk egy kapcsolatban, és általában ti nem tudjátok. Nektek újra és újra meg kell ezt kérdezni. Mi miért tudjuk?
2: Mert mi nők vagyunk.
1: Gyuri, ez nem egy valós kérdés. Ez egy álkérdés. Ez a kérdés, ez gyakorlatilag egy kihallgatás. És vagy egy vallatás. Ugyanis nem arról szól, hogy megtud, hogy miért szeretsz, melyik tulajdonságodban szerelmesebb, igen, vagy kevésbé, vagy mit tudom én, hanem felméred a csávót. Túl sokat gondolkodik? Az a baj. Azonnal rávágja? Az a baj, mert nem meggyőző. Mennyire akarsz részletekbe menni? Mennyire mondhatunk testiségeket? Tehát, hogy például szeretem a feneked, a cicid, a izéd, vagy csak olyan csodálatos tündéri személyiségbéli tulajdonságokat szabad felsorolnunk, amitől ti elájultok. Te nem akarod megtudni, hogy miért szeret a Gyuri, vagy én?
3: Hát azt nem. De
1: most tök mindegy a párod. Nem akarod megtudni, hanem azt akarod hallani, amit te magadról gondolsz, hogy te szerethető vagy.
3: Így van, de hát ha te nem ismered föl azt, amiért én szerethető vagyok.
1: Akkor nem így kell feltenni a kérdést. Akkor úgy kell feltenni a kérdést, hogy szerinted én miért szeretem magam a legjobban, amiért te is kéne, hogy szeress.
2: De ez már egy, nem biztos, hogy megérti egy fasi.
0: Biztos, egy fasi biztos nem érti.
1: Nem biztos, hogy egy nő meg tudja így fogalmazni. De ez kinek jó ez a kérdés
3: nekünk,
1: akkor?
3: Néha nekünk. Ezt mondd el minden nap nekem, és sokkal jobban érzem magam, meg Anettnek.
0: De nem őszintejét akarnak, csak szorongás enyhítést. Tehát ugyanazokat szerintem a sablonokat újra és újra.
3: De nem mindegy? Nem, és akkor nincs konfliktus. Ha ezt a választ adod, arról beszélünk, most segítünk nektek. Ezt a választ adod, boldogok vagyunk, és mehetünk tovább.
1: Jó, következő. Miért álmodtam azt, hogy megcsaltál valakivel? És ugye én meséltem egy ilyen sztorit, és én az álmaimban nem csalatkoztam még soha, tette hozzá az illető.
0: Hát ezzel meg nem tud mit kezdeni. Tehát
1: és akkor héten kiderül, hogy az álom az tény.
0: Így van.
3: Gondolj bele abba, hogy mondjuk történik egy ilyen eset. Reggel fel kell, és elmondja, hogy ezt álmodtam, akkor neked erre van egy válasznak kellene, hogy jaj, mert ne gondolj bele ilyeneket az életem. Tudod, hogy itt vagyok, veled feküdtem le este, veled kent, tehát meg kell magyaráznod, és utána átmegy ezen a hídon, és elfelejti.

0: Megint ugyanazt kell elmondani, amiért szeretsz.
1: Nem, de nagyon sokszor ugye az én esetemben is olyan volt, hogy az a személy, akit ő említett, hogy az álmában én megcsaltam vele, az egy valós személy volt. Tehát ez azt jelenti, hogy az ő fejében már van egy gyanú azzal a személlyel kapcsolatban, aki lehet egy munkatársad, vagy valami.
2: Az feljött csak álmában igazából, igen.
1: Igen. Tehát te gyakorlatilag neked már azzal kapcsolatban kell magyaráznod, ami nem történt meg soha, de egy olyan személy, aki ott van a környezetetekben.
0: De megtörténhet.
1: És akkor most az álom kapcsán mit mondjak?
0: Hát azt mondd el, hogy ugyanazt, amit miért szeretsz. Kezd, dobd be azt.
2: Ugyanazt a magnót indítsd el, amit a miért szeretsz.
1: Nagyon intelligens van, nagyon jó a humorod. Nagyon jól oldod meg a konfliktusokat.
0: Igen, és veled vagyok, és ez csak egy álom. Tudod, hogy ő csak a barátod, vagy barátnő, tehát, hogy, de hogy, és hogy így el kell hitetni.
3: Hesegetni ezeket a rossz dolgokat, igen.
1: Jön a harmadik, most kíváncsi, ez is hazudjatok a szemünkbe. Ebben a nadrágban nem nagy a fenekem? Először is.
3: Itt nagyon hazudjatok.
1: Ki szokta ezt feltenni, ezt a kérdést?
0: Én
1: felszoktam, igen. Tényleg, a feneked akkora, amekkora. Ugye tudjuk, látjuk minden nap. Uh-huh. Felszoktad-e tenni a kérdést a fenekeddel kapcsolatban?
3: Hát például most a hétvégén rajtam volt egy olyan nadrág, felhúztam, és kérdeztem a Csabitól, hogy ebben milyen a fenekem. Így tettem.
1: Mit mondott? Na, kíváncsi vagyok.
3: Ez, hogy jó
1: nekem. Jó nekem. Nekem jó. Nekem jó.
3: De az úgy csinos.
2: Ide álszárra, szuper.
3: Nem. De nem lehúzott, hanem ő csinosnak tartott ebben a nadrágban. Igen. És jó, szerintem nem
1: ez
3: hazudott.
1: A férfi dolga. Hát nem hazudott, ezt most tegyük, hagyjuk itt lebegni ezt a mondatot.
0: De akkor tessék, most hogy kérdezzük meg, mi feltesszük ezt a kérdést, megint ugye önbizalom.
1: Te is fel akarod tenni?
0: Én bevállalom a gondolat.
1: Kérdj, Gyuri, bajban vagyunk.
2: Jaj, nagyon nagy bajban.
1: Lacika, tedd fel te inkább. Na mondjad.
0: Nem, de hogy akkor mit válaszoltok? Te párkapcsolatban vagytok, és tudod, hogy a nő ezt várja, hogy
1: na, mit válaszolunk? Mert két válasz van. Nem, drágám, csodálatos a feneked, tudod, hogy így imádlak. És vagy az, hogy figyelj, te is tudod, hogy nagy a feneked, tehát most kérdezheted ezt két hét múlva is, vagy lefogsz, vagy ez nem változik. Tehát ezt is lehet válaszolni.
2: Ajaj,
0: hát ezt ne válaszol.
2: Ez
0: már
2: durva lesz.
0: Ez volt az én segemre a válasz.
2: Akkor
1: ezt hagyjuk lebegni, ezt a választ itt a levegőben.
2: Vegye le annak, aki szeretni.
0: Tedd a nyílt vízi mellé.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10 óra lesz, 3 perc múlva itt Fecka azt üzeni nekünk, hogy engem még ez az ismétlés is traumatizált. Ezeken a kérdéseken én tökre megértem egyébként. Tényleg, ezeket rossz hallgatni.
2: Nagyon kemény volt ez, de tanultunk belőle, nem?
1: De. Na, háj, vágtassatok szőrös mustangjaitokon a végtelen kapormezőkön. Oda, ahol a macskákba szerelmes egerek élnek, várunk vissza holnap reggel 6:08 a Fogazó Isti üzenetekünk. Valamint a Rockmini teljesen valós zenekar, ismerősömben a ritmusgitáros srác, miért kell rögtön rosszat feltételezni a magyarnak? Hát a magyarnak, igen, a magyar szeret rosszat feltételezni, de itt hát valószínűleg ez a zenész, aki otthon van, és nem, ő nem nagyon vitte sokra, és akkor most véleményez, mert ő már egy vén profi, ő már a kanapéról hallgatja ezt az egész, figyeli ezt az egész zenei életet.
2: Igen, csak lehet, hogy szimplán manipulálni akart, és úgy gondolta, hogy ez egy jó sztori lesz hozzá, és akkor így.
1: De nem, tehát hogy az AI nem tudom, hogy miért merült fel, az, hogy valami innen vagy onnan még esetleg pluszba jön, vagy ti ismeritek ezeket a kifejezéseket, hogy a dobbal milyen szem... Mi?
3: HD-ról.
1: HD, tessék, HD.
2: Szemplerek meg ilyen.
1: Szemplerek meg, nem tudom. Tehát tök mindegy. Tehát ez viszont teljesen legitim egy zenekar életében. Tehát a Rolling Stones, a Kiss is használ ilyeneket élő fellépésekkor. Tehát ez nem egy újdonság.
2: Ma már viszonylag kevesen csinálnak olyan együttest, ami nem képes amúgy élőben kiállni és zenélni, hiszen abban van a pénz. Úgy tudnak megélni, hogyha élőben kiállnak és zenélnek. Tehát felesleges úgy zenekart csinálni.
1: De hát ez az ember, ez valószínűleg régen Jimi Hendrixet is elküldte volna az anyjába, hogy torzítót használ. Hát az nem igazán torz, az a gitár, az torzító. Manipulált. Na jó, ennyit erről. Te mit szeretnél mondani, Évi?
4: Én semmit, én már fél órája várom, hogy jöjjön a piros.
2: Ja, te tényleg az a kapros túros süteménnyel ott kicsekkoltál.
4: Kiszálltam a sztoriból.
1: Tényleg, a kapros túros, az Évi kimentünk a stúdióban, és azt mondta, jöjjön már a piros.
4: De tényleg.
2: Még akartuk egy kis népkultúrát az Évinek adni még, de...
4: Azt most mondom, ha bárki a turnéra kapros túrost hoz
1: és
4: nekünk.
1: Most ezzel elindítottad. Minden állomáson.
2: Olyan
1: biztos nem azok. A hallgató fog
4: neked hozni. De most mondom, hogy ne kezdjetek el semmit, mert biztos nem, mert azt fog eszembe jutni, amit utána fél órája toltok már.
2: Nem tudom, hogy tudod, de hogy fordított pszichológiát csinálsz. Tehát most hívtad keringőre a hallgatókat.
1: Igen, én is ezt mondom neki.
4: Na jó, hát akkor kering, akkor se eszem meg.
1: Jó, jön piros, te emészd ezt a kapros dolgot.
4: Nem akarom.
2: Jó volt az emésztés hozzá.
1: És találkozunk holnap reggel 6:08.
2: Viszlát.
0: Nem a témáig fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli showja itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on. Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
2: Jön a Bocskor!
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
3: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
4: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márneval támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
3: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.

0: Kentucky-tól, Riprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
3: Telefon.
4: Kávé.
3: Reggeli.
4: Kávé.
3: Munka.
4: Kávé.
3: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj. Bravos. Az első a kávé.
5: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
6: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Jéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
8: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Jéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
9: Omoda Jéko, a jövő választása.
10: Torokfájás? Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj! További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
12: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
13: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
14: A Protexin kell.
15: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik, gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
17: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 16-ig 100 g szárnyas csemege 30% kedvezménnyel csak 225, 450 g laktózmentes kaukázusi kefir 18% kedvezménnyel csak 299 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
18: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
19: A reklám után.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Idén is sok magyar választotta Horvátországot. Több száz dínyjárust ellenőriztek, már úton a lehűlés. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Idén is sok magyar nyaralt Horvátországban. A magyar vendégek és vendégészakák száma is 7%-kal emelkedett az év első 7 hónapjában. Mintegy 440 000 honfitársunk döntött úgy, hogy déli szomszédunknál pihen. Ebben az évben is az Isztriát és Zadar megyét választották legszívesebben a magyar utazók. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dínyárusokat idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az idei ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
22: A dinnék minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelő megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
21: Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra középiskolák és felsőoktatásban tanulók nevezhetnek, legfeljebb 10 perces alkotásokkal. A legjobb filmeket a Székesfehérvári Filmfesztiválon is bemutatják, amelyet október 8 és 10-e között rendeznek meg a Kodolányi János Egyetemen, mondta a rádiónak Sejben Csilla, a FEDOK marketing vezetője.
0: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a beérkező alkotásokat 5-tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a FEDOK oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
21: Az előrejelzések szerint ma napközben még igazi nyári időnk lesz, de a folytatás már lehűlést tartogat. Hogy pontosan mire készüljünk, az most kiderül. Napos idő várható ma is, akár 35 fok is lehet, a déli délkeleti szél napközben feltámadhat, estére azonban megérkezik a hidegfront, a Dunántúlon már eshet is. Holnap a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de már egyre kevesebb helyen várható eső, zápor. A szél továbbra is élénk marad, a maximumok már 30 fok alatt lesznek. Péntekre aztán tovább csökken a hőmérséklet, és inkább felhős, mint napos időnk lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
23: Szerda délelőtt is sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, nem akármivel dobjuk fel ezt a szerdai napot, James Blunt páros belépőkkel. Figyeljék a felhívást, hívjanak

Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágereik.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ahogy hallhatták, maga James Blunt invitálta hallgatóinkat játékra ezen a napon, mert hogy ezzel dobjuk fel ezt a szerdát. James Blunt jövő márciusban újra Magyarországra érkezik. Hozza egyrészt az új albumadalait, és természetesen mindazokat is, amikkel már nők, vagy úgy általában hallgatók millióinak nyerte el a szívét. Elég, ha csak a Your Beautiful-ra gondolunk. Szóval a felhívás már elhangzott, a 10. telefonálóval pedig hamarosan játszom, de addig is jöjjön a Bestiák a reggel. Túl messze van slágere, meghallgatjuk majd a Modern Talkingot is itt a Retro Rádióban, amivel pedig most folytatom Gala és a Freed from Desire szól.

0: Retro Rádiót mindig megéri hallgatni.
1: Vajon ki lesz a páros koncert belépő?
2: A vonalban pedig Tünde, akit most le is tegezek már. Mit csinálsz szépen?
3: Éppen dolgozom, számítógép előtt, itt szól mellettem az interneten a rádió, és mindig próbálkozom, és úgy meglepődtem, hogy fölvettem a telefon, hogy azt mondtam, hogy ki keres.
2: Ó, jé, hogy te keresel engem, én kereslek téged, igen, milyen igen, ügyben telefonálsz és hova?
3: Igen, hát gyerni szeretnék, azért telefonálok, csak meglepődtem, hogy valaki fölvette a telefon.
2: Képzeld, ez egy ilyen biznisz, persze tudom, mert ilyenkor tényleg egyszerűen az összes vonalunkon látom, hogy minden bejövő vonalon csörög a telefonunk, és tényleg nagyon sokan hívnak. Ezek szerint szereted James Bluntot?
3: Igen, és én egyébként minden zenét szeretek. A klasszikustól, a komoly zenéig, a rockig, minden. Hát a rappet az annyira nem, főleg az új stílust, de a többit az nagyon szeretem, minden ebből vagyok.
2: Nagyon jó, mert akkor ezek szerint nagyon sok mindenben meg tudod találni a szépet, ami megszólít.

0: Szuper, nagyon örülök, annyira boldog vagyok, hogy ez csak na te is eltöltötted a napom.
1: De jó, örülök, na hát...
0: Szuper, nem tudok, nem találok szavakat.
1: Igen, ez majd egy kicsit később leesik, és akkor már elkezdesz majd úgy örülni, és így hívsz valakit egyből. Igen, ja igen, kivel mész?
0: Hát valószínű, hogy nem tudom még, valamelyik lányommal, vagy barátnőmmel, még nem tudom,
1: Jó, van még időt kitalálni, úgyhogy ez még meg lehet bármikor. Gratulálok, örülök, hogy sikerült szebbé jobbá tenni már is a munkanapodat. Te is az enyémet egyébként hozzáteszem, és ezt folytatjuk majd velem egészen délután 2-ig, de aztán este 6-ig Dénes Tamással. Mi pedig akkor most folytassuk Phil Collins-szal, Philip Bailey-vel az Easy Lover-ben.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 11 óra után ajánlom magunkat nem csak a James Blunt játék miatt, hanem úgy egyébként is, mert érkezem például Sipos F. Tamás slágerével. És meghallgatjuk az Everything But The Girl Missing verzióját is. Ezekre is lehet készülni, tehát 11 után a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarai.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
2: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A szív útjai kifürkészhetetlenek. A teljes szív viszont mindig a megbízható, hazai termékekhez vezet téged bevásárláskor. Keresd a csomagoláson a teljes szív vagy sajt szív védjegyet. Így biztos lehetsz benne, hogy kizárólag magyar tejből készült, kiváló minőségű termék kerül a kosaratba, amivel a hazai tejipart és gazdálkodókat is támogatod.
5: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
6: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
7: Omoda Gyéko, a jövő választása.
8: Hány óra?
9: Hajnal 2.
8: Megint nem alszol?
9: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
8: Próbáld ki te is a Sedakurt.
10: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
8: Alszol.
10: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
12: Igen.
11: És ez?
12: Igen.
13: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 850 ml-es folyékony krémszappan után töltőt málna és magnólia illattal, mindössze 339 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.
14: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
15: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást, akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
16: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
17: Szülinapi árfesztivál az XXX Lutzban.
18: Irány az XXX Lutz!
17: Most 2 héten át 20% kedvezmény több ezer bútorra és 25% több ezer lakberendezési kiegészítőre áruházainkban és online. További részletek weboldalunkon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
19: Végvári Ádám vagyok. Október 29-én az Erkel Színházban ünneplem a 75. születésnapomat.
1: Én pedig Csepregi Éva. Szeretettel várunk benneteket egy felejthetetlen neoton slágerekkel teli estére. Ünnepeljünk együtt!
12: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
20: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
21: A kávé ugyanaz. A reggel ugyanaz. A kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
22: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
23: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Vén nélkül kapható Orbánz fű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
24: Felejtsd el az üzemanyagköltséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Gyéko full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Gyéko. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodagyeko.hu weboldalra.
25: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a gála piros alma kilója csak 399 forint, a hazai sárgarépa kilója pedig csak 199 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
26: A reklám után.
27: Hírek a Retro Rádióban.
28: Kedvezően zárultak a nyári élelmiszer ellenőrzések. Ausztria panaszt tett a paksi fenék küszöb miatt. Jégkorszaki medve koponyát találhattak a Tiszában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszer biztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettesét kérdeztük.
29: Agylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzembe 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak.
28: Ausztria panaszt tett Brüsszelben a paksi fenék küszöb megépítése miatt. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, jelenleg a védmű biztosítja a paksi atomerőmű zavartalan működését. A beruházásra azért volt szükség, mert a Duna rekordalacsony nyári vízállása miatt veszélybe került az erőmű működése, majdnem teljesen le kellett azt állítani. A kormányfő az osztrák aszbesztügyre utalva megjegyezte, azon a területen is hasonló aktivitást várna Ausztriától. Mindkét oldalon civil áldozatokat követeltek az orosz-ukrán háború éjszakai dróntámadásai. Az ukrán hatóságok szerint az orosz csapásokban legalább 5-en meghaltak, többen pedig megsebesültek. Egy ukrán-moldovai határátkelő, valamint Herszon és Kijev térsége is találatot kapott. Közben az oroszországi Novorosszijszkot ért ukrán támadásban a helyi kormányzó közlése szerint 4-en, köztük egy gyermek életüket vesztették, 29-en pedig megsebesültek. Valószínűleg egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyája került elő a Tiszából. A leletet Szolnok és Kisköre között találták a vízügy munkatársai vízitúrázás közben. Először azt hitték, hogy egy horgony áll ki a mederből, a maradvány nagy része a kavicságyban volt. A koponyát a szolnoki Damjanich János múzeumba vitték, ott végzik el a pontos kor meghatározást. Ma keleten még kitart a derült napos, száraz idő, a Dunántúlon viszont délutántól egyre több felhő gyűlhet össze. Nyugaton már záporok, zivatarok is kialakulhatnak, késő estétől pedig egy hideg front hozhat esőt, záport, zivatart keletebbre is. Délután még 30-35 fok közé melegedhet a levegő. Holnap már több lesz a felhő, és egy széteső csapadékzóna miatt szorványosan esőre, záporra, zivatarra is készülhetünk. A hőmérséklet visszaeshet, pénteken pedig már felhősebb, hűvösebb, csapadékosabb idő ígérkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Egy leginkább érzelmes dalairól és jellegzetes hangszínéről ismert sztárral dobjuk fel hallgatóink szerdai napját, James Blunt-tal. Az ő koncertjére visszük önöket, hívjanak bennünket, amint meghallják a felhívást. Vágó Piros vagyok, tartsanak velem!

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A mai nap sztárja nálunk James Blunt, aki napra pontosan fél év múlva koncertezik majd hazánkban, és nagyon várják már az itthoni rajongói, úgyhogy éppen ezért mi elébe megyünk ennek a dolognak, és a mai napon páros belépőket nyerhetnek erre a koncertre. James Bluntot egyébként nem csak a szívhez szóló zenéiről, hanem sokan a humoráról is ismerik. Egyszer megesett például, hogy a húgának Írországba kellett volna utaznia egy esküvőre, de valahogy minden összeesküdött ellene, nem jártak a vonatok, nem jártak a buszok, és James föltette az eBay-re a húgát, hogy keressen neki egy páncélos lovagot, aki valamilyen módon elszállítja a húgát a kívánt célhoz. Végül is jelentkezett is egy férfi, akinek helikoptere volt. A húg Emily eljutott az esküvőre, sőt, mi több, ezzel gyakorlatilag megvette a jegyét a sajátjára is, mert 3 évvel később ezzel az úriemberrel össze is házasodtak. Micsoda történet, szinte filmbe illő. Viszont akkor ugye a felhívásunk már elhangzott, úgyhogy nem sokára folytatjuk majd a 10. telefonálóval, na és addig is slágerekkel a Bikinitől, most pedig már az Everything But The Girl-t halljuk, a Missing-el a Retro Rádióban.

0: vajon ki lesz a páros koncert belépő?
1: Retro Rádió, jó napot kívánok!
2: Jó napot, Major Erzsi vagyok. A játékra jelentkeznék.
1: Szia Erzsi, de gyorsan beszélsz. Mindig így gyorsan ég a kezed alatt a munka?
2: Igen, mert éppen az ebédet csinálom.
1: Ó, mi lesz az ebéd?
2: Tökfőzelék és rántott harcsafelet.
1: Megyek.
2: Jó.
1: Jól van. Kinek készíted egyébként? Hányan lesztek rá?
2: Csak a férjemmel, ő munkából jön haza, és neki készítem meg magamnak.
1: Na Erzsi, most már kifaggattalak így az ebéddel, igen, meg az ebédelési szokásaiddal kapcsolatban, de hát igazából ugye azt mondtad, hogy a játékra jelentkezel, képzeld el, én meg elmondom, hogy te vagy a tizedik.
2: Szuper.
1: Mert ezek szerint a kedvencetek James Blunt.
2: Igen, szeretjük, mindenféle zenét szeretünk.
1: És köztük az övét is. Egyébként szerintem ő pont az a zenész, aki, bár lehet, hogy alapvetően inkább ilyen romantikus, nosztalgikus hangulatú zenéket készít, de meg tud szólítani hölgyeket, férfiakat egyaránt. Úgyhogy Erzsi, egy kérdésem van még, melyik dal előtt hallottad a felhívást?
2: Hát Cserháti Zsuzsa, mennyit ér egy nő című száma.
1: Pontosan!
0: Gratulálunk! A nyereményed egy páros belépő James Blunt március 9-i koncertjére az MVM Domba.
1: Megvannak a jegyek!
2: Nagyon köszönöm, nagyon örülünk neki.
1: Jól van, hát még egy pont fél év, de akkor vigyázzatok addig is magatokra, főzzél sok finomságot, és aztán majd jó szórakozást kívánok a koncertre.
2: Nagyon köszönöm, és szép napot neked.
1: Köszönöm. Jó. Neked is, meg persze mindenkinek, aki most hallgat bennünket, és szeretne mindenképpen részt venni a játékban. Van rá lehetőség velem egészen délután 2-ig, de aztán pedig folytatódik majd Dénes Tamással egészen este 6-ig. Mi pedig most a zenék sorát folytatjuk már is a Dirty Dancing betétdalával.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
0: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárazságra. Ti ismeritek?
5: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
6: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
5: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárazság kezelésére.
4: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
7: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
8: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30 ezer forint értékben, és nyerj akár 1 millió forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakítól akár 150 ezer forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker, meg tudod csinálni.
10: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a szauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
11: A hidratálás jövője megérkezett. Próbáld ki a tablettába zárt funkcionális italokat. AquaBoost. A víz többé nem unalmas.
12: Mi vagyunk a Grunt. Jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dome, december 4. Jegyek eventim.hu.
13: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
14: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig féláron. Egyéni előfizetőknek egy évre IPEC-kel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
15: One. Minden pillanat számít.
16: One.
15: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
16: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
17: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
18: Omoda Gyéko, a jövő választása.
19: Változókori hőhullámok, alvás problémák, feszültség, szorongás. Ismerős? Nem vagy egyedül. A Remifemin a kezdetektől támogat a menopauzához vezető úton.
20: A Remifemin 25 éve a magyar nők biztostársa. Változókor könnyedén. Remifemin plusz fémtabletta. Patikában kapható növényi gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
21: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 g-os Pikok kabanoszti kolbász 33% kedvezménnyel csak 429 forint, az 1 literes Solevita narancslé 30% kedvezménnyel pedig csak 699 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
22: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rápillantottam az SMS falunkra is, Lacitól kaptunk közlekedési infót. Szia Piros! A 4-es főút Hajdú-Szoboszló térsége mindkét irányban áll a forgalom. Én a keleti főcsatorna hídján állok, kb. Negyed órája. Hú, ez nem hangzik jól. Utána is néztem, egyébként Hajdú-Szoboszló térségében történt baleset, de a jó hír, hogy már félpályán engedik a járműveket, úgyhogy talán előbb-utóbb akkor te is sorra kerülsz. Amit még tudunk, az M0-áson szintén baleset történt az M1-es felé, Dunaharaszti térségében. Itt a 25-ös kilométernél lezárták a belső sávot, illetve az M3-ason is, ott pedig Budapest felé, Gödöllő térségében karbantartási munkákat végeznek. 2-3 kilométeres torlódás alakult ki emiatt a 34-es és a 32-es kilométerek között. Szóval akkor jó utat mindenkinek! Nálunk a folytatás a Bad Boys Blue, Your Woman slágere.

ők legnagyobb slágerei retro rádió. Mindjárt itt a délén pedig mutatom, hogy mikkel várom majd hallgatóinkat. Itt lesz egy tipikus popsláger a No Mercy-től. És meghallgatjuk Avicii bemutatkozó 2013-as óriás slágerét, a Wake Me Up-ot. So wake me up when it's all over. Amiben ugye Aloe Black, az amerikai énekes adta a hangját, és ez is hozzájárult a dal hatalmas sikeréhez, na meg a különleges hangzása, amiben a svéd DJ producer merészen ötvözte a countryt, a folkkal, a soul elemekkel, és persze a modern hangzással is. Ezekkel a slágerekkel is várom tehát a retro rádió hallgatóit. Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márneval támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
2: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 16-ig 100 g szárnyas csemege 30% kedvezménnyel csak 225, 450 g laktózmentes kaukázusi kefir 18% kedvezménnyel csak 299 forint. Aldi. App nélkül is olcsó.
4: Felejtsd el az üzemanyagköltséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Gyéko full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Gyéko. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajco.hu weboldalra.
5: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
6: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
5: Mit is mondott? Artrevin?
6: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
5: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
6: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
7: Úgyis tett. Jár ez a bohor,
9: Rúzsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
10: Bárhol, bármikor, teljes magabiztossággal. A te sikered, a mi diszkréciunk. Potemix.hu. Étrend kiegészítő férfiaknak.
11: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
12: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
13: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig féláron. Egyéni előfizetőknek egy évre IPEC-kel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
14: Van. Minden pillanat számít.
15: Van, van, van. Van.
16: Tutto bello ti amo.
17: Sziasztok! Kökény Attila vagyok, én pedig Rakoncai Viktor. Szeretettel várunk benneteket a Tutto Bello nagy koncertünkre. 2027. március 5. MVM Dome.
18: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
19: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt. Ezért az új Cicatridina Plus hüvely kupont használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
20: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
21: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
22: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
23: Omoda Gyéko, a jövő választása.
24: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a gála piros alma kilója csak 399 forint, a hazai sárgarépa kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
25: A reklám után.
26: Hírek a Retro Rádióban.
27: Jelentősen több balesetet okoztak a rolleresek, ismét drágábban tankolhatunk, óriási szeméthely maradt egy angliai fesztivál után. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyre több balesetet okoznak a motoros rollerrel közlekedők Magyarországon. Idén eddig 282 sérüléssel járó eset történt, 61%-kal több, mint tavaly ilyenkor. A HVG cikke szerint ehhez képest valamivel kevesebben kötöttek kötelező biztosítást a járművükre. Az egyik hazai biztosítási alkú szerint sok rolleres még mindig nem tudja, hogy erre szükség lenne. Közben az éves átlagdíj 6500-ról 8400 forintra nőtt, részben éppen a gyakoribb balesetek miatt. Ismét drágultak az üzemanyagok, a benzin és a gázolaj országos átlagára is 4 forinttal emelkedett egyetlen nap alatt. A 95-ös benzin literje így átlagosan 626, a gázolajé pedig 701 forintba kerül. A holtankoljak.hu arra is felhívta a figyelmet, hogy ezek országos átlagárak, ezért az egyes töltőállomásokon eltérő összegekkel találkozhatnak az autósok. A digitális gyermekvédelem kerül a középpontba az idei média és internet konferencián. A kétnapos rendezvény holnap kezdődik Budapesten. Szó lesz a gyermekbarát online környezetről, a mesterséges intelligencia hatásairól, az életkor ellenőrzésről és az internetes visszaélések új formáiról is. Mondta el rádiónknak Katona Fanni, a szervező Safer Internet Center projekt koordinátora.
28: Idén szeretnénk, hogyha nem csak a digitális világnak a kihívásairól szólna ez a konferencia, hanem a lehetséges megoldásokat is keresni, mint szakmai, mint szabályozási és gyerekjogi szempontból is. Azt látjuk, hogy évről évre egyre több új tendencia, új AI túlok jelennek meg, és a gyerekeknél is egy növekvő tendencia alakul az eszközhasználat irányában, mint pedig a mesterséges intelligencia használatában. Ezért fontos ezek a témákról beszélgetni.
27: Szeméthegyeket hagytak maguk után az egyik legnagyobb angliai zenei fesztivál résztvevői. A több mint 100 000 embert vonzó 4 napos rendezvény után sátrak, matracok, hálózsákok, ételes csomagolások és italos dobozok borították a területet. A döbbenetes látványról drónfelvételek is készültek. A takarítás már a fesztivál után megkezdődött. A hatalmas mennyiségű hulladék elszállításához munkagépeket is be kellett vetni. Ma még két arcú lehet az időjárás, keleten maradhat a napos száraz nyár, miközben a Dunántúlon délutántól már mozgolódni kezdhet a légkör. Nyugaton záporok, zivatarok pattalhatnak ki, estétől pedig északnyugat felől hideg front érkezhet. A hőmérséklet délután még 30-35 fok között alakulhat. Csütörtökön felhősebb időre számíthatunk, szorványos esővel, záporral, zivatarral, és már csak 21-29 fokos maximumokkal. Pénteken tovább hűlhet a levegő, több felé eshet is, így a hét második felére frissebb idő érkezhet.
29: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
30: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Délelmúlt lassan 5 perccel, köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Továbbra is feltett szándékunk, hogy hallgatóinkat szuper élményekhez jutassuk, így jövő tavasszal például James Blunt koncertjére is figyeljék a felhívást, hívjanak 10-ként.

szakadt durva film. A Deja Vu nevű revű cinema veríték.

szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az előző összeállításban hallhattuk ugye Avicii slágerét is. A svéd DJ producer a tegnapi napon lett volna, mindössze 37 éves, de 2018-ban tragikus hirtelenséggel hunyt el. Rajongói azonban évről évre megemlékeznek, akár hogyha van valamilyen zenei fesztivál, akár pedig csak úgy a saját közösségi felületeiken az élményekről, az örömről, amit Avicii a zenéjével szerzett nekik. És persze mi is folytatjuk, hasonló örömszerzésben vagyunk egész álló nap a Retro Rádióban. Na meg most ezt meg is fejeltük még James Blunt koncertjére szóló belépőkkel. Hamarosan kiderül, hogy ebben az órában ki a szerencsés, addig viszont folytatjuk a Scorpióval, a Joan Jett and the Blackhearts-szal, az I Love Rock'n'Roll-al, és most jöjjön Ricky Martin a Mariával a Retro Rádióban.

0: Retro Rádiót mindig megéri hallgatni.
1: Vajon ki lesz a páros koncert belépő?
2: Retro Rádió, jó napot kívánok!
3: Szia Piros, Zsolt vagyok. Játékra szeretnék jelentkezni.
2: Na végre egy úriember. Szia Zsolt, hallom, autóban vagy, honnan, hová?
3: Miskolton tartózkodom.
2: Dolgozol?
3: Igen.
2: Jó, oké. Jó, és az a lényeg, hogy közben hallgatod a rádiót, és
3: igen,
2: valakit a környezetedben, egy hölgyet szeretnél nagyon elvinni James Blunt koncertjére?
3: Igen, páromat.
2: Ő nagy rajongó?
3: Igen.
2: Jó, szuper. És te mennél vele, vagy akkor azt mondod, hogy csináljon csajos programot, és menjen barátnővel?
3: Akár lehet az is, de elmegyek én is szívesen.
2: Jaj, milyen feláldozó, önfeláldozó vagy. Jól van, Zsolt. Képzeld el, te hívtál tizedikként.
3: Jaj, de jó, nagyon örülök neki.
2: És tudod, ilyenkor egyetlen egy feladat van még, ami rád hárul, mielőtt teljesen átadhatnád magad az örömnek, hogy melyik dal előtt hallottad a felhívást?
3: Jazz meg
2: az. Zsolt, gratulálok, mert akkor ezzel meg is nyerted a belépőket.
1: Gratulálunk! A nyereményed egy páros belépő James Blunt március 9-i koncertjére az MVM Domba.
3: Nagyon szépen köszönöm, örülök neki.
2: Olyan kicsit bizonytalan a hangod, hogy úgy nem tudom.
3: Jaj, nem, közben koncentrálok.
2: Ja jó, oké, vezetsz, és ezért, oké. Akkor hagylak is, mindjárt felvesszük az adatokat, a hallgatóinknak pedig mondom, hogy tartsanak velünk, figyeljék a következő órában is a felhívást. Most viszont érkezzen a Totóval az Afrika Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Igyekszünk a zenékkel minden igényt kielégíteni, úgyhogy lesz majd romantikus felvétel is Eros Ramazzottival. A Smash Mouse-szal meg egy igazi bulidal.

0: híreket is játszom majd egy óra után a Retro Rádióban, és persze továbbra is érdemes figyelni bennünket, és hát hiszen páros James Blunt belépőket nyerhetnek a következő órában is.
1: Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarai.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprok termékek gyártója, a Márneval támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
2: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
6: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
7: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
8: Omoda Gyéko, a jövő választása.
9: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
10: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
9: Mit is mondott? Artrevin?
10: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
9: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
10: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
11: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuabban.
0: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
12: Sajgó testrészek. Válassz a új innovatív gyógynövénykrémünket, a tanúsítottan natúr összetételű Biomet Flexamet krémet extra magas 20% fekete nadáltőgyökér kivonattal és kellemesen hűsítő mentollal. Biomet Flexamet krém. Mozgásszervi problémák időszakában természetesen.
13: Keresse az új Flexamet krémet a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és bioboltokban. Biomet Flexamet krém. Flexibilis mozgás, könnyed hétköznapok.

0: és Atozéig.
1: DJ Bobo október 3-án az MVM Dome-ban. Már több mint 10 000 jegy elkelt. DJ Bobo eddig soha nem látott show-val érkezik az MVM Dome-ba. Jegyek fankot.hu. Jegyek fankot.hu.
2: Anya, kapar a torkom!
3: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
4: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Figyelem!

0: akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
1: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
2: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
1: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Felejtsd el az üzemanyagköltséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Gyéko full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Gyéko. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajco.hu weboldalra.
4: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 g-os Pikok kabanoszti kolbász 33% kedvezménnyel csak 429 forint, az 1 literes Solevita narancslé 30% kedvezménnyel pedig csak 699 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
5: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: Csak nem 30 ezer diák dolgozott a nyáron. Tovább drágultak a lakások, de lassul az áremelkedés. Emi díjas lett egy magyar kaszkadőr. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Csak nem 30 ezer diák vállalt munkát idén nyáron. A nyári diák munkaprogramban a fiatalok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott. Csak nem 5000-en pedig a turizmusban és a vendéglátásban helyezkedtek el. A Szociális és Családügyi Minisztérium közlése szerint mintegy 4200 munkavállaló kapott támogatást összesen több mint 5 milliárd forintból. A tárca szerint a diák munka a tapasztalatszerzés mellett a munkavilágába való beilleszkedést is segíti. Tovább drágultak a lakások, az áremelkedés üteme azonban lassult. Augusztusban országosan 11,5, Budapesten csak nem 7%-kal kerültek több az ingatlanok, mint egy évvel korábban. Júliushoz képest a fővárosban már enyhén csökkentek az árak. Az egyik hazai ingatlan hirdetési portál adatai szerint a fővárosban 1.410.000 forint volt a használt lakások és házak átlagos négyzetméter ára, a megyeszékhelyeken pedig 877.000 forint. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
8: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
7: Emmy díjat kapott egy magyar kaszkadőr. Tóth Gyula, a Hét Királyság lovagja egyik jelenetéért vihette haza a díjat három kollégájával. A kreatív Emmy díjat minden évben a tévés produkciók technikai és művészeti háttérmunkájában dolgozók kaphatják meg. Tóth Gyula korábban olyan sorozatokban és filmekben szerepelt, mint a Trónok harca, a Dűne vagy éppen a Star Wars. Ma keleten még kitart a derült napos, száraz idő, a Dunántúlon viszont délutántól egyre több felhő gyűlhet össze. Nyugaton már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Késő estétől pedig egy hideg front hozhat esőt, záport, zivatart keletebbre is. Délután még 30-35 fok közé melegedhet a levegő. Holnap már több lesz a felhő, és egy széteső csapadékzóna miatt szorványosan esőre, záporra, zivatarra is készülhetünk. A hőmérséklet visszaeshet, pénteken pedig már felhősebb, hűvösebb, csapadékosabb idő ígérkezhet.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
9: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, töltsük együtt az időnket délután 2-ig, Vágó Piros vagyok, és megint csak egy szuperjátékkal várom majd Önöket, amiben James Blunt koncertjére visszük a hallgatóinkat, közben persze érkeznek a slágerek, most éppen Michael Jackson.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ezen az utolsó, feltételezhetően utolsó igazi nyári és kánikulai napon köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Nagyon valószínű, hogy most már idén elbúcsúzhatunk a 30 fok fölötti értékektől. Biztos, hogy lesznek még kellemes nyárias melegek az ősz folyamán, szeptemberben, még akár októberben is, de hogy 30 fokot elérjük, arra azért már kevés az esélye, hogy a hosszú távú előrejelzéseket elnéztem. Viszont ez a mai nap meggyötörheti még azokat, akik a melegfrontra érzékenyek, én is fejfájással ébredtem. Szép lassan viszont valószínűleg a hidegfrontra érzékenyek azok, akik majd elkezdik fájlalni a sajgó tagjaikat, vagy netán a fejüket. Érkezik a hidegfront délutántól, és szép lassan aztán a holnapi nap folyamán átsöpör, áthalad az országon, és a holnapi napon már 25 fok fölé sehol nem emelkedik a hőmérséklet. Azt meg, hogy hétvégén mi várható, arra majd később visszatérünk. Nálunk még nyári sláger biztosan szól, a Vénusszal, de itthon előttem. Kettő darab James Blunt koncert belépő, úgyhogy hamarosan szeretnék megint megajándékozni egy hallgatót ezekkel. Most viszont indítom már is a Backstreet Boys slágerét.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, és megint elérkeztünk a játékhoz a Retro Rádióban.
1: A Retro Rádiót mindig megéri hallgatni.
2: Vajon ki lesz a páros koncert belépő?
0: Retro Rádió, jó napot kívánok!
3: Szia, Imre vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello Imre, te is úton vagy, ha jól hallom.
3: Igen, de már félre is állok, már kihangosítom vagyok, és visszajöttek akkor.
0: Jó, igen, azért az úgy csak jobb neked is, meg nekem is tudunk arra koncentrálni, amit éppen csinálunk. Imre, te például jegyeket szeretnél nyerni James Blunt koncertjére.
3: Így igaz.
0: Miért szeretnéd annyira ezeket a belépőket?
3: Hát szeretünk ilyen koncertekre járni a párommal.
0: Jó, tehát akkor ketten mennétek ezek szerint.
3: Igen.
0: Jó, figyelj csak, te vagy a tizedik, úgyhogy szerencsés volt a kezed így vezetés közben. Gratulálok. És ugye jön akkor a kérdés, hogy melyik dal előtt hallottad?
3: Az Álomhajó.
0: Így bizony, Carpe Diem és az Álomhajó.
3: Így van.
2: Gratulálunk. A nyereményed egy páros belépő James Blunt március 9-i koncertjére az MVM Domba.
3: Köszönöm szépen, köszik el, szia!
0: De azért annyit árulj el, légy szíves, hogy azok a fajta koncertre járók vagytok, akik adott esetben táncra is perdültök?
3: Hát azért nem, azért azt a korosztályt már áthidaltuk egy kicsit.
0: Jó, hát ehhez szerintem nem lehet, tehát ugye itt nincs kor kérdés, de
3: ja,
0: értem,
3: akkor, is igen.
0: Akkor ti annyira nem vagytok táncosak. Jó, alapvetően James Blunt zenéje sem az a dübörgős tánczene, de lehet rá, szerintem nagyon jó dallamos, kifejezetten fülbe mászó dallamai vannak, és nagyon szép hangja, úgyhogy biztos, hogy te is nagyon jól fogod érezni magad.
3: Hát biztos, ez 100%.
0: Tehát napra pontosan akkor fél év múlva a James Blunt koncerten találkozunk, és azt se feledjék hallgatóink, hogy folytatódik a játékunk egészen este 6-ig, most pedig érkezzen Belinda Kellay, La Luna slágere a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ezen a napon különös ajándékkal kedveskedünk a retro hallgatóknak, méghozzá azzal, hogy pontosan fél év múlva James Blunt koncertjét

Cherry Tree is. Figyeljenek tehát Dénes Tamásnál is, hiszen a felhívás nála is elhangzik, majd egészen este 6-ig vehetnek részt ebben a játékban, hívják majd őt 10-ként a következő órától. Én pedig már is folytatom a Pet Shop Boys-szal.

0: minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Bár én búcsúzom, de a játékunk folytatódik majd Dénes Tamásnál is. Nyerjék meg a James Blunt belépőket jövő márciusra, és érezzék majd nagyon jól magukat. Én pedig köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
2: Jön a Bocskor!
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
3: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
4: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márneval támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné.
5: Rock City!
0: A Retro Rádióban.
3: Rock

0: City. Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: érkezettől, Reprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
2: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
3: Szia, drágám. Na, na, Istenén aludtam ma is.
2: De jó neked. Mi a titkod?
3: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
2: Sedacor Forte.
3: És a koncentrációt nem befolyásolja.
4: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
6: Mi?
5: Ne!
6: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
5: Ugrok egy bombát!
6: Szállás.hu. Úgy is te!
7: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiel szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékes tető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a szauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
9: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
10: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
9: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Géko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
12: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Géko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
13: Omoda Géko, a jövő választása.
14: Sajgó testrészek. Válassza új innovatív gyógynövénykrémünket, a tanúsítottan natúr összetételű Biomed Flexamed krémet extra magas 20% fekete nadálytőgyökér kivonattal és kellemesen hűsítő mentollal. Biomed Flexamed krém. Mozgásszervi problémák időszakában természetesen.
15: Keresse az új Flexamed krémet a gyógyszertárakban, gyógynövényszaküzletekben és bioboltokban. Biomed Flexamed krém. Flexibilis mozgás, könnyed hétköznapok.
16: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
17: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség! A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi-lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos, napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyű. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Géko full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Géko. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajco.hu weboldalra.
18: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 13-áig fél kiló prémium műzli 33% kedvezménnyel csak 999, 100 g fürdővészelet 37% kedvezménnyel csak 285 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
19: A reklám után...
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Visszatért a Baromfi Pest is Magyarországra. Kedvezően alakultak a nyári élelmiszer ellenőrzések. Új Queen és Prince lemez is megjelent. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Évtizedek után ismét megjelent Magyarországon a Baromfi Pest is. A fertőzést két Bács-Kiskun megyei telepen igazolták, ahol összesen mintegy 220 ezer csirkét tartanak. Az országos főállatorvos elrendelte az állományok felszámolását, a környéken pedig védő és megfigyelési területet jelöltek ki. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal arra kéri a baromfi tartókat, hogy tartsák be az előírt óvintézkedéseket és a kötelező vakcinázást. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettesét kérdeztük.
22: Fagylalt és étkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzemben 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak.
21: Nyilvánosságra hozta a kormány az elmúlt 16 év korábban titkosított kormányhatározatainak első részét. A most közzétett 14 döntés a századvégtől megrendelt közvéleménykutatásokról, médiaelemzésekről és tanácsadói munkákról szól, összesen mintegy 65 milliárd forint értékben. A kormány azt ígéri, folytatja a dokumentumok közzétételét és csak nem 100 korábbi döntést mutat be. Két zenei legenda rajongói is új lemezt kaptak a kerek évfordulók alkalmából. Freddie Mercury idén lenne 80 éves, így újra maszterelve ismét megjelent a Queen 1986-os Wembley koncertjének hanganyaga. Prince halálának 10. évfordulójára pedig Timeless címmel adtak ki egy 10 dalos válogatást az énekes korábban nem hallott felvételeiből. Mindkét előadóhoz magyar emlék is kapcsolódik. A Queen 40 éve adott koncertet a Népstadionban, Prince pedig 15 éve lépett fel a Sziget Fesztiválon. Ma még két arcú lehet az időjárás, keleten maradhat a napos száraz nyár, miközben a Dunántúlon délutántól már mozgolódni kezdhet a légkör. Nyugaton záporok, zivatarok pattanhatnak ki, estétől pedig északnyugat felől hideg front érkezhet. A hőmérséklet délután még 30-35 fok között alakulhat. Csütörtökön felhősebb időre számíthatunk, szorványos esővel, záporral, zivatarral, és már csak 21-29 fokos maximumokkal. Pénteken tovább hűlhet a levegő, több felé eshet is, így a hét második felére frissebb idő érkezhet.
19: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
23: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes szerda délutánt kívánok a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénás Tamás, folytatódik a James Blunt nap itt a Retro Rádióban. Továbbra is óránként lehet jegyet nyerni James Blunt márciusi koncertjére. Figyeljék a lehetőségeket, Russ Stewart-tal kezdve.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Szia Tomi, írja a Hamuti Pro. Fehérvár csurgón a Dózsa György utcában autóbusz személygépkocsival ütközött. Tűzoltók, mentők és egy mentőhelikopter is a helyszínen, teljes az útzár. Fehérvár csurgón, hát Hamuti Pro jobb hírekkel is jelentkezhettél volna, de elmondtuk ezt is. Viszont ami nagyon-nagyon fontos a retro rádió hallgatóinak, hogy James Blunt nap van itt a retro rádióban. Mindez azt jelenti, hogy óránként egy páros belépőjegyet lehet nyerni a kitűnő angol énekes jövő márciusi budapesti koncertjére, úgyhogy érdemes figyelni a retro rádiót, csak itt lehet ezt elvinni, és már csak azért is fontos mindez, hiszen gyakorlatilag bármelyik pillanatban jöhet a következő játék. Ugye tudják, csörögnek a megadott telefonszámon, amit a hangunk majd elmond önöknek, és tizedikként kell csörögni. A tizediktől viszont meg fogom kérdezni, hogy a felhívás után melyik vagy kinek a dala szólalt meg itt a retro rádióban. Ha ez is megy, vihetik a jegyeket. Én is boldog leszek, önök is. Hogyha ez már, amit hallanak, a Four Non Blondes nagyslágere, What's Up? Itt a retro rádióban. 25.

0: Retro Rádiót mindig megéri hallgatni.
1: Vajon ki lesz a páros koncert belépő?
2: 4 perc múlva 3:43 és a James Blunt napon játék van itt a Retro Rádióban, úgyhogy nézzük is villámgyorsan, hogy ki van most itt velünk a vonalban. Halló?
3: Hello, Tomi, Péter vagyok, játékkal jelentkezhetek?
2: Jelentkezhetsz, Péter, szevasz, honnan csörögsz?
3: A Budapestről.
2: Hú, te úgy beszélsz, mintha egy krimiben lennél, de Isten bizony.
3: Próbálom egy kicsit izgalmassá tenni a dolgot.
2: Miért, amúgy nem izgalmas, hogy vajon hányadik vagy?
3: Dehogy nem, egy azon izgulok, de hát remélem, hogy velem beszélgetsz, akkor 10. vagyok.
2: Mondd azt, hogy igen. Figyelj! Igen! Te vagy a 10. baromi nagy mázlid van egyébként. 10. kaptalak föl. Na jó van, figyelj, ideig minden rendben, akkor most már tényleg csak egy dolog hiányzik, hogy vajon a játék felhívást követően kinek, vagy melyik dal szólalt meg itt a Retro Rádióban.
3: Én tudom, de te tudod? Festett arcúak, és úgy hívják őket, hogy Kiss.
1: Gratulálunk! A nyereményed egy páros belépő James Blunt március 9-i koncertjére az MVM Domba.
2: Igen, valóban! A Kiss zenekar! Esetleg a dal címe is megy?
3: Hú, azt pont kiszaladtam az irodámból.
2: Jó, I was made for loving you. Saját irodád van?
3: Igen.
2: Jó,
3: egyedül vagyok az irodában, de hát nem. Aha. Mellettem vannak az, és nem akarom, hogy hallják.
2: Csak annyit mondjál, hogy nagyjából, hogy mivel foglalkozol?
3: Irodai munka.
2: Jó, hát irodában irodai munkával foglalkozom. Most már mindent tudunk. És azt is tudjuk, hogy páros jegyet nyertél James Blunt budapesti koncertjére.
3: Az nagyon jó. Nagyon örülök neki.
2: Én is azt gondolom. Nem tudom, hogy állsz a James Blunt dalokkal.
3: Hallgatom őket. Ez a feleség. Hogy mondtál sem úgy, hogy a volt mennyasszonyom az a kedvenc. Egy kedvenc a James Blunt.
2: Jó, akkor jó helyre megy ez a belépő. Én már így érzem. Jó, annyit kell tudni, hogy figyelj, még egyelőre szeptember 9-e van, de ez jövő. Őre lesz.
3: Talán megéljük ezt az évet még.
2: Ha úgy tetszik, igen, ha úgy tetszik, akkor a tavaszt ezzel fogjuk indítani. Úgyhogy James Blunt koncertre fel, én pedig téged megkérlek, hogy maradj vonalban, hogy mindent fel tudjak írni, hogy a jegyek eljussanak hozzád. A Retro Rádió hallgatói pedig figyeljenek játék a következő órában is a James Blunt napon, a James Blunt jegyekért. Itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben látom, hogy az M0-áson két baleset is van. A 0-ás déli szektorán az M4 felé vezető oldalon Gyálnál történt baleset. A sérült járművek a belső sávon 3 kilométeres a dugó mögötte. Szintén 0-ás, de az északi szektor az ellenkező M5-ös felé vezető oldal. A Megyeri hídon felborult egy személyautó. Itt is megy az araszolgatás. Sőt, ha jól látom, akkor érkezett egy ilyen SMS. Csaba írja, Gyömrön figyeljen mindenki a körforgalom után. Kíváncsi szemek. Ó, micsoda gyöngyöző megfogalmazás. Menjünk tovább, hiszen a következő órában folytatódik a James Blunt játék, és Cseráti Zsuzsa is itt lesz. Mehozok majd egy igazi szexbombát is Tom Jones jó voltából. Sex bomb, yeah, jó a szexbomb. És a

0: Ték mellett még egy csomó nagy sláger is megszólal. Tartsanak velem itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 g-os Pikok kabanoszti kolbász 33% kedvezménnyel csak 429 forint, az 1 literes Solevita narancslé 30% kedvezménnyel pedig csak 699 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
3: Hány óra?
4: Hajnal 2.
3: Megint nem alszol?
4: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
3: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
5: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
3: Alszol.
5: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
7: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Fox Post alkalmazás.

0: és a tozéig.
1: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30 ezer forint értékben, és nyerj akár 1 millió forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakítól akár 150 ezer forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker, meg tudod csinálni.
2: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 300 ml-es krémtusfürdőt mandulavirág és magnólia illattal mindössze 255 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
7: Jön a kihagyhatatlan retro buli, Arena Retro Party 7, 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
8: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
9: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
10: Omoda Gyéko, a jövő választása.
11: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
12: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig féláron. Egyéni előfizetőknek egy évre IPEC-kel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
13: Van. Minden pillanat számít.
14: Van, van, van.
15: Van.
16: Pihenj egy kicsit.
17: Gondolkodj pozitívan.
18: Menj el sétálni. Szedd össze magad.
19: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
20: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánczfű kivonattartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
21: Hétindító ajánlatok a Metróban. A Metrósé fűszeres burgonya gerezde 2,5 kg-os kiszerelésben. Csomagja most csak bruttó 1679 forint szeptember 7-e és 9-e között. Válts ki online gurmé kártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagykereskedelem.
22: A reklám után.
23: Hírek a Retro Rádióban.
24: Célzott segítséget ígérnek a dízelautósoknak. 10 éve nem volt ilyen rossz termés Békésben. Dino délelőttet tartanak a fővárosi állatkertben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Célzott segítséget ígér a dízelautók használóinak Magyar Péter. A kormány fő részleteket egyelőre nem közölt, azt viszont jelezte, hogy általános árkorlátozást nem terveznek, mert az szerinte üzemanyaghiányhoz vezetne. A kormányülésre a MOL vezérigazgatóját és több vezetőjét is meghívták, hogy a drágulás megfékezéséről tárgyaljanak. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kormány 3 hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, és már készül a jövő évi költségvetés. Az elmúlt 10 év legrosszabb termését takarítják be Békés megyében. Az agrárkamara szerint az idei aszály még a 2022-esnél is súlyosabb volt. A napraforgó hektáronként átlagosan 1,5 tonnát hozott a szokásos 2,5-3 tonna helyett. A kukoricánál alig 1,6 tonnás az átlag, miközben jobb években 6-7 tonna terem. Egyes táblákon csövek sem alakultak ki. A gazdák csaknem 8800 kárigény nyújtottak be, összesen 205.000 hektár után. A digitális gyermekvédelem kerül a középpontba az idei média és internet konferencián. A kétnapos rendezvény holnap kezdődik Budapesten. Szó lesz a gyermekbarát online környezetről, a mesterséges intelligencia hatásairól, az életkor ellenőrzésről és az internetes visszaélések új formáiról is. Mondta el rádiónknak Katona Fanni, a szervező Safer Internet Center projekt koordinátora.
0: Azt látjuk, hogy évről évre egyre több új tendencia, új AI túlok jelennek meg, és a gyerekeknél is egy növekvő tendencia alakul az eszközhasználat irányában, mint pedig a mesterséges intelligencia használatában, ezért fontos ezekről a témákról beszélgetni.
24: A konferencia ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A dinoszauruszoké lesz a vasárnap délelőtt a Fővárosi Állatkert biodómiában. Az érdeklődők több előadáson megtudhatják, hogyan alkották meg a filmes őslények hangját és mozgását. A program vendége Don Lessem lesz, aki az 1993-as Jurassic Park egyik dinoszaurusz szakértőjeként segítette a film készítőit. Az amerikai kutató előadást és tematikus vezetést is tart az életnagyságú mozgó dinoszauruszok között. Ma keleten még kitart a derült napos, száraz idő, a Dunántúlon viszont délutántól egyre több felhő gyűlhet össze. Nyugaton már záporok, zivatarok is kialakulhatnak, késő estétől pedig egy hideg front hozhat esőt, záport, zivatart keletebbre is. Délután még 30-35 fok közé melegedhet a levegő. Holnap már több lesz a felhő, és egy széteső csapadékzóna miatt szorványosan esőre, záporra, zivatarra is készülhetünk. A hőmérséklet visszaeshet, pénteken pedig már felhősebb, hűvösebb, csapadékosabb idő ígérkezhet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
14: 9-e van szerda, és ez ráadásul itt a Retro Rádióban egy James Blunt nap, James Blunt játéka. Figyeljék a játék felhívást a mikrofonnál, Dénes Tamás, figyeljék majd a Roxette-et vagy az Eddát, és most rögtön kezdésként Bonnie Tyler.

0: közlekedési hírek.
1: Már is jönnek a friss közlekedés információk. Ennek az élén Miki itt van velünk a vonalban, aki az M1-esen, hát nekem legalábbis kiszakadt a méregzsák belőled, amikor fölvettem a telefont, ugye?
2: Hát keményen. Ja.
1: Mert mi történt?
2: Igen, mert senki nem tud semmit, se a tatabányai rendőrök, se az útinfó, hogy a közlekedő sávunkban Budapest irányába az 52-es kavicsnál egy műszakhibás kamion állig áll. Abban az egy sávban, amiben tudnánk közlekedni, éppen hogy csak a jobb oldalt, a külfal mellett el tudjuk, az elváltó fal mellett el tudjuk kerülni. Tehát borzasztó, hogy senki infót nem mond, se a rádióban nem halljuk, csak az, hogy torlódás van, meg torlódás van. Erre a válasz a rendőrök azt, hogy meg kell szokni, ez lesz 30-ig, mert torlódunk. Tehát ez nem torlódás, kérem, ez műszaki hiba, és azon kéne lenni, hogy minél előbb kimenteni a kamiont. Abba az egy sávban, és mondja a kolléga, amikor megállok mellett, hogy sajnos ne ragudj, nem tudsz segíteni.
1: Ez van.
2: Ennyi komikát.
1: Akkor ennyit az M1-es. Miki, köszönöm szépen.
2: Köszönöm, meghallgattam.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A Forró Drót

0: Retro Rádiót mindig megéri hallgatni.
1: Vajon ki lesz a páros koncert belépő?
2: 3 perc múlva lesz 3:44, és a James Blunt napon természetesen újabb játék, úgyhogy nézzük is, ki van most a vonalban vajon. Halló?
3: Jeszenka Ildikó vagyok.
2: Kezdj csokolom, Ildikó. Autóban, ugye? Jól hallom.
3: Van, igen.
2: Oké, honnan, hova megy Ildikó?
3: Budapestről Őcsényben.
2: Mi van Őcsényben?
3: Ott lakom, Budapesten meg az unokám, aki Zöléptán jövök.
2: Ó, egy kis unokalátogatás. Jó, jó. És közben fölhívott bennünket, mert hallotta, gondolom, a játékfelhívást, ugye? Így van. És milyen jól tette, mert ön a 10.
3: Oh.
2: Ugye tudok Ildikó meglepetést szerezni ma még?
3: Az igen, igen.
2: Jó, akkor már csak egy dolga van, hogy elárulja, hogy vajon a felhívást követően kinek vagy melyik felvétel szólalt meg itt a Retro Rádióban.
3: A Billy Idol,
1: Gratulálunk! A nyereményed egy páros belépő James Blunt március 9-i koncertjére az MVM Domba.
2: Hát fogadjuk el, fogadjuk el! Én Billy Idolt inkább Billy Idolnak ejteném, de valóban a White Wedding, vagyis a hófehér esküvő, amely hát az egyik legzseniálisabb dala, azért tegyük hozzá. Ildikó! Megvan az a két belépő James Blunt koncertjére. De bizony. Úgyhogy azt nem mondom, hogy készülődhet, mert egy körülbelül fél év meg hátra van a kezdésig, de legalább annak a biztos tudatában lehet, hogy ön valakivel ott lehet.
3: Férjemmel.
2: A férjével?
3: Aha.
2: Aha. Akkor most vagy éppen hallja a férje azt, hogy itt a Retro Rádióban nyert, vagy pedig most már lassan akkor hívhatja is, hogy tervezzenek.
3: Lassan hazaérek, igen.
2: Jó, nagyon jó. Hát így kell lesz. Egy kis unokázás, egy kis Retro Rádiózás és villámgyors győzelem, és elvitte a két jegyet a jövő évi budapesti James Blunt koncertre, amihez Ildikó, gratulálok.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Jó, maradjon vonalban, mert tudja, azért a jegyeket meg kell még kapnia. Én pedig addig is hagyáruljam el a Retro Rádió hallgatóinak, hogy játék a következő órában, és még azután is csak itt a Retro Rádióban, a James Blunt napon.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió az M0-ás északi szektorán, az M5-ös felé vezető oldalon a Megyeri hídon felborult egy személyautó, a külső sávot lezárták, mögötte megy az araszolás rendesen. Nálunk pedig folytatódik a James Blunt nap, ráadásul érkezik majd a Republic is.

0: És játszom majd a Queen nagy slágerét is. És persze lesz ismét játék a James Blunt jegyekért a folytatásban itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
3: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
2: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarai.
3: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
2: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
4: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Vévit is.
3: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
5: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
3: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
2: Rock City! Bocskor Rock City turné. A Retro Rádióban.
4: Rock City! Én találtam ki.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: érkezett a Reprop Kentucky stílusú csirke mell a Marnevaltó.
1: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Sprinter modellek már nettó 8 649 000 forinttól lehetnek az öné. Praktikus kialakítás, hatékonyság és megbízható teljesítmény. Minden munkára tervezve. További részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
4: Állj!
3: Jó, most már jöhet a nap.
5: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
6: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
7: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
8: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
9: Omoda Gyéko, a jövő választása.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a gálapiros alma kilója csak 399 forint, a hazai sárgarépa kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
12: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.

0: akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
1: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 16-ig 100 g szárnyas csemege 30% kedvezménnyel csak 225, 450 g laktózmentes kaukázusi kefir 18% kedvezménnyel csak 299 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Hamarosan érkezik a lehűlés. Fél méterrel emeli meg a Dunát a Paksi fenéküszöb. Keresik az ország legjobb erdei kerékpárútját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint fél méterrel emeli meg a Duna vízszintjét a Paksi atomerőműnél épülő fenéküszöb. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint az építmény nélkül az erőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. A folyó vízhozama a rendkívüli szárazság miatt rekord alacsonyra csökkent, a fenéküszöb azonban továbbra is biztosítja az erőmű hűtővízellátását. A munkálatok még tartanak, jelenleg az építményt és a környező meder szakaszt erősítik meg. Cáfolta Ausztria, hogy uniós panaszt tett volna a paksi fenéküszöb miatt. Magyar Péter miniszterelnök korábban közölte, Bécsbe panaszolt a Magyarországot Brüsszelben. Az osztrák minisztérium szerint azonban csak szakmai egyeztetések zajlanak. A Duna Bizottság nem vitatja, hogy biztosítani kell az atomerőmű hűtővízellátását, ugyanakkor azt kéri, úgy alakítsák át az építményt, hogy az ne akadályozza tartósan a hajóforgalmat. Rácz Andrea a szociológust választott a szakértőjének a gyermekvédelem válságát vizsgáló parlamenti bizottság. Az ELTE-DK helyettesének felkérését egyhangulat támogatták. A testület ajánlást fogadott el a meghallgatások etikai szabályairól is. Ezzel a résztvevőket védenék, miközben továbbra is vizsgálnák a szakmai, intézményi és politikai felelősséget. A bizottság először gyermekvédelmi szakembereket hallgatna meg, a politikusok behívására pedig várhatóan a következő ülésén dönt. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
7: Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
6: Ma még két arcú lehet az időjárás, keleten maradhat a napos száraz nyár, miközben a Dunántúlon délutántól már mozgolódni kezdhet a légkör. Nyugaton záporok, zivatarok pattanhatnak ki, estétől pedig északnyugat felől hideg front érkezhet. A hőmérséklet délután még 30-35 fok között alakulhat. Csütörtökön felhősebb időre számíthatunk, szorványos esővel, záporral, zivatarral, és már csak 21-29 fokos maximumokkal. Pénteken tovább hűlhet a levegő, több felé eshet is, így a hét második felére frissebb idő érkezhet.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most! Ezért legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
8: 5 perccel délután, 4 óra után folytatódik a James Blunt nap itt a Retro Rádióban. Ismét lehet majd jegyeket nyerni a sztár koncertjére. A mikrofonnál Dénes Tamás, de lehet majd hallani a Hip Hop Boys, vagy éppen Barbara Streisandot. A

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Metro Rádió közlekedési hírek.
1: Bármikor jöhet a játék a James Blunt jegyekért itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk 6 perc múlva lesz délután 4:30 a mikrofonnál Dénás Tamás, M1-es autópálya Budapest felé Tatabánya és Biatorbágy között a 72-es 20-as kilométerig az erős forgalom miatt szakaszos torlódásra számítsanak. Tatánál 11 kilométeren arra szólnak az autósok. Aki teheti, a 85-ös Komárom Kisbércsomópont és Budapest között érdemes az 1-es főúton kerülni. 49-es főút Csenger térségében személyautó kisbusszal karambolozott a 49-es kilométernél, félpályán engedik a járműveket. A 2-es főúton Szendehely és Rétság között egy műszakhibás pótkocsis teherautó akadályozza a forgalmat, az 50-es kőnél útszűkület van, míg Makon a Hagyma Fesztivál miatt hétfő délutánig lezárták a 43-as főútat, itt a forgalmat mellékutcákra terelik.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: Retro Rádiót mindig megéri hallgatni.
1: Vajon ki lesz a páros koncert belépő?
2: 5 perc múlva lesz 3:45. Itt az idő, hogy megint játszunk a James Blunt napon itt a Retro Rádióban. Nézzük is, hogy ki van most a vonalban. Halló?
3: Halló.
2: Kihez van szerencsém?
3: Szia, Tamás vagyok.
2: Hello, Tamás. Honnan csöröksz?
3: Dorog.
2: Dorogról? Hú, de egy szavas válaszaid vannak. Mit csinálsz most Dorogon?
3: Komárom-Esztergom megye Dorog, ugye, és úton vagyok hazafelé.
2: Autóban vagy?
3: Most félreálltam, hogy megálltam.
2: Nagyon most rendes fiú.
3: Parkolóba vagyok.
2: Tamáskám, ilyenek ezek a Tamások, ilyen rendes fiúk, jó van? És igen. Azért is rendes fiú vagy, mert jókor telefonáltál, képzeld, te vagy a tizedik!
3: Igen, igen, igen.
2: Ez így jó, így jó. Na figyelj, Tamás Dorogról. A kérdésem az, hogy vajon a felhívást követően kinek vagy melyik felvétele szólalt meg itt a Retro Rádióban?
3: Barbara Streisand, Woman in Love.
1: Gratulálunk! A nyereményed egy páros belépő James Blunt március 9-i koncertjére az MVM Domba.
2: És tökéletesen mondod, így van, Barbara Streisand és a Woman in Love hozta meg neked a két darab jegyet James Blunt budapesti koncertjére. Tamás! Így kell ezt csinálni. Így van ez. Jó, hát figyelj, ügyes voltál, jókor csörögtél, meg végül is hibátlanul mondtad Barbara Streisand nevét, meg a címet is, úgyhogy innentől kezdve nekem sok dolgom nincsen, maximum annyi, hogy majd fölírom a nevedet ide a nyertes listára, jó?
3: Jó, nagyon szépen köszönöm.
2: Neked pedig annyi a dolgot, hogy elkezdesz készülődni, hát mondjuk nagyjából ráérsz, hiszen ugye ez egy 2027-es koncert. Bizony, ez még egy kicsit odébb van, de a legfontosabb, hogy a múlt héten jelentette be ugye James Blunt, hogy érinti Budapestet a jövő évi turnéján. Nálunk pedig már lehet jegyet nyerni a James Blunt koncertre. Hát ez egy ilyen sztori. Jó, Tamás, gratulálok, maradj légy szíves vonalban, minden továbbit akkor megbeszélünk, én pedig hadd jelezzem a Retro Rádió hallgatóinak, hogy még mindig vannak jegyeink. Úgyhogy tessék,

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben az Útinform jelezte, hogy a 86-os főúton Mosonudvar közelében egy személyautó árokba hajtott a 186-os kilométernél. Le is zárták a félútpályát. Mi pedig robogjunk tovább, hiszen a következő órában folytatódik a James Blunt nap újabb játékokkal, és itt lesz velünk az FLM is. Nem hagyom ki a Viacom Dios nagy sikerét sem. És a játék mellett további nagy slágerek érkeznek így szerda délután, a James Blunt napon itt a Retro Rádióban. Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márneval támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
2: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót

0: hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A szív útjai kifürkészhetetlenek. A tej szív viszont mindig a megbízható, hazai termékekhez vezet téged bevásárláskor. Keresd a csomagoláson a tej szív vagy sajt szív védjegyet. Így biztos lehetsz benne, hogy kizárólag magyar tejből készült, kiváló minőségű termék kerül a kosaratba, amivel a hazai tejipart és gazdálkodókat is támogatod.
2: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
3: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
4: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 ezer belföldi szállás bomba jó áron!
3: Ugrunk egy bombát!
4: Szállás.hu. Úgy is tett!
5: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: DJ Bobo október 3-án az MVM Dome-ban. Már több mint 10 000 jegy elkelt. DJ Bobo eddig soha nem látott show-val érkezik az MVM Dome-ba. Jegyek fankot.hu.
7: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
9: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
10: Anya, arra gondoltam,
11: rendet raksz a szobádban,
10: hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
11: Ezt bízd csak rám, már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
12: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
13: Mi vagyunk a Grunt. Jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dome, december 4. Jegyek eventim.hu.
14: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30 ezer forint értékben, és nyerj akár 1 millió forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakítól akár 150 ezer forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker. Meg tudod csinálni.
15: Felejtsd el az üzemanyagköltséget, akár fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
16: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a gálapiros alma kilója csak 399 forint, a hazai sárgarépa kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
17: Hogyan tudnék élni nélküled, összekült az élet.
18: Demién koncert az arénában december 30-án. Köszöntsük együtt a 80 éves legendát. Támogatók, MVM, TV2 csoport, Szerencsejáték ZRT, Retro Rádió.
0: A reklám után.
19: Hírek a Retro Rádióban.
20: Éjfélig lehet kitölteni a közlekedés biztonsági kérdőívet. Ismét kigyulladt a Hortobágyi Nemzeti Park. Holnaptól lehűlés kezdődik. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Már több mint 340 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az emberek véleményét egyebek mellett a visszaeső szabályszegők szankcionálásáról, az átlagsebességmérés bevezetéséről, az illegális utcai versenyzés visszaszorításáról, a kirívó gyorshajtás elleni fellépésről, valamint az elektromos rollerek szabályozásáról kérik ki. A társadalmi egyeztetés július közepén indult, anonim és önkéntes. A válaszokat mai félig várják. Évtizedek után ismét megjelent idehaza a Baromfi Pest is. A fertőzést két Bács-Kiskun megyei telepen igazolták, ahol összesen mintegy 220 ezer csirkét tartanak. Az országos főállatorvos elrendelte az állományok felszámolását, a környéken pedig védő és megfigyelési területet jelölnek ki. A digitális gyermekvédelem kerül a középpontba az idei média és internet konferencián. A kétnapos rendezvény holnap kezdődik Budapesten. Szó lesz a gyermekbarát online környezetről, a mesterséges intelligencia hatásairól, az életkor ellenőrzésről és az internetes visszaélések új formáiról is, mondta a rádiónknak Katona Fanni, a szervező Safer Internet Center projekt koordinátora.
1: Én szeretnénk, hogyha nem csak a digitális világ kihívásairól szólna ez a konferencia, hanem a lehetséges megoldásokat is keresni, mint szakmai, mint szabályozási és gyerekjogi szempontból is. Azt látjuk, hogy évről évre egyre több új tendencia, új AI túlok jelennek meg, és a gyerekeknél is egy növekvő tendencia alakul az eszközhasználat irányában, mint pedig a mesterséges intelligencia használatában.
20: Újra kigyulladt a Hortobágyi Nemzeti Park. A felerősödött szél délután ismét felszította a lángokat, egyek külterületén eddig 7 hektár égett le. A Nemzeti Parkban tegnap este kapott lángra egy nádas cseri és bokros bozótos terület, és nagyjából 50 hektáron égett. A tüzet aztán sikerült megfékezni, de most ismét nagy erőkkel dolgoznak a katasztrófa védelem emberei. Holnap felhős időnk lehet, de a nap is előbújhat néhány órára. Egy-egy eső, zápor napközben is meglephet minket, estétől pedig egyre több felé készülhetnek csapadékra. A szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Pénteken is kitartanak a felhők, eső, zápor, zivatar is sok felé jöhet. Hajnalban 11-17, napközben 16-22 fokot mérhetünk kint.
19: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Tatai és Biatorbágy térsége között a 72-es kilométertől a 20-as kilométerig. Szakaszos torlódásra kell számítani. Tata térségében 11 kilométer hosszan arra szólnak az autósok. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemét térségében átépítik a terelést. A 84-es kilométernél a belső sávot lezárták, 1-2 kilométeres torlódásra készüljenek itt. A 2-es főúton Szendehely és Rétság között egy műszaki hibás pótkocsis teherautó akadályozza a forgalmat, az 50-es kilométernél útszűkületre számítsanak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
18: Bár a végéhez közeledik a James Blunt nap itt a Retro Rádióban, azért van még egy játék ebben az órában. Ismét játszunk a jegyekért, a koncertjegyekért. Figyeljenek, a mikrofonnál Dénes Tamás, de jön DJ Bobo, vagy éppen a Ladány Bene. A kezdés most Cindy Lauper.

0: közlekedési hírek.
1: Nem sokára ismét játék a James Bond napon itt a Retro Rádióban, most viszont közlekedjünk. 5 perc múlva lesz délután 17:30 az M1-es autópályán Budapest felé Tata és Biatorbáj térsége között. A 72-estől a 20-as kilométerig az erős forgalom miatt torlódásra számítsanak. Tata térségében 10 kilométerre naraszolnak az autósok, aki teheti a 85-ös Komárom kisbércsomópont és Budapest között érdemes az 1-es főúton kerülni, bár már ott is sokan vannak. 86-os főút Mosonudvar közelében egy személyautó árokba hajtott a 186-os kilométernél. Le is zárták a félútpályát. Az 1-esen Moson-Szent Miklósnál 4 személyautó ütközött össze a 145-ös kilométernél, itt félpályán engedik a járműveket, míg a 2-es főúton Szendely és Récsák között egy műszakhibás pótkocsis teherautó akadályozza a forgalmat, az 50-es kilométernél útszűkülettel számoljanak.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: Retro Rádiót mindig megéri hallgatni.
1: Vajon ki lesz a páros koncert belép?
2: 4 perc múlva 3:46 megint játszunk a James Blunt nap alkalmából méghozzá. Most az utolsó, de azért biztos lesz még lehetősége arra, hogy elvigyenek jegyeket James Blunt budapesti koncertjére. Nézzük is, hogy ki a következő a vonalban. Halló!
3: Halló, halló, szia!
2: Szia, ki vagy?
3: Játékra jelentkeznék, és Marci vagyok.
2: Hello, Marci! Hogy ityeg a fityeg, hogy így rákérdezzek?
3: Most képzeld el, hogy vasalok. Úgy unom ebbe a melegbe ezt a vasalást, de most már be kéne fejezni, hogy véget érjek vele.
2: Marcikám, akkor jól esik, hogyha vasalás közben azt mondom neked, hogy te vagy a 10. ebben a körben.
3: Isten! Bocs.
2: Nem baj, így kell, így kell. Na, teljesen jó. Akkor már csak ezek után azt árul, de hogy a felhívást követően kinek, vagy melyik felvétel szólalt meg a Retro Rádióban, és viheted a jegyeket?
3: Várjál, lehet, hogy elfeledtem. Jaj, a légből a Sunshine Reggae.
1: Gratulálunk! A nyereményed egy páros belépő James Blunt március 9-i koncertjére az MVM Domba.
2: Igen, Lady Sunshine Reggae! És ezzel van meg a két jegy James Blunt budapesti koncertjére.
3: Na most veszek két nagy levegőt. Jó, köszönöm,
2: Nehogy nekem szívrohamot kapjál.
3: Hát nem kapok, de hát figyelj, ez mekkora lehetőség.
2: Na jó, ezt örömmel hallom, tudod, vannak akik ilyen nagyon közönnyel érzik át azt, hogy hát ők nyertek két jegyet itt a Retro Rádió. Én hát azt hallom, te majdnem szívrohamot kaptál.
3: Hát majdnem, igen.
2: Jó van, vigyázz azért a vasalással meg a vasalódeszkával.
3: Jó, oké.
2: Okay. Jó, mert azért ez a két jegy most már megvan, úgyhogy maradj is vonalba, hogy mindenképpen föl tudjuk írni a nevedet. Én viszont hadd jelezem a Retro Rádió hallgatóinak, hogy ugyan most a James Blunt nap véget ér, de biztos lesz még lehetőség, úgyhogy figyeljék bármikor is, hiszen itt a Retro Rádióban mindig vannak jegyek, mindig vannak játékok, mindig lehet nyerni.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
5: Maradjon lendületben ősszel is a JP Autóval. Mercedes-Benz E-Vito Base Edition 90 kWh modellek már nettó 10.882.500 forinttól lehetnek az öné. Fedezze fel az elektromos vezetés és a hatékonyság tökéletes összhangját. További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
6: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: A hidratálás jövője megérkezett. Próbáld ki a tablettába zárt funkcionális italokat. AquaBoost. A víz többé nem unalmas.
8: Szülinapi árfesztivál az XXX Lutzban.
9: Irány az XXX Lutz!
8: Most két héten át 20% kedvezmény több ezer bútorra és 25% több ezer lakberendezési kiegészítőre áruházainkban és online. További részletek weboldalunkon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
10: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 13-áig fél kiló prémium műzli 33% kedvezménnyel csak 999, 100 g fürdői szelet 37% kedvezménnyel csak 285 forint. Aldi. App nélkül is olcsó.
11: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
12: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
13: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
14: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
15: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
16: Omoda Gyéko, a jövő választása.
17: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a gála piros alma kilója csak 399 forint, a hazai sárgarépa kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
18: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ne felejtsék ma este 8-tól Abba a házi presszó. Csabi ma esti vendége az egyik legjobb magyar hang lesz, Szabó Sipos, Barnabás, minden további este 8-tól itt a Retron. Most viszont Nyerges Izával indul a két órás Retro kívánság műsor, amelyben Elton John viszi az első dalt. Én ezzel búcsúzom már, kívánok önöknek további szép estét, jó Retro Rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap ugyanis.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: megérkezettől, Riprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito B-Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
3: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk! És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
4: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
5: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Fox Post alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd

0: tették.
1: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
2: Új étrend kiegészítő porckészítmény szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
1: Mit is mondott? Artrevin?
2: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
1: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
2: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
3: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
4: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
5: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
6: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30 ezer forint értékben, és nyerj akár 1 millió forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakitól akár 150 ezer forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker, meg tudod csinálni.
7: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
8: Vásárolj okosan és tudatosan! Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Kedvezően alakultak a nyári élelmiszer ellenőrzések. Heves viharok tépázták meg Szlovéniát. Itthon holnap lehűlés kezdődhet és többfelé eshet majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több mint fél méterrel emeli meg a Duna vízszintjét a Paksi atomerőműnél épülő fenékküszöb. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint az építmény nélkül az erőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. A folyó vízhozama a rendkívüli szárazság miatt rekord alacsonyra csökkent, a fenékküszöb azonban továbbra is biztosítja az erőmű hűtővíz ellátását. A munkálatok még tartanak, jelenleg az építményt és a környező meder szakaszt erősítik. Nyilvánosságra hozta a kormány az elmúlt 16 év korábban titkosított kormányhatározatainak első részét. A most közzétett 14 döntés a század végtől megrendelt közvéleménykutatásokról, médiaelemzésekről és tanácsadói munkákról szól. Összesen mintegy 65 milliárd forint értékben. A kormány azt ígéri, folytatja a dokumentumok közzétételét, és csak nem 100 korábbi döntést mutat be. A Fidesz úgy reagált, jó és helyes döntés volt külső tanácsadó céget bevonni, mert a kormányzati döntések előkészítése nélkülözhetetlen és mindenképpen pénzbe kerül. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak. Több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. Részletek Helik Ferenctől, a Nébih elnök helyettesétől.
12: Agylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzemben 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg. 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főző tevékenységét.
11: Heves viharok okoztak áramkimaradásokat és közlekedési fennakadásokat Szlovéniában. Az erős szél fákat döntött ki, több száz fogyasztó maradt villany nélkül, a zivatarok az ország nyugati részéről haladtak a főváros felé. Holnap megmutathatja magát a nap, de azért jellemzően inkább felhős idő valószínű itt ott csapadékkal. Estétől aztán egyre több felé eredhet el az eső. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Pénteken is kitartanak a felhők, eső, zápor, zivatar is sok felé jöhet, 16-22 fokot mérhetünk kint. Szombaton majd csökken a felhőzet és a csapadék esélye is, kisüthet a nap, délután 19-25 foknál már nem nagyon lesz több.
10: Retro Rádió közlekedési hírek.
11: 4 autó ütközött össze az egyes főúton Moson-Szent Miklós térségében. A 145-ös kilométernél félpályán engedik a járműveket. A 86-os főúton Moson udvar közelében egy autó az árokba hajtott, lezárták az útpályát a 186-os kilométernél. A 2-es főúton Szendehely és Rétság között egy műszaki hibás pótkocsis teherautó akadályozza a forgalmat. Az 50-es kilométernél számítsanak útszűkületre. Hagymafesztivált rendeznek Makón, emiatt hétfő délutánig lezárták a 43-as főutat a 31-es kilométernél. A forgalmat mellékutcákra terelik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
13: Már is megérkezett az első SMS a kívánság műsorba. Szia Izabella, én a Kunszentmiklósi birkafőző.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szeretettel köszöntöm Önöket a szeptember 9-i szerdai kívánságműsorban. Én Nyerges Izabella vagyok. Segítek, hogyha szeretnének üzenni azoknak, akik igazán fontosak. Azt hiszem, hogy most van az a pillanat, amikor kijelenthetem, hogy órák kérdése is véget ér a nyár. Azt mondják a meteorológusok, hogy ma volt utoljára igazán meleg, igazán jó idő, és most jön majd az a bizonyos hidegfront, ami egy olyan lazabb 10 fokos hőmérséklet zuhanást eredményez. Kíváncsi vagyok rá, hogy mekkora sebben lobbal érkezik. Minden esetre addig is, amíg várjuk a hidegfrontot, Önök tudnak üzenni a szeretteiknek a kívánságműsorban. A 0620-22-22-122-es szám ma is él. A bátortalanabbak SMS-ezzenek, akik pedig szívesen csevegnek velem, csörögjenek ide, este 8-ig az Abaházi Presszó ígérnek el. Jó estét!
1: Jó napot kívánok, itt Kati Szlovákiából. Ha lehet, szeretnék küldeni a férjemnek, aki mindnek a születésnapját, és úgy szintén a kisfalanyom, ő is már mindenkori a születésnapját, és szeretnék őt is köszönteni.
0: Mutasd be őket nekem, légy szíves, hogy hívják őket?
1: A férjem Andró, és a kisfalanyom Dominika.
0: Mit szeretnél üzenni a szeretteidnek néhány mondatban?
1: Hát, hogy nagyon-nagyon szeretem őket, és örülök, hogy vannak nekem.
0: És hogyan ünneplitek a születésnapokat személyesen?
1: Majd szombaton lesz ilyen nagyobb ünneplés a barátokkal, és vasárnap még a család is eljön, úgyhogy két nap ünnepelünk.
0: Jaj, de jó, és te fogsz sütni, főzni a vendégeknek?
1: Igen.
0: Mi finomat készítesz? Mesélj picit a menüről, mit találtál ki?
1: Még nem tudom pontosan. Attól, hogy milyen lesz az idő, hogyha jó idő lesz, akkor már kint lesz valami gulyás, vagy valami ilyesmi. Ha még hűvösebb lesz, akkor majd bent valami egyszerűbbet.
0: Jó.
1: Mert sokan vagyunk, és így akkor ugye.
0: Igen, értem, nagy adagot kell készíteni. Jól van, hát sikerüljön szuper jól az ünnepség. Isten éltesse a szülinaposokat. A One Republic és a Timbaland slágerrel, az Apologize-zal köszöntöm őket. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó estét kívánok! Ön is bejutott a kívánság műsorba. Tud üzenni a szeretteinek? Jöhet a bemutatkozás.
1: Én Bódiné Szabolna Katalin vagyok, és a gyermekeimnek Juráncsik Gergely, illetve Juráncsik Viktória szeretnék küldeni. Remélem, hogy hallgatják a rádiót.
0: Mit szeretnél nekik üzenni?
1: Azt, hogy borzasztóan nagyon hiányoznak, nagyon szeretem őket, és remélem, hogy boldog családba élnek.
0: Köszönöm, hogy hívtál. A Cutting Crew slágere a gyermekeidnek szól, ez az I Just Died in Your Arms Tonight a Retro Rádióban, ahol a 0620 22 22 122-es számon este 8-ig érnek el.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

0: 0622-22-122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Mert itt a Retro Rádióban nem írta meg, hogy kinek szól és milyen üzenettel, de reméljük, hogy majd az hatás végéig pótolja ezt is egy újabb SMS-sel. Van velem valaki a vonalban is, jó estét kívánok!
1: Szia Jézus! Ma 3 hete, hogy beszéltünk. Hát közben volt más problémám. Én voltam a Szabó Lati véde, hogy akkor törtem el pont születésnapra a bokámat. Na, ma 3 hetes, ma jöttek a haverjaim, már 10 km hagyták el kellett tüntetni az udvarról, mert mondja az esőt. Őnek itt szeretnék kérni valami bulizósat, hát jó, nekem persze egy kis javulás, hát bízok benne, hogy jó lesz, de hogy Barna, Zsolti, Mityuka, Ibi, őnek mindenképp valami bulizósat, ők nagyon sokat segítettek most nekem, én ezt nem tudtam volna megoldani, hónapra mondja az esőt, nagyon szépen köszönöm a segítségüket, és ezt nem gondoltam volna, hogy ha baj van, akkor így összefognak, és mindannyian segítenek.
0: Végül is erről ismerszik meg az igaz barát, úgyhogy neked akkor van belőle jó pár. Örülök, hogy jól alakult, és neked jobbulást kívánok. Samantha Fox a Srácoknak, és neked énekel.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb

0: Rádió, ez a két órás esti kívánság műsorunk, ahol lehet üzenni azoknak, akik igazán fontosak, legyen szó névnapról, szülinapról, házassági évfordulóról, egy bocsánatkérésről, vagy egyszerűen csak arról, ha valakinek elmondanák, hogy mennyire szeretik. Jó estét!
1: Szia, László vagyok, Tőterről, csak meg szeretném köszönni, rajtatok keresztül békültem ki a párommal, Monikával, Nagyapádról.
0: Azt a mindenit, és mikor történt mindez?
1: Egy hete.
0: Jaj, de jó, üzentél itt neki a kívánság műsorban?
1: Hát utána felhívott, és azt mondta, hogy megbocsájt.
0: Na hát, akkor ezek szerint meglágyítottad a szívét.
1: Igen. Jó. Szeretném még egyszer megköszönni nektek.
0: Hát nagyon kedves vagy. És azóta milyen a kapcsolatotok? Sikerült megbeszélni a dolgokat?
1: Igen, és sokkal jobb, mint volt.
0: Mind kellett változtatni? Mik voltak azok a dolgok, ami fontos volt?
1: Sok mindenen.
0: Sok mindenen, és mindkettőtöknek, vagy inkább neked kellett?
1: Igen, mindkettőnek, igen.
0: Együtt is éltek, vagy még csak együtt jártok?
1: Hát, is, együtt élünk.
0: Jó, hát akkor figyelj, de esküvő még nem volt ezek szerint?
1: Nem, még nem. Még
0: jó,
1: nem,
0: hát figyelj, nem. Akkor azt kívánom nektek, hogy ez a szerelem és ez a jó és boldog és egy szintet lépett kapcsolat tartson ki örökké.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Én is, hogy hívtál, és hát ha már újra összejöttetek, akkor egy nagyon bulis slágerrel fogjuk mindezt megünnepelni. Jön a Village People és a YMCA a kívánság műsorban.

0: Retro Rádió, ma is SMS-e következik a kívánság műsorban a 0620-22-22-122-re küldte. Szia Izabella, az én gördöcskémnek üzenném, hogy tartsunk ki, mert valami nagyon-nagyon frankó közeledik az életünkben. Jó estét, Izus! A holnapi napon ünnepli a születésnapját Kotró Bertalan. Szeretném felköszönteni őt egy szuper jó pörgősös lágerrel. Isten éltesse! Köszönti Anita, Melinda és Sankó. Boldog születésnapot és szép estét mindenkinek! Az ajándékslágerről a Genesis gondoskodik, jön az Invisible Touch, vagyis a láthatatlan érintés a hírek után. A szuperjó retro slágerek mellett pedig a következő óra is tel is tele lesz szívhez szóló üzenetekkel, hisz ez nem más, mint a kívánság műsor. Este 8-ig.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: érkezett a Reprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tó.
1: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
2: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
1: Rúzsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
3: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary

0: KFT megbízásából.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen,
3: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Denkmit 2 kg-os gépi mosogatógépsót mindössze 659 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékes tető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzsal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
5: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Végvári Ádám vagyok. Október 29-én az Erkel Színházban ünneplem a 75. születésnapomat.
7: Én pedig Csepre Géva. Szeretettel várunk benneteket egy felejthetetlen neoton slágerekkel teli estére. Ünnepeljünk együtt!
8: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
9: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
10: Omoda Gyéko, a jövő választása.
11: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 g-os Pikok kabanoszti kolbász 33% kedvezménnyel csak 429 forint, az 1 literes Solevita narancslé 30% kedvezménnyel pedig csak 699 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
12: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Idén is népszerű volt a nyári diákmunkaprogram. Megbénította Hollandia közlekedését egy országos sztrájk. Holnapra néhol már esőt ígérnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nagy volt az érdeklődés, csak nem 30 ezer fiatal vállalt munkát idén a nyári diák munkaprogramban. Foglalkoztatásukra mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forintot. Júliusban és augusztusban a diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, csak nem 5000-en pedig a turizmusban és a vendéglátásban helyezkedtek el. A mezőgazdaságban mintegy 500, az erdőgazdálkodásban pedig 70 tanuló kapott munkát. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
15: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fent van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
14: Országos sztrájk bénította meg a közlekedést Hollandiában. Az egynapos munkabeszüntetést a tervezett társadalombiztosítási reformok miatt indították a szakszervezetek. Az akció miatt egyetlen nagyobb holland városban sem közlekedtek a buszok, a villamosok és a metrók. És a vonatoknál is jelentős fennakadások voltak. Egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyája kerülhetett elő a Tiszából. A leletet Szolnok és Kiskörök között találták a vízügy munkatársai vízitúrázás közben. Először azt hitték, hogy egy horgony áll ki a mederből, A maradvány nagy része a kavicságyban volt. A koponyát a szolnoki Damjanich János Múzeumba vitték. Ott végzik el a pontos kor meghatározást. Holnap felhős időnk lehet, de a nap is előbújhat néhány órára. Egy-egy eső, zápor napközben is meglephet minket, estétől pedig egyre több felé készülhetnek csapadékra. A szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Pénteken is kitartanak a felhők, eső, zápor, zivatar is sok felé jöhet. Hajnalban 11-17, napközben 16-22 fokot mérhetünk kint.
13: Retro Rádió közlekedési hírek.
14: Kigyulladt egy autó az M0-as autóút déli szektorán az 1-es főúti végcsomópont felé vezető oldalon. Az 1-es kilométernél megállították a forgalmat. A 2-es főúton Szendehely és Rétság között műszaki hibás pótkocsis teherautó akadályozza a forgalmat. Az 50-es kilométernél számítsanak útszűkületre. A 65-ös főúton Ságvár közelében három autó ütközött, lezárták a félútpályát a 74-es kilométernél. Makón rendezik meg a hagyományos hagymafesztivált, emiatt hétfő délutánig lezárták a 43-as főutat a 31-es kilométernél. A forgalmat mellékutcákra terelik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most! Legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Van, aki kocsiból, headsettel hívja a kívánságműsort, van, aki kiszökik a munkahelyéről pár percre, és onnan telefonál. Egy biztos, én 8-ig itt vagyok, és szeretettel várom önöket, beszélgessünk egy jót. Amíg a Genesis zenél, és

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó estét kívánok! Önnek is sikerült bejutni a kívánság műsorba. Tudom, hogy ez nem egyszerű, sokan panaszkodnak, hogy ennyiszer vagy annyiszor hívtak, és nem tudtam felvenni. Ez előfordul, országos rádió esetében gondolhatják, hogy hány emberrel kell kommunikálnom, hány ember próbál velem kapcsolatba kerülni. Hát az a lényeg, hogy hétfőtől péntekig mindig itt vagyunk, tehát ha egyszer nem sikerül, másnap biztos fog, egy pici kitartással csörögjenek vissza, és minden rendben lesz. Jó estét, hello!
1: Jó estét, Balázs vagyok.
0: Üdvözlöm, kit szeretne meglepni?
1: Fuksi nagybácsikámat, hogy remélem, hogy nagyon jól mennek neki a következő napok, mert nem fogom látni egy ideig, és ja.
0: Neked mivel telik a mai nap? Mit csinálsz ebben a pillanatban?
1: Hát pont nála voltam, most megyek hazafele.
0: És honnan telefonáltál nekünk az ország melyik területéről?
1: Szemmártonban vagyok éppen, Tápió Szemmártonban.
0: Akkor szóljon a következő sláger pluszban még minden Tápió Szentmártonban élőnek is. Elvis Presley énekel,

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágere.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Metro Rádió.

0: Rádió. Milyen ügyekben lehet a kívánságműsorhoz fordulni? Hát többek között például meg lehet köszönteni a névnaposokat, a szülinaposokat, meglephetik a párjukat, a szerelmüket, hogyha például mondjuk házassági évfordulót ünnepelnek, de az is bőven elég, ha egyszerűen csak valakire ma sokat gondoltak, és elmondanák neki, hogy mennyire fontos, mennyire szeretik. Jó estét! Kivel beszélek? Halló, halló! Üdvözlöm! Honnan telefonál nekünk?
1: Debrecenből.
0: Kit szeretne meglepni a műsorunkban?
1: A fiamat.
0: Mit szeretne Pistinek üzenni? Mi az apropó, ami miatt telefonál?
1: Azért gondoltam el, mert 16 éve nem láttam. És csak telefonon tartjuk a kapcsolatot.
0: Értem, és mit szeretne neki üzenni? Mik azok a kedves gondolatok, amit neki szán?
1: Hát, ami kedves gondolatok, hát szeretem, imádom, kész. Alig várom már, hogy lássam, mert hol végén tud hazajönni. Hát ennyi.
0: Ó, hát akkor ez egy igazán nagy pillanat lesz az önök életében. Kívánom, hogy sikerüljön, szuper jól a találkozás. Geri SMS-ét gyorsan még beolvasom, mielőtt Mark Almond és Jim Pitney duetteznek. Szervusz Izabella Marisnak, a világ legdögösebb tanító nénijének szeretnék küldeni egy szuper jó slágert. Szigorú és igazságos, és ő az én igazi főnyereményem. Ahogy mondtam, Jim Pitney Mark Almonddal duettezik. Ez a Something Gonna Hold On My Heart a Retro Rádióban.

0: Ágerei Retro Rádió. Jó estét kívánok! Ez a kívánság műsor. Miben tudok segíteni?
1: Jó estét kívánok! Én Kucsera Éva vagyok, és szeretnék egy dalt kérni a kisfiamnak, aki itt nyaggat, hogy szeretne táncolni egy hatalmasat itt a rádió előtt, úgyhogy neki szeretnék kérni.
0: Hogy hívják őt? Mutasd be, légy szíves!
1: Ő Vilmos, 5 éves, és még tele van energiával így az ovi után, úgyhogy mindenképpen szeretne egyet bulizni, még azt mondta.
0: Kés.
1: Hogy eddig nyaggatott engem, hogy hívjam fel önöket, úgyhogy most megkezdtem, teljesült a kívánsága.
0: Oké, és mit szeretnél neki üzenni? Mik a kedves gondolataid számára?
1: Hogy nagyon-nagyon szeretem, és alig várom, hogy lássam, ahogy rázza a popóját a zenére.
0: Jó bulizás nektek!
1: Köszönjük szépen! Szép estét!
0: Nektek is, a talp alávalóról. Madonna gondoskodik, ez a hanga.

0: Slágerei Retro Rádió. Szeretettel várom Önöket a Kívánság műsorba. Beszélgessünk egy jót, hívjanak. A 0620-22-22-122-es számon tudnak elérni 8-ig az Abaházi Presszóig.
1: Jó estét kívánok! Rendesnék, Hugli Erzsébet vagyok. Kívánhatok egy számot? Az egész családomnak szeretnénk, a rendes családnak. Van egy lányom, Viktóriának hívják. Van egy fiam, úgy hívják, hogy Rendes Tamás. És a kedves férjemnek szeretném küldeni.
0: Hogy hívják a párodat, őt nem mutattad be?
1: János.
0: Mit szeretnél üzenni a szeretteidnek, mik a kedves gondolataid számukra?
1: Hogy mindenki legyen mindig nagyon vidám, vigyázzanak magukra, egészségesek legyenek, és szeressék egymást.
0: Jó, hogy te is itt voltál velünk a Kívánság műsorban. Érkezik az ajándékszláger, meghallgatjuk közösen. Sara Perchietti Amo, a sláger címe.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

slágerei Retro Rádió. Néhány SMS üzenet következik a kívánság műsorban, és várakozik már itt velem valaki a vonalban is. Izuska, drága, hajrá, jó újra hallani a hangodat, millió puszi. Kamionos Lajos írta ezt. Köszönöm szépen, Lajos. Hello, Iza. Vajas Tibor barátomnak téglásra szeretnék küldeni egy szuper jó számot a régi szép idők emlékére. Kedves Izabella, édesanyámat szeretném megköszönteni. Boldog születésnapot kívánok neki. Ma lett 71 éves. A kedvenc fia aláírással érkezett az SMS a 0620 22 22 122-es számra. Halló, halló, szervusz!

0: Mutasd be a barátodat, és mi az ő keresztneve?
1: Ede.
0: És honnan telefonálsz nekünk, melyik városból, melyik településről?
1: Magyarországról, Szegeden.
0: Jó, és melyik suliba jártok közösen?
1: Nem, egy suliba járunk, én a Marján 3-ba, most nem jut eszembe az ő suliának a neve.
0: Nem baj, a tiédet elmondod még egyszer, picit nehezen értettem.
1: Marján 3.
0: Akkor a következő sláger a Bonnie M-től egyrészt a barátodnak szól, másrészt pedig az osztálytársaidnak, sulitársaidnak, meg menjen a tanároknak is, mit szólsz hozzá, biztos, hogy ők is örülni fognak neki. Jön a Bonnie M és a Gotta Go Home a Retro Rádióban. Jó, hogy te is hívtál.

0: Slágerei Retro Rádió. A legutolsó beszélgetéshez érkeztünk a Kívánság műsorban. Hamarosan átadom a mikrofont az Abaházi Presszó csaposának, Abaházi Csabának. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok! Margó vagyok, és a testőremnek szeretnék küldeni egy számot.
0: Igen, hogy hívják a tesóját?
1: Edith.
0: Editke, oké. Mi az, amit üzenne neki néhány mondatban? Mik azok a kedves gondolatok, amit hát neki szánna?
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm, és nagyon szépen köszönök mindent, amit értem.
0: Jó tesók ezek szerint, meséljen picit a kapcsolatukról.
1: Köszönöm szépen, jó kapcsolatunk van, de én sajnos leamortizálódtam, úgyhogy szükségem van rá. Minden héten találkozunk, vagy héten kétszer is, de inkább ő jön hozzám, mint én hozzám, mert én már nagyon nehezen tudok mozogni.
0: Értem, tehát akkor személyesen is tartják a kapcsolatot, és ő a legfontosabb személy az ön életében?
1: Igen, igen.
0: Örömmel hallom, hogy számíthat rá. A Bagosi Brothers Company slágerével fogjuk őt megköszönteni. Jön a Visszajövök, ez már az Abaházi Presszó nyitánya is, mutatok egy pici ízelítőt.

A kívánság műsorunk a holnapi napon este 6 órakor nyitja ki újra a kapuit, úgyhogy én is nyugodtan mondhatom a most következő sláger címét. Visszajövök! Puszi! Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban, ahol már is jön a Bagosi Brothers Company. Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
2: Jön a Bocskor!
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarai.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
3: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risztov Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
4: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márneval támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
3: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
7: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Sprinter modellek már nettó 8.649.000 forinttól lehetnek az öné. Praktikus kialakítás, hatékonyság és megbízható teljesítmény. Minden munkára tervezve. További részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
8: Telefon.
9: Kávé.
8: Reggeli.
9: Kávé.
8: Munka.
9: Kávé.
8: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod a AP kódját a nyerj.

0: www.bravos.hu-n és nyerj! Bravos! Az első a kávé.
1: Sajgó testrészek. Válassz a új innovatív gyógynövénykrémünket, a tanúsított Annatúr összetételű Biomed Flexamet krémet extra magas 20% fekete nadálytőgyökér kivonattal és kellemesen hűsítő mentollal. Biomed Flexamet krém. Mozgásszervi problémák időszakában természetesen.
2: Keresse az új Flexamet krémet a gyógyszertárakban, gyógynövényszaküzletekben és bioboltokban. Biomed Flexamet krém. Flexibilis mozgás, könnyed hétköznapok.
3: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9.990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
4: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
5: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
6: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj! További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
7: A hidratálás jövője megérkezett. Próbáld ki a tablettába zárt funkcionális italokat. AquaBoost. A víz többé nem unalmas.
8: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
9: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 g-os Pikok kabanoszti kolbász 33% kedvezménnyel csak 429 forint, az 1 literes Solevita narancslé 30% kedvezménnyel pedig csak 699 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
10: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Már csak 4 óra van a közlekedésbiztonsági kérdőív kitöltésére. Robbanó testek várnak kiemelésre a Dunában, Budafoknál. Holnaptól lehűlés kezdődik. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Már több mint 340 ezren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az emberek véleményét egyebek mellett a visszaeső szabályszegők szankcionálásáról, az átlagsebességmérés bevezetéséről, az illegális utcai versenyzés visszaszorításáról, a kirívó gyorshajtás elleni fellépésről, valamint az elektromos rollerek szabályozásáról kérik ki. A társadalmi egyeztetés július közepén indult, anonim és önkéntes. A válaszokat mai félig várják. Évtizedek után ismét megjelent idehaza a Baromfi Pest is. A fertőzést két Bács-Kiskun megyei telepen igazolták, ahol összesen mintegy 220 ezer csirkét tartanak. Az országos főállatorvos elrendelte az állományok felszámolását, a környéken pedig védő és megfigyelési területet jelölnek ki. A digitális gyermekvédelem kerül a középpontba az idei média és internet konferencián. A kétnapos rendezvény holnap kezdődik Budapesten. Szó lesz a gyermekbarát online környezetről, a mesterséges intelligencia hatásairól, az életkor ellenőrzésről és az internetes visszaélések új formáiról is, mondta a rádiónknak Katona Fanni, a szervező Safer Internet Center projekt koordinátora.
13: Idén szeretnénk, hogyha nem csak a digitális világ kihívásairól szólna ez a konferencia, hanem a lehetséges megoldásokat is keresni, mint szakmai, mint szabályozási és gyerekjogi szempontból is. Azt látjuk, hogy évről évre egyre több új tendencia, új AI túlok jelennek meg, és a gyerekeknél is egy növekvő tendencia alakul az eszközhasználat irányában, mint pedig a mesterséges intelligencia használatában. Ezért fontos ezekről a témákról beszélgetni.
12: Tele van robbanó testtel a Duna-Budafoknál. Hétfőn egy 250 kilós amerikai típusú légi bombát emeltek ki itt a folyóból. Az alacsony vízállás viszont folyamatosan feladatot ad a tűzszerészeknek. Ezen a szakaszon még több mint 10 robbanó eszköz pihen a mederben. Köztük van egy valószínűleg 1000 kilós légi bomba is. Holnap megmutathatja magát a nap, de azért jellemzően inkább felhős idő valószínű, itt-ott csapadékkal. Estétől aztán egyre több felé eredhet el az eső. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Pénteken is kitartanak a felhők, eső, zápor, zivatar is sok felé jöhet, 16-22 fokot mérhetünk kint. Szombaton majd csökken a felhőzet és a csapadék esélye is, kisüthet a nap, délután 19-25 foknál már nem nagyon lesz több.
14: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
16: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam visszatérő vendég Szabó Sipos Barnabás, akivel ezúttal a zenéről fogunk beszélgetni. Töltöm az

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Visszatérő vendég az Abaházi Presszóban, Szabolcsipos Barnabás. Hello!
2: Igen,
1: hello.
2: Rá, itt vagyok meg itt.
1: És én emlékszem, amikor itt voltál, beszélgettünk a zenéről, de azt gondoltam, hogy ezt az estét szenteljük a zenének. Hát nyilván majd azért kalandozni fogunk, meg máshol is beszélgetni fogunk, de azt gondoltam, hogy most a zene lesz a központban, vagy a főszerepben. Annál is inkább, mert voltak telefonos interjúink is, amikor különböző koncerteket ajánlottál, és igazából ez érdekel, hogy te mikor kerültél kapcsolatba a zenével? Mikor ragadtál először gitárt a kezedbe? Mikor döntötted el, hogy te, neked ez az életed része lesz?
2: Hát én hegedűs vagyok. Vagyis voltam. Na jó, inkább formáz úgy. Volt nálunk az anyai oldalon mindenki zenélt, és akkor az nagyszüleim is be, és akkor az anyám zongorázott is, meg hárfázott, meg csellózott, meg a keresztanyám is, meg a nagyapám hegedűs volt. És akkor nálunk ott egy zongora, anyámnak ott egy zongorája, amit arra használtuk, hogy az emeletes ágyra jobban föl lehetett lépni a zongora tetteiről.
1: De, rá lehetett lépni ez a simán zongorára? Ez
2: simán szép fekete zongora, ott rajta volt az aranyhörcsök később, meg a mini orosz tévé, ezek. De az anyám egyébként...
1: De ez zongora, nem pianino zongora.
2: Nem, ez egy szép kis zongora volt, tehát nem egy nagy koncertzongora, hát ez befért oda a Bartók-Béra útra, ott a szép régi polgári lakásba. Majd szépen eladtuk, mert hát tényleg nőttünk, és akkor leeresztették a kötél, és akkor a pianinót vettek, és az öcsémet az anyám zongorázni iratta be, engem meg hegedülni, és akkor én elsőbe hegedültem, első fél évben Pista bácsi volt a tanár, majd a másik fél évben Robi bácsi volt a tanár, a harmadik fél évben nem tudom milyen bácsi hozzá, és azt mondta az anyámnak, hogy irasson ebből ki, mert mindegyik, aki jön, az egyrészt állati büdös kávé, meg cigi szagú a szája reggel, az orvosi rendelőben volt a hegedűra, és mindegyik más.
1: Orvosi rendelőben volt a hegedűra?
2: Hát az iskolában az orvosi rendelő zeneóra volt, ott igen, ott hegedű óra is volt, és mindegyik másképp kérte, hogy fogjam a vonót, és mondtam anyának, hogy ebből irasson ki, és különböző csúfolnak a tok miatt. Szóval tele volt a tokom ettől az egész.
1: A tok miatt ezek... csúfoltak a
2: igen, hát kísértem, mert gyerekek gonoszak. És akkor jön a vegyagét, kis kövér fiú a tokkal, és akkor mondtam, hogy nem, én nem akarok. Zongorázni szerettem volna, az öcsém meg bitorolta a zongorát. És aztán karmesteredben.
1: Ja, de olyan nincs, hogy ketten vagytok egyszerre zongora órán, vagy ketten tanultok zongorát?
2: Ezt anyám megkérdezni. Én szerettem volna, de ugyanaz az anyának nyilván volt egy gyönyörű ilyen fantáziája, hogy ugyanúgy fogunk mi majd kamarázni, mint az szülei. És én nem kamaráztam, és a hegedű vizsgát is megpróbáltam elaludni, és akkor sikerült, mert az anyám nem ébresztett föl, és azt mondta, hogy úristen, hát hegedű vizsga lett volna, és mondom, igen, tudom, jaj, most mi lesz, hát mondom, semmi. És persze fölhívta az József Attila gimnáziumot, és mondta, hogy kézzel Barna, jó hírem van, mert délután is lehet menni, és elmentem, belesültem a paraszt kantátába, és mondta, hogy elég a zenéből, én nem akarok lenni, és 9 évesen az unokatesom, vagyis az hát féltestvére, az édesanyámnak féltestvére, ő a mai napig is ilyen mindenféle jazz kvartetekben meg gitározik, és neki volt egy régi gitár, és azt nekem odaadta 9 évesen. Ilyen régi kis, régi vágású kis híddal ellátott kis akusztikus gitár volt, és én akkor azt elkezdtem gyúrni magamtól, meg a szomszéd fiú akkordokat írt egy matek füzetbe, és voltak benne ilyen illésszámok, meg ezek, és akkor tanítgatott, hogy kell. És én azzal már nagyon hamar, mindig a nyakamba volt, már le vagyok a diafilmeken fotózva.
1: De az segített, hogy te már a hangokat ismerted, tehát a hegedű tanulmányait hát segítettek.
2: Hát mi jártunk szolfésra. Tehát nekünk a zene azért az a mindennapokban otthon volt, és én azért meg egész jól kiderült, tehát mindenkinek jó hallása volt. És mi aztán gyerekkorunkban is, tehát az öcsém verte a zongorát, én meg gitároztam mellé, tehát ez normális volt, hogy mindent, amit mi hallottunk, azt mi le akartuk szedni, hát akkor nem volt még internet, persze, nem volt semmi, halandzsáztunk össze-vissza.
1: Még a kotákhoz is nehéz volt hozzájutni.
2: Semmi ez nem lehetett. Tehát a gitározás is úgy ment autodidakta módon. És aztán valahogy a gimnázium még elvergődtem ezzel, és akkor ott a rock and roll korszakban elhatároztuk, hogy hát mi járjunk valami ilyen tanári munkaközösségbe, Vas utcába lehetett Csepei Tiborhoz annak idején mindenféle rockgitározásra bejárni, és az apám fizette, és akkor mikor hazajöttem, hogy mit tanultál, és akkor a Santanának a Samba Pati szólóját megfeltem eljátszani, és azt mondta, hogy és nem tudod magad kísérni, nem tudsz, ennyi, ezért fizetek? Hát fiam, minek jársz ide? És elszégyeltem magam, de közben a haveroktól a fiú WC-be azért én rengeteget tanultam mindenfélét, és akkor a 70-es években a gitározással lehetett már csajozni egy kicsit a gimnáziumban, meg én már úgy voltam elkönyvelve, hogy a Barna meg bejön, és azt mondja, hogy Johnny B. Good, és akkor nem tudja eljátszani, és a többi. De volt egy Bernát Tamás nevű iskolatársam, aki ilyen amatőr zenekarokat is, később aztán nem is amatőr zenekarokat is alapítgatott, mint a Sikátor, meg ilyenek voltak, amikor volt ez az új hullám.
1: Igen.
2: És akkor ő nagyon jó, neki volt egy ilyen villanygitárja, egy ilyen Jolána villanygitárja, és akkor tőle kérdezgettem, hogy te figyelj, ez hogy van meg, így hogy van meg, ezt hallgattam ezt is. És valójában, amikor berobbant nekem az, hogy az öcsém a komoly zene, akkor még nem tudtam, mert biológus akart lenni, meg kémikus, fölrobbantotta a földszinti folyosót, de közben zenélt, és az apám nem értett a zenéhez, és ezért az öcsém eldöntötte, hogy az apám cseszegetései elől, amivel engem mindig cseszegetett, mert én az irodalomhoz, meg a képzőművészethez, meg a színház, az apám mindig akart, vagy értett hozzá, az öcsém elfarolt a zene irányában, és akkor nekem maradt a rock and roll. A fekete bárány, ami hülye hozzá, de csinálja a könnyű fajt. És akkor engem nem is érdekelt más. Valójában az, hogy én klasszikus gitár tanuljak, fölsültem ott a csepei, Vas utcai, ugye, mert a tanárok sose értek rá, hanem a növendékek tanították egymást.
1: Értem.
2: Ültünk ott pont így, hogy hát akkor mutasd, mi van, Barna, hát mondom, ezt kell megtanulni, valami Deep Purple volt, emlékszem, és nem, valami jazz. És akkor hát mondom, te csak kísérem én. És akkor játszottam, és mondom, de hát ez nem úgy van. Hát mondom, ez úgy szebb, hogyha úgy az az, ja, hát azt én még nem tanultam. Na, és akkor mondtam, hogy hagyjuk ezt, akkor innen el kell jönni.
1: Na de...
2: És akkor jött a nagy boom.
1: Na, a nagy boomtól folytatjuk, jó?
2: Jó.
1: Itt egy nagyon-nagyon rövid szünet, nagy boomtól folytatjuk, Szabó Sipos Barnabással itt a Retro Rádión, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szabó Sipos Barnabás a vendég, azt mondott, hogy jött a nagy boom akkor, amikor te úgy döntöttél, hogy nem feltétlenül ott szeretnéd folytatni a tanulmányaidat, mármint a gitár tanulmányaidat, ahova addig jártál. Mi volt a nagy boom?
2: Hát nyilván... Mivel a könnyűzene ment folyton, az apám nagyon szerette ezeket a vinnyogó sztárokat, mindig mondta, hogy most mit hallgatod ezt a kecskét, meg itt mekeg, meg ne hallgass meg.
1: De miért akkor mit hallgatott?
2: Semmit. Ő nem foglalkozott ezzel. Furujázni tanult valamikor, és mindig azt a három népdalt elfurujázta egyszer, amikor éppen nem tudom. De nem baj.
1: Otthon akkor nem szólt zene nálatok?
2: Dehogy nem, az anyám imádta. Hát az én emlékszem, amikor 70-es években, nem tudom már mikor volt, de most te jobban tudod, hogy varogatott otthon. Ültem otthon délután, és egyszer csak, és ő szerette mindenféle könnyű zenét, szerette a Beatles, meg mit tudom én, tanítgatott, meg mutogatott nekünk, hogy ő mit szeret, meg csomó magyar dal. És ment a rádióba, ilyen pici rádió volt. És egyszer csak megszólalt a Bohém Rapszódia első pár szakasza, és az anyám így megállt a tű a kezébe. Főleg, amikor a kórusok jöttek. Kik ezek? Ez világhírű lesz. Ez, tehát ő így mondta, így volt, és láttam rajta, hogy ő mennyire átszellemült. Tehát én tudtam, hogy a baj nem lesz a bármit. Ha oda voltam, minden musicalér, meg hallgattuk a Superstart, kaptunk az ausztrál rokonoktól lemezt, és akkor az apám mindig vakarta a fejét, hogy hagyjátok már ezt a dalt abba, mert... Na mindegy, titokba kellett zenélni.
1: Amikor még édesebb a dolog.
2: 78-79-ben, már nem voltam olyan túl kicsi, volt egy szomszéd srác, egy Karcsi, akivel focizni jártam oda a bútorüzlet háta mögé, a Gellért téren, és azt, hogy elköltöznek vidékre, úgy szerette vele adni nekem valami ajándékot búcsóba, és mondom, jó, hát Karesz adja. Szóval itt egy Beatles lemez, Let It Be, az ott a cím. Ó, mondom, ezeket ismerem, ezeket a dalokat. Jaj, de jó, nagyon jó. És az itt valami kék lemez, én ezt sohasem hallgattam, meg kaptam valakitől, ezt is neked adom. Hát nagyon jó, én sem tudom, ki ez, add ide. És eltettem, és valahogy én se vettem elő.
1: A kék lemezt.
2: A kék lemezt. Viszont ugye én vitorlázni jártam már kicsi korunktól, már vitorlás versenyzéssel foglalkozom a mai napig, és akkor ott Agárd, vagy Balatonfüreden egy rossz időben ment a klubhegységben a tévé, jugoszláv adó, semmit nem látsz, csak sáskán vagy hangyákat, és megy a hang. És hallottam, hogy baromi jó zene van. Láttam, hogy valami zenekar felvétel, de nem tudtam kivenni, mi az. Írdatlan jó zene volt, és ilyen jó groove volt, hogy most már azt mondanánk, hogy a spangli milyen jó lesz rá, de hogy az akkori idők, 79, úristen, mi a... Na mindegy. És hazamentem, és valahogy pont úgy jött ki, hogy az öcsémek között, de mi ez a lemez? Mit tudom én, tegyük föl. Föltettem, és az első dal ez volt, amit akkor hallgattam. És azt mondom, én így akarok gitározni.
1: Na és mi volt ez?
2: A Dire Straits Once Upon a Time in the West című dal. A kommuniké lemez akkor jelent meg.
1: De nyilván addig fogalmat sem volt arról, van ilyen zenekar.
2: De honnan? Hát sehonnan, hát nem jött be. Ha véletlenül ki nem fogtad a rádióba, a Komjátiba, mit tudom én, ki volt akkor 79-ben, akkor már talán volt már más is. Senki nem tudta, hogy kell így gitározni.
1: Az nem derült ki, hogy az a szomszéd, aki elköltözött vidékre, neki honnan voltak ilyen lemezei?
2: Soha nem találkoztam vele a mai napig. Soha. Nem tudom, hol vannak.
1: Mert hát én azt tudom, hogy ezeket a lemezeket nem lehetett csak úgy megvenni a különböző könnyesboltokban.
2: Nem. És az az érdekes.
1: Kamionosok, sportolók, nem tudom, ilyenek tudtak
2: hozzáérni. És a mai napig gondolkodom azon, hogy amikor ezen túl voltunk, akkor én később már 83-ban megszereztem valannak kazettán a Dire Straits első lemezét, ami ugye a kommuniké előtt jelent meg. Egy kazetta két oldalán volt, az egyik ez, az első lemez, a másik oldalán, két kazettán volt, a másik oldalán volt egy Sade, az a Smooth Operator, és a másik kazettán volt a kommuniké, meg valami Matt Bianco. És ez az első autómat az apám halál után megvette, egy rég leszakadt 127-es olasz Fiatot, fordítva volt a hármas bererakva, tudom ki. És ezek mentek. Hogy honnan volt az az első, ezt nem tudom. De ezt a kommunikét, ezt elkezdtem gyúrni, hogy én így akarok gitározni. Fogalmam nem volt, hogy hallottam, hogy hogy csinálja, vagyis hallottam, hogy mit csinál, de nem tudtam, hogy hogy kell. Mert ugye a pengető, meg ez a... És akkor a fiú WC-be ezt a Bernát Tamást mondtam, hogy te figyelj, hogy van ez a dolog, meg... Hát azt mondja, várj nekem, van egy más, ja tudom, hát ő mutatta először a Sultana Swinget, hogy hát az ő is felvétele van kazettán. Hát mondom, ez még jobb, te hogy csinálj? De, és próbáltam otthon, ezt ki kell pengetni, az, hogy hülye vagy, az csalás. A találatot csak rákoppint, ízlete, meg a... Jó, mondom, akkor rákoppintok, de nem tudom. És egyszer csak leesett otthon. Egy ilyen vacak kölcsön gitára, hogy ja, hogy az pengető nélkül van. Aha.
1: Tehát attól különleges, nem hogy nem pengetővel játsza, hogy hanem újra.
2: Fingerpicking, úristen. Hogy akkor, ja, és akkor már akkor rájöttünk, akkor csak hogy egymásnak így mondogattuk. És én valójában onnantól folyamatosan ezt gyúrtam, és az, én imádom a
1: de az zenét, azóta nem volt pengető
2: jó zene legyen, nem. Hát néha kellett, hát voltak ilyen zenekari próbálkozások, amikor a színházban, az Arany János színházban kezdtem a pályámat, és ott volt egy belső zenekar. Uh-huh. Nem hiszitek el, ugye a Kassai Médike, a Zana Józsefnek a felesége, ott volt színésznő is. Hát a fia ott volt, és ő dobolt, és a Jóska jött, az apja, és akkor a Zolika dobolt. Úgy verte a dobokat, hogy mindig arrébb kellett fúrni a színpadon, ment előre. Zseniális dobos volt a Gansta.
1: Egyébként mind a mai napig az.
2: Abszolút, igen.
1: Mindig szoktam mondani, hogy ha rockot kell játszani 2-4-et, akkor abban az Zana a legjobb.
2: Ő, igen. És igen, most a bottal is tudja. Viszont úgy voltam, hogy koncertjem nagyon jó volt, ölelkeztünk. És akkor utána én egy Rolling Stones zenekar csináltak ott. Ugyan én beszálltam. Úgyhogy mi mindenféle hülye Rolling Stones játszottunk halancsa nyelven, a Szegedi Robi kollégám énekelt, műszakiak voltak benne ügyelő, meg én is gitároztam. Pengető, akkor volt.
1: De ott felismítettek, vagy az ott
2: saját? Ilyen belső bulik voltak. Meg mit tudom én, de ott is már kezdtem a többieknek mondani, hogy gyerekek, van itt egy ilyen másik zenekar, hogy nem hú, ez bonyolult, hú, ez nagyon jó, de ez bonyolult, nem tudjuk meg, te a basszeros, nem tudom, nem tudom. Szóval csak le kell hallgatni. De akkor hallgass rá, de már nem tudom. Szóval így én ezt mindig altattam. De otthon mindig játszottam. És mindig gyúrtam, és aztán felnőtt koromban egyszer hívtak konferálni, valahova egy szülői zenekart kellett fölkonferálnom, meg mindenféle gyerekeket egy ilyen iskolai ünnepségen, és mondtam nekik, hogy gyerek, ez valami jó, mindenféle játszottak a Hertől kezdve, igen, mindenféle nagy számokat, meg Kovács Ákost, meg a nem tudom mi. És mondtam, én ezeket tudom, meg én szeretem ezeket a zenéket, és ott volt egy srác, aki nagyon agilis volt, és gitározott, és ő szervezett minden, és ő mondta, hogy jó, hát akkor gyere el hozzánk, ott próbálunk, és ott hallgass bele. A következő évben már énekeltem ebben a zenekarban, akkor nem engedtek még gitározni, és ott is betettem a magokat, és az a srác ilyen nagy Pink Floyd őrült volt, később játszott ilyen Pink Floyd tribute zenekarokban is, és akkor mi évekig összejártunk mindenfélét tanulgatni egymástól. És én ott oltogattam a Mark Knopflerre. És akkor én se tudtam még jól annyira, és akkor kezdtem célirányosan hangszereket, hogy akkor mit lehet, hát ami volt, akkor jaj, vegyünk mégiscsak egy jobb stratót meg. Hát ez egy jó, hosszú történet.
1: Most ugrottunk egy nagyot, és nyilván nem véletlenül beszélünk a zenéről, mert lesz nem sokára egy koncert, erről is fogunk majd besélgetni. Egy kis szünet után Szabó Sipos Barromás a vendég, itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ami Amerika!
1: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
2: Szabó Sipos Barnabással beszélgetünk, és azért akarnék egy kicsit visszaugrani a nagyugrásban, mert hogyha téged ennyire foglalkoztatott a zene, és te ennyire szerettél volna zenész lenni, akkor miért nem lettél egyből zenész? Tehát hogy jött akkor a színház, vagy egyáltalán a színművészeti a te életedbe?
3: Hát azért, hogy így szépen, szerényen válaszoljak, mert nálunk az öcsém, mivel ő a Zeneakadémiára felvételt nyert, és az édesanyámnak mindig ez szívügye volt, és nyilván az öcsém volt a kisebb, valahogy az anyámmal mindig olyan ezekben a dolgokban is olyan, mint két ilyen kis tyúk, így vagy összebújtak, vagy tyúk a csirkével. És az anyám ezt nagyon támogatta, és ez valahogy mindig előttem, ez mindig úgy szerepelt, hogy az öcsém az, aki mindent tud a zenéről. Ő az, aki micsoda meneteken át, milyen vizsgákon át, ő végül is, és akkor betanító karmester, és akkor karmester verseny. És valahogy én ebben az időben, a gimnázium végén, én mindig úgy voltam, úgy szerepeltem ebben, hogy én csak otthon, tehát nekem úgy nem jutott mindig eszembe, mindig mondta, hogy te figyelj, ez nem úgy van, és akkor kicsit úgy visszafejlődött bennem az az érzés, hogy hát azért oké, én szeretem, meg rajongok érte, néha még ma is eszembe jut, de én nem vagyok tehetséges ebben, én megvannak a határaim, ez nekem ilyen jó hobbi lesz, meg néha buliban, néha amikor unatkozom, meg fáj valami, vagy nem tudom, vagy szerelmi bánatom van, akkor előveszem, és akkor mindig volt gitárom.
2: Így magadra, hogy te zenészként nem,
3: valamilyen módon az, mert én mindig éreztem a határaimat, de az is, hogy éreztették velem. Az is, hogy egy kicsit otthon is mindig visszatolt az öcsém egy idő után, jaj, de hát ismered a kamaszokat, hogy de hülye vagy, az nem így van, és akkor ja, tényleg, hát akkor jó.
2: Hát nyilván inkább... abban a korban mindenki meg akarja mutatni, hogy mit tud jobban.
3: De én valójában, amit én jól tudtam, én nagyon jól tudtam rajzolni, végig rajzoltam a gimnáziumot, ezért nem tanultam meg olaszul, mert ezeket a rettenetes akkori tankönyveket dekoráltuk, és ezért nem tanultam meg olaszul, de ugye én a rajz, meg a szerettem ezt a, én inkább a képi világot, hogy akkor én majd festő leszek, jártam képzőnyszkörökbe.
2: Hát és is az meg is
3: ezért is megmaradt, igen, persze, valójában ez is volt, ha ilyen szülői, az apám az grafikus, meg rajzfilmrendező volt, azt mondta, hogy hát ez nem fog menni, mondom, akkor elmegyek színésznek, tehát a színészet az egy forradalmi tett volt.
2: Aha. Tehát az volt a terülázadásod.
3: Erről beszéltem már az országban rengeteg. Az anyám színházi dolgozó volt, segédrendező, meg súgó. És akkor ott a színházban a színészek engem már felnőttnek néztek. Tehát nekem ez egy ilyen kamasz dac volt, hogy akkor oda megyek. És közben vittem magammal a gitáromat. Amikor fölvettek, elvittem azt a régi gitárt, amit kaptam az unokatestvéremtől a hadseregbe. A Cserna Antal nevű kollégámmal fölléptünk, mint ketten klub, ezt találta ki a Tóni. Bluesokat játszottunk a helyőrségi ki mit tudom, ezzel a rozzant gitárral, hát csaptak minket a fenébe, de legalább volt benne invenció. Amíg a szegény Jancsik Csaba kollégám egyszer így egy teherautóból megállva fölébredt a sör után, és keresztbe belelépett a gitáromba, és a benzink útnál ott hagytam. Ez lett a vége annak a régi gyerekgitárnak. Tehát engem mindig hurcoláztam magammal, de az én kis magánszerelmem volt. Ezért nem mentem én a zenésznek. Eszembe se jutott. Meg hogy macera volt, mert láttam, hogy úgy összhangzottam, meg be kell biflázni egy csomó mindent. Tehát én csak úgy beszívogattam ezeket. A mai napig mindig, most ugye a zenekarban a zenész, csodálatos zenész barátaim néha összevesznek valamin, hogy te figyeld, az így van, meg úgy van, meg mert az a szólam. Én is hallom meg, de én nem mernék. Mindig megvárom, jaj, oké, és akkor megcsinálom meg. Persze néha, tehát a fülemet használom azért. De ezért nem mentem zenésznek.
2: De ettől függetlenül, hogy aztán országos hírű, sikeres színész lettél, gitárod mindig volt, azt mondod. Tehát, hogy nem hagytad el soha ezt az álmodat.
3: Nem. A főiskolán zongorák voltak minden teremben, ahol kellett tanulni. Én ott rengeteg időt tölt az ember, aki tudja, hogy miről beszél, tudja. Nem tanítanak semmit, csak ott vagyunk, és ott élünk, és közben ott a pianénokkal. Én mindig próbáltam zongorát tanulni egyedül. Hát, Itt azon rájöttem, hogy jó, hát a gitárakkordokat alkalmazom erre, de a zongorán mindent látsz egybe.
0: Igen.
3: Tehát ott tök jó volt, de ott is mindig, ha lehetett, gitároztam ebben, abban. A mai napig játszok a furcsa párt a Lux Ádámmal, és amikor ott összeveszünk, meg tudom én, akkor is bánatomban be van rendezve, hogy ott lesz Paul, és ezt élesbe eltolom a Parisian Walkway elejét, mert jaj, elhagyott, és tehát én az tök jó, hogy benne van az életemben, a színházban is.
0: Akartam is kérdezni, hogy tudod-e hasznosítani ezt a tudásodat színészként, de ezek szerint akkor az megvan.
3: Aki észrevette, vagy tudja, aha, most ebben az esetben az volt, hogy a rendező azt, hogy jaj, de jó, tegyük oda bele. De
0: nem te erőltetted?
3: Nem. Uh-huh. Nem. Hát ezeket nem erőltettem, pont az előbb elmondottak, miatt, hogy hát figyelj, hát én nem vagyok én zenész. Uh-huh. És de te zene nélkül, tehát a szívem van a zenében. Uh-huh. Na. Úgyhogy én mindenhol, és hát valójában aki velem dolgozott, vagy akivel most ugye összesodort az élet, hát ők is úgy, ővelük is úgy találkoztam, hát emlékszem, még a Ferenci Gyurival csináltunk ilyen Petőfi színházat, Petőfinek volt egy ilyen naplója, és azt megcsinálta ugye a Racka Zsem, és akkor én voltam a Petőfi, én voltam a narrátor, és akkor ott a fiúkkal ott megismerkedtem, ott ültek, ott ott a gitárok, és akkor időnként elkértem, nekem van egy gitárom, amit én a Pintér Zsolttól vettem, mert ott játszogattam rajta, és akkor oda jött a Gyuri, azt mondja, te figyelj, te nagyon érzékeny, hát jó gitároz, ha gyakorolnál, akkor te valami jó gitáros lennél. És mondom, Gyuri, hát jó, oké, hagyjuk. Tehát ezért ő mindig adtak alám ilyesmiket, ami nekem segített. Egy kicsit.
0: Megint egy rövid szünet, és aztán folytatjuk. Szabó Sipos Barnabás a vendég itt a Retro Rádióban, az Óvaházi Presszóban.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Rózsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
6: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
7: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
6: Mit is mondott? Artrevin?
7: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
6: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
7: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
8: Végvári Ádám vagyok. Október 29-én az Erkel Színházban ünneplem a 75. születésnapomat.
9: Én pedig Csepregi Éva. Szeretettel várunk benneteket egy felejthetetlen neoton slágerekkel teli estére. Ünnepeljünk együtt!
4: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szabó Sipos Barnabással beszélgetünk. Mikor jött el az életedben? Az a pillanat, amikor azt mondtad, hogy oké, akkor én most csinálok egy zenekart. Hogy lesz egy saját zenekarom.
2: Na jó, igen. Olyan jó pofa, hogy eszembe jutott, hogy azt kérdezted az imént, hogy miért nem lettem zenész, és mondtam, hogy várjatok, hát már meg azt sem tudom, hogy mi leszek, a nagy leszek, hát most 64 évesen még lehetek zenész.
1: Jó, de nem, hogy akkor miért nem lettél zenész, mert tudom, hogy lett belőle zenész, de
2: hogy... Hogy még mindig, nem tudom, de hogy nem volt ilyen döntés, hogy zenekart kéne csinálni, meg hogy én. Mert, mint mondom, én bennem nem volt olyasmi, hogy én minden áron kiálljak, mint a Prince, vagy nem tudom én ki, bárki. De az, amit tanulgattunk egymástól, és akkor ott a másik srác is mondta, hogy hát ő már játszott itt, meg az a szülői zenekar, az persze tönkrement. És akkor egyszer csak ez a fiú azt mondta, hogy én találkoztam egy sráccal, egy ismerősömnél, képzeld el, Barnuska, hogy ez a srác ugyanazt mondta, amit te, hogy tudja az első három Dire Straits lemezt, és ott játszotta, és te zseniálisan. És mondta, te figyelj, hol hívjuk már. És akkor elhívtuk ezt a fiút, leültünk, és mi ketten, szevasz, megismerkedünk, két gitár, te is akarsz, megvan az, hogy, hát persze, megvan, ez az Attila, vagyis ez a, aki összehozott minket, csak úgy kapkodta a fejét, hogy de. És akkor valahogy kialakult, hogy ő basszusgitározni is tud, és hogy játsszuk ezeket a dalokat így vegyesen, legyen egy kis Pink Floyd, legyen egy kis ez, játsszunk, csináljunk valamit, hogy tanulgassuk meg, és valami sajátos, kicsit fél akusztikus módon, leginkább egész. Jó, de kéne valami kahonos, vagy kéne valaki, aki hát ilyen finom zenét csináljunk magunknak. És ebből nőtt ki ez a dolog. Aki hangosított nekünk, az utána azt mondta, hogy hát, hogy tudja, hogy a Misi is tud gitározni, hogy ő viszont basszus gitározik, mi azt nem tudjuk róla. Ha van hangosító, szívesen beáll mögénk. És így lett a zenekarnak őses gond. Hát, hogy legyen ebből zenekar, kezdjünk el tanulni koncepciózusan valamit, hogy egy műsorunk legyen. Hát igen, de hol lépjünk fel? Hát ott az iskolába, ott voltak kapcsolataik, akkor össze elmentünk egy ilyen őszi erre, arra, és akkor egyszer csak, amikor ez már úgy működött, akkor ez csak valaki azt mondta, már nem is tudom, hogy ki szervezett be minket, van egy ilyen Vagabond Fesztivál, Dunaharasztival, és ott föl kellett lépni. Ezzel a zenével. Rajta van a YouTube-on azóta. Mi úgy izgultunk, te annyira jól sikerült, hogy odarohantak
1: az emberek. Úgyhogy már kismilliószor álltál színpadon, csak ugye nem feltétlenül gitárral a nyakadban.
2: Tök más. Tök más dolog. Hát, hogyha én nekem az teljesen normális közeg. De hogyha véletlenül a kollega vagy valaki mást mond, vagy én éppen nem, akkor hát nem baj, abban a pillanatban nem, akkor majd más lesz, de a sztoriba benne vagyunk. A zene nem ilyen.
1: Igen.
2: Hát ott matek van. És azért ott

0: Szerintem az jó, akkor ugye vegyes műsor, mindenki a szájíze szerint balanszíroztunk.
1: De, ennek aztán de nem saját ugye, dalok, ezek mind ismert
0: igen,
1: dalok.
0: Igen, és akkor ugye, mivel hát ez lett később aztán konfliktus, hogy az a barátunk ugye azt mondta, hogy ő csak azt szeretné, ő igazán nem szereti ezt a Diocese dolgot, de mondtam, tehát Attila, hát bocsáss meg meg, de hát mindig is játszottad. De ő nem, igen, jó. Tehát nagyon sokáig ez jólnak tűnt, és meg kell mondjam, még A38 fajon is, tehát ott még ilyen műsorokat játszottunk, elkezdtük fölépíteni, hogy lenne ez jó, hogy tudna ez igazán megszólalni úgy, hogy ikonikus módon, tisztelettel az előadók felé, a szeretetünket és a zene iránti szeretetünket, de mégis egy sajátos megformálás, hát hiszen mi gitárzenekar vagyunk, itt nincsenek billentyűk, nincs semmi olyasmi, ami ebben a két ikonikus zenekarban meg ugye, hát azért mégiscsak nagyon fontos szerepet játszik. Igen. De nem is akartunk. Néha én pedzegettem, hogy de úristen, de jó lenne egyszer valami szőnye, valami finom string alá fölé eljátszani egy, nem tudom milyen, most mindegy, hogy melyik dalt. De ez csak egy álom maradt. És közben kikacsingattam, valaki összehívott egy másfajta zenekart, hogy csináljunk valami saját zenét, de valahogy nem ment, mert ott más dinamika volt. Ezért mindig visszamentünk ebbe. Úgyhogy ez sokáig így volt, és akkor elkezdtünk keresni lehetőségeket. De hogy tudod, ha kell csinálni valamit, ami létjogosult, akkor akármit csinálsz, az megvalósul. Ha meg nem kell, akkor fejreállhatsz, sem fog megvalósulni. Tehát ilyen véletlen árán valakit kerestem egy helyet, hogy tartsak képzőnyzeti rendezvényeket, és akkor valaki jelentkezett, hogy ez a klub jó lenne ott a Jászai téren. Menj, hát az kicsi, de hát látom, hogy ez zenei klub. Hát mondom egyébként, szoktunk játszani, hogy mit játszotok? Hát már mondom ezt meg, komolyan, de mondom, küldjek. Hát küldjél már. És akkor küldtem, és elment fél év, és egyszer csak fölhívott. Na, nézzük már meg, hogy milyen az itt. És akkor megnézte, és azt, hogy gyerekek, hát én eldobom az agyam, és akkor elkezdtünk rendszeresen játszani.
1: Dire Straits és Pink Floyd.
0: Pink Floyd volt, igen. És aztán egyszer csak ez szétszakadt.
1: És akkor most csak Dire Straits van?
0: Hát egyrészt, ugye bizonyos konfliktusok árán, de most ez itt most messzire vezetne, bár vállalom, tehát bárki hallja, aztán rendben van, hát egy-két meg kell mondjam, hát hány ilyen volt már, nem, hogy valaki azt mondja, hogy ezt szeretnéd csinálni, kezet fogtak, örültek egymásnak, elmentek. Aztán 30 év múlva együtt ültek mégis, mert valami dzsembe ott beültek. Tehát most ne idézzük a magyar pop életet, tehát tudjuk. De hogy ez akkor valami miatt ez így szétszakadt, nem tudtunk konszenzusra jutni, és én azt mondtam, hogy én akkor is fogom játszani ezt, amit én szeretek. És hogy aki velem jön, az csinálja, de aki nem jön, az se baj. És a többiek velem jöttek. Egy kivételével. És valójában azt is mondtam, hogy eladható a jó értelemben, jobban kommunikálható valami, ami egy dolog, ha ebben a tribute műfajban.
1: Igen.
0: És akkor ráadásul oda jutottunk, hogy mi ezt elég magas szinten csináljuk, és ilyen Magyarországon nincs. Nem úgy Magyarországon, Európában is nehezen nyúlnak ez a zenéhez, mert ez nehéz. De hogyha jó, akkor csodálatos. Tudom, persze vannak más országban ilyen tribute zenekarok, ezt fölválták, és nagyon tetszik, és nagyon jól csinálják, és stb. De itt nálunk ez nagyon érdekes lehetett, és nem ezt akartuk meglovagolni, hanem azt, hogy csináljunk egy olyan formációt, de végre az szólalhat meg, amit szeretünk, és úgy, ahogy. És amikor megszólalt tényleg mostanában, már nem volt olyan régen, hát a Liba Börtetem. És ezt a nézők már hallották.
1: Lesz egy koncertetek pénteken, az hol lesz?
0: Hát ez ott a Gosdú udvar kerős közepén van egy Andrews mi ez? Esik az eső?
1: Igen.
0: Music Bar, ami hát végül is már létezik egy ideje, most futja a legjobb az első évét, és hát oda hívtak.
1: Jó, erről fogunk beszélgetni, jó? Erről a koncertről, hogy ott mi várható, meg egyáltalán a zenekarról a folytatásban is. Szabó Sipos

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
2: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mi vagyunk a Grunt. Jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dome, december 4. Jegyek eventim.hu.
5: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiál szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiál. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiál orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Sziasztok! Kökény Attila vagyok, én pedig Rakoncai Viktor. Szeretettel várunk benneteket a Tutto Bello nagy koncertünkre. 2027. március 5. MVM Dome.
1: A reklám után...
0: Hírek a Retro Rádióban.
7: Legalább fél méterrel emeli meg a Dunavíz szintjét a Paksi fenék küszöb. Queen koncertfilmmel indul a budapesti klasszikus filmmaraton. Holnap többfelé eshet majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több mint fél méterrel emeli meg a Dunavíz szintjét a Paksi atomerőműnél épülő fenék küszöb. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint az építmény nélkül az erőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. A folyó vízhozama a rendkívüli szárazság miatt rekord alacsonyra csökkent, a fenék küszöb azonban továbbra is biztosítja az erőmű hűtővíz ellátását. A munkálatok még tartanak, jelenleg az építményt és a környező mederszakaszt erősít. Meg. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak. Több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. Részletek Helik Ferenctől, a Nébih elnök helyettesétől.
8: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzemben 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főző tevékenységét.
7: Heves viharok okoztak áramkimaradásokat és közlekedési fennakadásokat Szlovéniában. Az erős szél fákat döntött ki, több száz fogyasztó maradt villany nélkül. Ljubljanában óránként 91, a hegyvidéki területeken pedig 103 kilométeres széllökéseket is mértek. A zivatarok az ország nyugati részéről haladtak a főváros felé. Szabadtéri mozizás és élőzenés filmkoncertek is várják a közönséget a 9. budapesti klasszikus filmmaratonon. A rendezvény jövő kedden kezdődik, vasárnapig 100 vetítést tartanak a főváros több helyszínén. A fesztivál nyitó gálája a Queen Budapest koncertfilm felújított változatának világpremierje lesz, amely az együttes magyarországi fellépésének 40. évfordulójára készült el. Holnap felhős időnk lehet, de a nap is előbújhat néhány órára. Egy-egy eső, zápor napközben is meglephet minket, estétől pedig egyre több felé készülhetnek csapadékra. A szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Pénteken is kitartanak a felhők, eső, zápor, zivatar is sok felé jöhet. hajnalban 11-17, napközben 16-22 fokot mérhetünk kint.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
9: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Abaházy Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházy Presszó. Ma esti beszélgető társam Szabó Sipos Barnabás, színész, festő és zenész, gitáros, énekes. Zenekarával Dire Straits dalokat játszanak. Néhány perc és folytatjuk a beszélgetést.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szabó Sipos Barnabással beszélgetünk, itt iszogatunk. Hát jó, csak ha a hallgató azt hallja, hogy itt valami csorog, akkor tudod, egyből körbenéz, hogy tényleg
2: beázik a stúdió.
1: Igen, vagy az éppen kocsiban van, és az ő autó jázik be. Nem, itt néha töltögetünk ezt.
2: Hát nem az urológusnál vagyunk.
1: Igen. És nincs inkontinenciánk sem.
2: Ki sem tudod mondani, annyira nincs.
1: Igen. Hát lehet, hogy majd aztán lesz, akkor majd sűrűbben fogom használni. Na, de nem is az, nem erről beszélgetünk. Van egy zenekarod, amellyel Dire Straits dalokat játszottok. Mi a zenekar neve, az még nem hangzott el?
2: De a zenekart azt úgy hívják, hogy Watermark Band.
1: Igen.
2: Igen.
1: Ennek a névnek van jelentősége?
2: Az a jelentősége van, hogy hát nyilván belecsempésztük a zeneszerző és a fő előadónak a keresztnevét, és belecsempésztük a vizet, ami bár a darokban kevéssé szerepel, de van azért, ahol igen. Most nem mondom meg, hogy melyikbe. Viszont az egész jelent, ugye azt jelenti, hogy vízjel, tehát egyfajta aláírás. Valakinek a szignója. És mivel ez a márknak a szignója, hát azért ugye lehet tudni, hogy itt ezeket a dalokat azért mégiscsak ez a zseni írta nagy részüket. De hál' Istennek nem csak egyedül játszotta, hanem csodálatos emberekkel játsza a mai napig.
1: Igen.
2: És ez lett így a neve. Hát azért is fontos ez, mert ugye a tribute műfaj, tehát ott azért jó, hogyha egy név kifejezi azt a zenét, utal arra a zenére, és amit a néző hallhat, mert hogyha a saját zenémet játszom, lehetne Nokedli is, vagy bármi.
1: Persze.
2: De így ez lett.
1: Akkor, amikor te megtanultad ezeket a dalokat gitáron játszani, szerintem az már önmagában egy különleges dolog, de emellé még ezeket a dalokat elénekelni, úgyhogy én azt gondolom, hogy Mark Knopfler nem egy klasszikus értelembe vett jó énekes, de úgy énekel, hogy azt lehetetlen leutánozni.
2: Igen.
1: Úgy, hogy még ráadásul mellette játszani gitáron,
2: Ez
1: embert próbáló feladat.
2: Óriási kihívás, és én ezt szeretem benne, és nem mindig tudom megcsinálni, mert mindig van izgalom benne, és mindig azt mondom, hogy ameddig élek, tanulni fogom ezt. Hát, mert ugye mondtam, hogy én nem vagyok őstehetség ebben. Ráadásul azért hozzátenném, hogy itt nem csak egy szép kis piros gitárral kell játszani, hanem ahány dal, annyi fél évet. Tehát koncert, és akkor az állványon van ötféle hangszer, és azt...
1: De miért kell ennyi gitár?
2: Mert ezek a dalok különbözőek, és a Mark gitáros, gitárművész azt szerette, azért írta a dalokat, hogy előadhassa őket, és számtalan területre
1: hangzásban, hangolásban változtatnak,
2: hát
1: vagy változnak?
2: Hogyne. Hát egyik leghíresebb dalai között van, amit ugye egy ilyen rezonátoros dobrógitár, hogy a lemezen is az fémjelzi, ugye az egyik lemezen ott van ez a nikkel színű konzervdoboz gitár, ami csak úgy jó.
1: Ez nem lehet kikerülni.
2: Ráadásul más
1: effektet ugye, rátenni, hogy olyan legyen.
2: Nem, hát megpróbálkoztam. És ráadásul ugye nyitott hangolásban van, mindegy, most aki tudja, hogy G openben van. Tehát másképp kell rajta megfogni az akkordokat is. Ráadásul még kápóval is. Tehát bonyolult, de közben annyira vonzott, annyira szerettük, hogy meg személy szerint, hogy én ezeket mindig tanulgattam. Sok évig belefogtam dalokba, kicsit tudtam belőle, de nem tudtam meg az egészet. És ugyanez vonatkozik a szövegekre, hogy hát ezeket mégis jól lenne előadni. Én nem akartam ezeket előadni. Magamnak továbbra is magamnak halandzsáztam ezeket. És amikor szembe kellett nézni vele, jó, valamit tudtam, meg könnyű, és hogy állandóan ment a fejemben, de valami nagyon nehéz. A Dire Straits-ben nagyon sok mondani való van, rengeteg duma van benne, mert a Mark Knopfler mindig szerette, hogy ezeket a nagyon érdekes furcsaságokat az életben megragadja, és ezt kierősítse, és ez zseniális tehetsége van ehhez különben. És ezeket, ráadásul a ritmus, a zene, a szöveggel együtt, tehát nagyon nehéz dolgom van valójában, hogy ez benne legyen, de az, hogy most ez olyan ezt szerintem csak szerencse, hogy nekem olyan fekvésű hangom van, hogy van olyan dal, ami egy az egyben meg tud szólalni úgy, nem kell rátolni, nem kell rájátszani, nem kell színészkedni, és nem is szeretnék. Tehát én azért, amit én ebből ezzel kapcsolatban gondolok, azért az, hogy ez teljesen jól meg fog szólalni, mindenki megismeri, mindenki élvezni fogja az ikonikus részeit, és egyáltalán mindenki tudja, és menni fog vele, de azt is tudja, hogy jaj, de jó, ez a fickó, ez ott énekel, és hogy olyan, de mégis ő az. És te, ez olyan, mint, mit tudom én, mint a George Clooney, tudod, hogy ez nem ő, hanem én, de mégis ő. Hát most...
1: Egyébként akkor ti most már úgy működtök, mint egy zenekar, tehát, hogy most már nem félig meddig, vagy teljesen akusztikusan, hanem rendesen, hagyományos értelembe vett dobbal, basszusgitárral, még billentyű is van, tehát, hogy ti ugyanannyi taggal, mint ahogy a Dire Straits áll a színpadon.
2: Hát át kellett alakulni ebben, és az utolsó etapban, amikor az én vágyam teljesült, és én tudtam delegálni drága barátomat, akivel egyébként hát nem régen ismerjük egymást, és ráadásul egy zenekari eseményről ismerjük egymást, engem elhívtak egy zenekarba egy jótékonysági koncert, hogy énekeljek velük két válasszak a repertoárukról, két magyar dalt, és akkor énekeljem el, és na, jó kis buli volt, és utána kezdtünk mi megismerkedni. És akkor én ezt így a dédelgetett álmomat csak realizáltam, az akkori tagoknak mondta, hogy mi lenne, hogyha belejönne egy billentyű ebbe. De hát akkor az teljesen más zene lesz. Igen, de olyan lesz, amilyennek lennie kell. És amikor ez az első próbán megszólalt úgy, hát nem mondom, hát aki zenész tudja, hogy milyen az, amikor libavőr van. És a vége, ez most teljesen új dolog, volt egy nagyon kedves, emberileg abszolút szívemben lévő társunk, aki ütős volt, és aztán ráállt arra, hogy kahonozzon, és akkor ott a régi formáció, és most így szembe állítottuk őt, hogy ezt kéne dobolni, mert ez a zene csak a dobban. És akkor végül is hát próbáltam, mert nem volt igazából a szívecsücske, neki más fókusz volt, és nagy békességben azt mondta, hogy ő nem, és most így belejött egy olyan dobos, aki ezt a zenét ugyanúgy ismeri, és ugyanúgy szereti gyerekkora óta, mint én. Tehát ebben a zenekarban hárman vagyunk, akik ezen nőttünk föl. Ez szerintem ezért üt akkorát.
1: Egyébként mindig ezt gondolom a tribut zenekarokról, hogy azért játsszák annak az adott előadónak vagy zenekarnak a dalait, mert hogy azt szeretik a világon a legjobban. És nyilván nehéz találni ugyanannyi embert, mint amennyien eredetileg abban a zenekarban voltak, de akkor ti hárman is vagytok, akik nagy Dire Straits rajongók vagytok.
2: Azért jó, mert nem akar senki előre nyomulni ebben. Tehát biztos, hogy ez klasszikus dolog, hát aki énekel ott középen, meg de minek kell a társam is, tehát ez, mi úgy találtuk ezt ki, pont szépen el van osztva. Nem akar valaki, nem úgy lett ez a zenekar, hogy egyébként kitalálta, hogy én Elvis Presley imitátor vagyok, és minden gyűjjenek körém zenészek, és csak azt tolják, amit én szeretnék. Az is egy másfajta dolog, az is működhet, de nálunk ez szépen, úgy van, ez balanszban van.
1: Megint egy rövid szünet, és folytatjuk. Szabó Sipos Barnabás a vendég itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szabó Sipos Barnabással beszélgetünk. Van egy Dire Straits tribute zenekarod, a Watermark Band, amellyel pénteken koncertezni fogtok. Tölts magadnak nyugodtan, üres a poharad. Ez egy ilyen önkiszolgáló presszó. A világ legfinomabb kollagénes italával. Nem kell kimondani a nevét.
2: Kólagén.
1: És szóval pénteken fogtok koncertezni. Ez a buli, ez most valami különlegesség? Vagy nektek új hely?
2: Nekünk ez új hely. És már mivel voltak koncertjeink itt-ott már a városban, és sőt, fesztiválon, tribute fesztiválon is voltunk nyáron. Na az igen, az aztán az igazi.
1: De az mitől más? Egy tribute fesztivál?
2: Mi agyrém. Már bocsánat, tehát az hogy az embernek éjfélkor kell kezdeni egy koncertet.
1: Jaj.
2: Én éjfélkor már, persze, jó a buli, de hát már 60 év fölött én már éjfélkor. Fél egykor én már azt sem tudtam, hogy ülök vagy állok, de ott egy órát kell, és úgy azt van, hogy percre pontosan be kell állni, leszállni, hát aki tudja, tudja, és eltűnni a francba. De mivel utolsó zenekar voltunk, és annyira jól sikerült, hogy odasúgta ott nekünk a technikus, hogy ha még bírjátok, akkor megengedik, hogy még játszatok még két dal. Tehát el tudtuk játszani az egész repertet, imádták az emberek fönn a Mátrába. Tehát ez nagyon, nagyon nagy tanulás. Nekünk nagyon jó a sok kilométer. Ez a koncert, egy nagyon kedves barátom hívott meg, aki máshol dolgozott még ezelőtt a hely előtt évekig. Valójában fiatalon, 16 évesen, én nem mondom, hogy én adtam a kezébe a gitárt, mert már volt nála, de elmentem hozzá, ismertem a szüleit, és akkor kicsit ott Andriska is gitározott meg. Én is mondom, nagyon jó lesz, és hát gitárt művészet belőle, meg hát nagy bluesi master. És akkor ő hívott meg minket. Ez egy nagyon érdekes hely, mert valójában egyrészt az, hogy bejáratott, és már voltak ott koncertek, ez azt bizonyítja, hogy igen, egy ilyen pici helyen is meg lehet csinálni. Mi hozzászoktunk a klubkoncertezéshez. Nagyon aranyos a dolog, mert hát annak idején a Mark Knopfler is azt mondta, hogy ő azért szeretné ezt csinálni, mert ő klubkoncertezni akar réteg embereknek, csak nem akar, hát 5 perc alatt a világ nagy színpadain találták magukat, de ez egy más dolog, a Bes hagyta egy idő után. Úgyhogy neki ez egy pici klub, nem tudom, hogy fogunk elférni dobbal mindennel, de kitaláltuk, hogy legyen, és meg tudunk szólalni úgy finoman, ahogy ehhez a zenéhez. Hát ez nagyon jó lesz most kipróbálni, hogy van svungja, van üt nagyot, de mégis ebben nagyon sok finom dolog van. Tehát nem tudom, melyik filmben van benne az, hogy mondja egy unalmas, azt hiszem talán az Ocean's Eleven-ben, bocsánat, hogy mondja egy unalmas dolgot.
1: Valakit, aki szinkronizál benne.
2: Mondja egy unalmas dolgot, és azt mondja másik, hogy Dire Straits. És valójában értem, jó poén, meg, de az, aki szereti, azoknak játsszuk. Úgyhogy ez egy jó helyszín arra, hogy technikailag tökéletesen működik, gondolom. Hát amit én ott hallottam, az jól működik. Úgyhogy...
1: Mekkora a ti repertoárotok?
2: Hát ez 2 órát tudunk játszani, még úgy, hogy szünettel, de szünet nélkül is.
1: És ezek...
2: Úgy, hogy van 1-2 dal, amit nem is tettünk bele. És vannak olyan dalok, amit a 2 óra miatt rövidítettünk. Hát ugye vannak koncertváltozatok, meg vannak nagyon szép dolgok, a Mark Knopfler is megunta a saját dalait, úgyhogy szépen mint jó zenész, ugye dúsította, és mindig új ötletekkel mindig. Tehát vannak ilyen dalok, amiket lehet hosszú változatban is, és mi is tudjuk úgy játszani. Tehát bőven van arra repertoárunk, és jól működő repertoárunk, hogy egy komoly koncertet bárhol a világon megcsináljunk.
1: Itt most pénteken mennyit fogtok játszani?
2: Hát 2 órát.
1: 2 órát. Tartunk egy nagyon rövid szünetet, és folytatjuk. Szabó Sipos Barnabás a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szabó Sipos Barnabással beszélgetünk. Engem az mindig érdekelt, amikor egy tribut zenekar összeáll, és főleg egy olyan tribut csapat, mint amilyen ti vagytok, ugye a Watermark Band Dire Straits dalokat játszik. A Dire Straits sem játszotta feltétlenül a dalait soha úgy, ahogy azt a lemezen megismertük. De a közönség nyilván nem csak a Dire Straits rajongókra gondolok, hanem mondjuk a rádió hallgatókra, akik mondjuk a rádióban is hallanak a Dire Straits dalokat, és mondja, jaj, de jó, akkor elmegyek, meghallgatom, hogy ez hogy szól. Ők viszont a lemezváltozatokat, meg a klipváltozatokat ismerik, és azokat szeretnék talán újra hallgatni. És ilyenkor ez egy nagy dilemma lehet a zenekarnak, hogy akkor most mit játszunk? Úgy játszunk, ahogy a zenekar is játsza élőben, vagy úgy játszunk, ahogy azt lemezre vették annak idején, és ismert lett.
2: Ez nagyon érdekes. Meg ez, nekünk ez nagyon, nagyon jó, meg izgalmas meló, mert hát egyrészt pont tegnap volt próbánk, és volt egy ilyen a dobos, meg a gitáros, a Misike, Mike között, meg én csak hallgattam ott, de én is szoktam mondani, ja, tehát van, ez most melyik koncerten? Na hallgassuk már rá, ez a dalnak ez hogy legyen a vége? Hát a Nelson Mandelán így volt, de jó, de a One Night koncert ott így volt, de figyelj, de mondom, ez nem is az, tehát mindig kihívás az, hogy most melyik változat legyen, melyiket játszunk dalon belül, van egy gitárszóló, ami abban vannak jó fikcsik a lemezen, ne? De vannak olyan dalok is, amit lemez hülyen előadunk, és például szeretjük. Most az új dobos fiú, a Miki azt mondta, hogy jaj, de milyen libabőr, hogy ezt a hát melyiket? Pont azt a Once Upon a Time-ot, amit annak idején neve, hogy az milyen jó, hogy a lemezt játsszuk. De a végére belekevertük az Alchemy koncertnek a belül megváltoztatunk dolgokat, de van olyan, nyilván van olyan dal, amit egy az egyben a lemez. Tehát pontosan ez van. De ez nagyon izgalmas ezzel dolgozni, ezeket analizálni, mindig tanulok belőle valamit.
1: De akkor ezek szerint nincs is két egyforma koncert, nincs két egyforma. Tehát nincs olyan, hogy egy dalt kétszer ugyanúgy játszotok? Tehát változtatjátok, mind ahogy a zenekar is, az eredeti zenekar?
2: Még azért nem tartunk ott, hogy megunjuk, vagy hogy azért változtassunk, mert mondjuk egy turné van, és akkor most csináljuk egy kicsit másképp, vagy mi a saját hogy mondjam, a tudásunkat is egy kicsit még csiszolgassuk arra, hogy jaj, de jó, az élvezet miatt, a zenei élvezet miatt is, hogy legyen a saját nézőközönségnek egy olyan élménye, hogy jaj, ezt múltkor hallgattam, de most de jó, hogy most ezt is beletett, még milyen jó ez a gitárszóló, de van benne tér, tehát igazából különösen a Misi, tehát a másik gitárosnak ő neki nagyon sok lehetőséget biztosít ez az egész, hogy nyugodtan improvizáljon a bizonyos keretek között, nem fogja a néző észrevenni, sőt élvezni fogja, de még nem zagyváljuk azért. Tehát amit az előző koncerten játszottunk, azt most is fogjuk játszani, csak most más setlistet, tehát más sorrendeket építettünk föl, mert mindig tanulunk valamit, hogy lesz ez jobb, hogy melyik a egyik a másik után, nyilván technikailag is pontos, hogy a Szabó Sipos ne állandóan gitárcserékbe menjen bele, meg az én drága barátom is. Ezek szempontok, de még az kell a kilométer, és a saját és a nézők élvezetére, meg örömére, persze, biztos fogunk ilyeneket sem.
1: Nyilván van ilyen tapasztalatod, hogy ott vannak azok, akik szeretik a Dire Straits dalokat, szeretnék élőben hallani a Dire Straits dalokat, de biztos vagyok benne, hogy vannak olyan színházba járók, akik azért mennek oda, mert te vagy az énekes, vagy te vagy a gitáros, vagy egyáltalán, hogy te ott vagy. Van bármilyen lehetőséged a koncert után, a koncertek után beszélgetni, kikérni a véleményüket, ők elmondhatják-e nektek, hogy mit tapasztaltak, milyen érzésekkel lettek gazdagabbak?
2: Egyrészt van oldalunk, van felület, amin meg lehet osztani a szörnyű szó, utókövetni lehet ezt a dolgot, és ott természetesen meg lehet, ezeket, ha megnyilvánulnak is, mert szívesen válaszolunk, vannak, minden koncert után van lehetőség, nincs ilyen
3: ha csak, hát most nyilván volt fesztivál, de és akkor van igazi elszárt backstage, meg de hát egy ilyen klubkoncerten utána leülünk, oda jönnek a rokonok, ismerősök, üzletfelek és idegenek és rajongók, és persze azonnal beszélgetünk mindenféléről, van, aki ezt tartja fontosnak, van, aki azt, de hogy most azért mégiscsak reflektáljak arra, igen, azért ez egy speciális helyzet, hogy én hogy biztos sokan azért is jönnek, és én ezt egyébként szeretem benne, mert én nekem semmi rossz érzésem nincs azzal, hogy én színészként, nem én vagyok az egyedüli a világon, aki ilyen, sőt, szinkronizálok egy nagyon kedves fiatalembert 30 éve, és pár évvel ezelőtt találkoztam is vele, ugye kanadai származású, nem mondom a nevét, Kiefer Sutherland, aki szintén muzsikál, és beszélgettem vele 40 percet erről, és boldogok voltunk, ez nem ismeretlen.
1: Igen, nem rég járt itt, és koncertezett Magyarországon. Igen.
3: Igen, most is volt itt. Most, igen. Most nem, igen. Én itt találkoztam vele, egyébként szólókon. Nem, tehát ez nem ismeretlen, és az se ismeretlen, hogy miatta, vagy miattam, azért, mert én színész vagyok. Na, mit csinál? Jaj, de jó, hogy akkor elmehetek, láthatom, kicsit színpadon is van, jaj, de izgalmas, hogy itt mást is csinál, stb. És egyébként meg nekem nagyon sokat jelentett az, hogy én a színpadon vagyok ezzel, mert nekem ez egy biztonságos közeg. Én előadó művész vagyok, nekem ez nem probléma. Olyan jó, nyilván zeneileg azért mindig van izgalom, de most már van ebben is annyi rutin, hogy leginkább már az a fontos, hogy mit adok én. És a többiek is úgy dolgoznak, és ezt erről beszéltünk is, hogy nyilvánvaló, hogy az, hogy én ott középen vagyok, és én azt mondom, hogy jó estét kívánok, nem tudom én, annak van egy vonzata, és ez behúzza ezt valóban. De ez, hát ez van. Most ezzel nincsen problémám.
1: De nyilván nem fognak csalódni azok, akik azért mennek oda, hogy megnézzük, hogy ez a
3: persze.
1: Ez a jó színész, ez a jó angol színész mit csinál a színpadon. Ráadásul, tehát, hogy nyilván nem egy olyan műfaj ez, ami ilyen szélsőséges.
3: Ráadásul meg azt ki tudom fejezni azt is, és ez tényleg egy mondatban csak, hogy ugyan mi itt igazodunk ahhoz, hogy szépen angolul, amennyire lehet, szépen játszunk, meg nem tudom én, de hogy én nagyon szeretem ezt a szerzőt, és egy későbbi dalára én írtam egy magyar szöveget, és azt már mi régóta repertoáron tartjuk, és egy kicsit elemelt szöveg, mert arra voltam büszke, hogy hangzásra ugyanolyan legyen, mint angolul énekelném,
1: az és jó.
3: Tököltem szép szóval sokat, hogy ez egy jó dal legyen, de ennek van egy nagyon jó üzenete, és ezt szeretik az emberek. Ráadásul találtam egy csodálatos fiatal fuvolista művésznőt, aki ebben lévő fuvola szólót, ami miatt ez nagyon jó, ezt mindig eljátsza vendégként, sőt, hát néha próbáltuk beintegrálni más dalokba is az ő fuvola játékát. Special guest, nem tudom, featuring, de hogy ezt is ki tudom így aknázni, hogy igen, magyarul is az én nyelvemen, az én előadói nyelvemen, a színész szívemet a dalon keresztül mégis magyarul meg tudjuk pendíteni, és ez mindig egy szép pillanat. Most kihagyjuk, de ettől függetlenül. Majd, hát azért, hogy jöjjenek két hét múlva, vagy bárhol, vagy novemberben is jöjjenek el, akkor eljátsszuk.
1: Van még egy körünk, akkor most vagy akkor már a színészetről fogunk kicsit beszélgetni, jó? Szabó Sipos Barnabás a vendég, mindjárt jövünk itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szabó Sipos Barnabás a vendég, csak azért, mert hát nyilván nagyon sokan vannak, akik hallgatják, és téged mégiscsak színészként ismerünk. Vagy akár festőművészként, de a színészettel jutottál el nyilván a legnagyobb közönséghez, hogy miért nem kérdezi már meg, hogy most akkor miben láthatjuk, meg hol láthatjuk legközelebb, meg mit próbálsz, meg mi az, ami most foglalkoztat színészként?
2: Ez normális dolog.
1: Ugye?
2: Persze. Hát én is ezt kérdezném. Mondjuk, amit egy... Na jó. Egy Boeing vezetőt, ugye, pilotát, hogy na, és merre mész? Mi a kihívás? Mekkora az új típus? Én a Karinti Színházban vagyok tag, de közben Sopronban is vendég játékban én játszom évek óta, és persze nyilván ilyen érdekes idők járnak mostában, de valahogy reménykedjünk benne, hogy megmarad a színház. Én azt szoktam mondani, hogy mindig válság van, és a színház pont azért jó, mert a válságot valahogy ki tudja fejezni. No, na, hogy válságban van, azért is létezik. De hogy a most én próbálok egy személyes darabot, színdarabot, a Patrick Süskind 80-ban írt egy kis egyszemélyes darabot, az a címe. Hát, mégiscsak zenével kapcsolatos, hogy a nagy bőgő, Darvas Iván felejthetetlen sziporkázó játéka. Keresztül ismerte meg ezt a közönség a 82-ben, azt hiszem bemutatták a Pesti Színházba. És hát évek óta foglalkoztatott ez a dolog, mert azért az, hogy valaki egy személyes, és az kell, hogy na hát viszem én ezt, meg bejön rám valaki, meg tudom én ezt ugrani, tudok én, vagyok én már annyira, van mondani valóm, van már az életben annyi, hogy én ott csak úgy legyek. És azért én hosszú éveként szerettem egy kis filmet csinálni, és a Süskind nem adott rá jogot, csak színházra. És ez most valahogy létrejött. Nem kellett érte küzdenem semmit, tehát nem én jelentkeztem, hogy kérem szépen, hanem ajánlatokra én ezt így bedobtam, és most ezt próbáljuk. Hát nagyon izgalmas, mert ilyet én még nem csináltam.
1: Nem volt még egy személyes darabot.
2: Nem, és hát azért ma így a próbán így leültem utána a kocsiba, és így fölnéztem az égre, hogy azért is megcsinálom. Hogy ez azért nagy kihívás.
1: Mikorra kell elkészülnöd vele?
2: Október. Hát nem, én húztam, halasztottam. Egy személyes darabot nem lehet megtanulni szituatíve, mert nincs partner, meg nincs semmi. Tehát elkezdett tanulni, és azt mondta, úristen, ez egy hosszú interkontinentális memoriter. Hát na jó, akkor fiókba. És akkor húztam, és most a próbán kiderül, hogy hát azért nem lett volna rossz. Hogyha, de közben jó, vagyunk azért annyira birtokában a rutin, vagyis a jó értelemben, de nagyon izgulok, mert ezt mindenféle tekintetben premier nekem, és sokat fog menni. De hát sok nagy bőgőzni kell benne. És én azért, hát nem sokat, azért megnyugtatom a nézőket.
1: De hát akkor az nem egy ilyen hangbejátszás, hanem neked kell játszanod a nagy bőgőn.
2: És úgy is van megírva, hogy én bemutatom a bőgőt, hogy hány húros, stb. Háromvonalas D, flazsolett, egy-két dolog, háromvonalas C, bocsánat.
1: De az milyen jó, hogy akkor ebben is benne van a zene.
2: És benne van a zene. Na, ezt akartam pontosan mondani, hogy hát igen. És ráadásul hát tudjuk, hát a bőgőnek az négy húrja, az a gitár alsó négy húrja, tehát azért nagy gáz nincs, azért van, mert nincs egy bundok. De
1: hát, igen, de nem baj. Újra kell játszani ugyanúgy, nem?
2: Baj, de vonóval.
1: Ja, vonóval hát, ráadásul?
2: Nem ám jazz bőgő. Vonóval, hát ez egy klasszikus, igen, zenész. Szóval minden jó. Minden nagyon jó, nagyon izgalmas, és nagyon remélhetőleg sikerül ezt most. Tehát ez most a fő irány, nyilván, vagy próbálok, a Karinti színpadon egyébként most játszunk, én tavaly átvettem egy szerepet, egy kétszemélyes darabba, a Tortúrába, ez egy ilyen híres pszichotriller, és mindenki megkérdezi, hogy úristen, a te lelkednek ez nem fog tenni, tönkre mész ebben, hogy téged egy őrült nő meg akar ölni, és mondtam, hogy hát gyerekek, a színházról nem tud senkit, semmit, aki ezt kérdezi, hát a legnagyobb élvezet. És ezt az évad végén mutattuk be már velem,
1: igen,
2: nem ment sokat, és most újra ebbe az évadba kezdjük játszani, mindjárt szeptembertől.

0: úgyhogy ez azért még plusz még egy izgalom. Úgyhogy ez van most, engem lehet látni a Karinti színpadon, még más darabokban is, meg majd Sopronban talán még az év végéig is.
1: És pénteken, még egyszer mond a hely nevét.
0: Pénteken az Andrews Music Bar, Food, Music and Food Bar van lent a pincében.
1: A Watermark Band.
0: Very best of Dire Straits.
1: Szabó Sipos Barnabás, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Én egy nagy kalappal kívánok péntekre is, meg hát az összes dologban, amiben benne vagy, az legyen sikeres,
0: ezt kívánok.
1: Oké.
0: Köszönöm.
1: Ciao. Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risztov Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márneval támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
2: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
4: Mintegy 30 ezren vettek részt a nyári diákmunkaprogramban. Jégkorszaki barlangi medve koponyájára bukkantak a Tiszában, a Vénasszonyok nyara a végéhez közeleg. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nagy volt az érdeklődés, csak nem 30 ezer fiatal vállalt munkát idén a nyári diák munkaprogramban. Foglalkoztatásukra mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forintot. Júliusban és augusztusban a diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, csak nem 5000-en pedig a turizmusban és a vendéglátásban helyezkedtek el. A mezőgazdaságban mintegy 500, az erdőgazdálkodásban pedig 70 tanuló kapott munkát. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
5: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fent van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
4: Országos sztrájk bénította meg a közlekedést Hollandiában. Az egynapos munkabeszüntetést a tervezett társadalombiztosítási reformok miatt indították a szakszervezetek. Az akció miatt egyetlen nagyobb holland városban sem közlekedtek a buszok, a villamosok és a metrók. És a vonatoknál is jelentős fennakadások voltak. Egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyája kerülhetett elő a Tiszából. A leletet Szolnok és Kisköre között találták a vízügy munkatársai vízitúrázás közben. Először azt hitték, hogy egy horgony áll ki a mederből, a maradvány nagy része a kavicságyban volt. A koponyát a szolnoki Damjanics János Múzeumba vitték, ott végzik el a pontos kor meghatározást. Holnap megmutathatja magát a nap, de azért jellemzően inkább felhős idő valószínű itt-ott csapadékkal. Estétől aztán egyre több felé eredhet el az eső. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Pénteken is kitartanak a felhők, eső, zápor, zivatar is sok felé jöhet, 16-22 fokot mérhetünk kint. Szombaton majd csökken a felhőzet és a csapadék esélye is, kisüthet a nap, délután 19-25 foknál már nem nagyon lesz több.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Házi Csaba. Van még 2 órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. A Kim Novák gyönyörű klasszikusát például, szól majd pár perc múlva a Gyémánt, de itt lesz Rúzsa Magda.

idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Neoton Familia, ez volt a nyárban. Jön a Napóleon Bulvár is pár perc múlva, a Júlia nem akar a földön járni előtt, Ágnes Vanilla slágerét hallgatjuk. Valaki más, ugyanaz a szív.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne az ülői úti fák és az esküvő után. Jön mindjárt a Scorpio, egyik legkorábbi nagy sikerük, az Így szólt hozzám a dédapám, előtt az AD stúdió és a páratlan páros, most a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne Zséda énekelt, ez volt a Csak a szívemet dobom eléd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Házi Csaba. Mindig van ám egy óránk közösen, hiszen ma is éjfélig rádióztatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön nem sokára a bikini klasszikusa, ha volna még időm. Előtte Charlie jön, Király Linda.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Berecki Zoltán énekelt, ez volt a kerek egész. Rácz Gergő és Orsovai René duettje szól pár perc múlva a mostantól, Korda György után. Reptér, most a Retro Rádióban.

Retro Rádió Karamell és a Lélekdonor után jön mindjárt a Quimby, tőlük a Most múli pontosan című slágert hallgatjuk, az Edda műve klasszikusa után már is szól a hűtlen itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádióban. Na, jazz meg az. A Hello édes után egy duett Gáspár Laci és Szekeres Adrián énekelnek. Kikötők a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Demjén Ferenc és a Most kell eldöntenem után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Az idén 50 éves 100 fok Celsius vezetője, basszusgitárosa, egykori gitárosa, mandolinosa, énekese Litvai Imre lesz majd a vendégem, bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma a konyha slágerével búcsúzom. Földre való a Retro Rádióban. Viszhall!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.